0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je bebetonozta magát Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-t gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Oti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második. Anima, új név, a harmadik. Egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly. Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett. Dimitri Vegas és Like Mike. Végre egy női név, Charlotte de Witte. Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett. Nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes 100-as mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most egy igazi szupersztár, Alex Warren, és az a dal, a Fever Dream, ami a második stúdióalbumán kapott helyet, ami augusztus legvégén jelent meg, és ez a You'll Be Alright Kidnek a folytatása, White Child, az album neve, vagy gyermek, így szólította őt annak idején az apukája, és hát nem meglepő mondani, egészen a gyerekkoráig nyúlt vissza ezzel az albummal Alex Warren, és most őt idézem, ez a név, a White Child elkísért egészen anyukám haláláig. Amikor ezen az anyagon dolgoztam, rengeteget gondoltam a szüleimre. Apukám tudta, hogy haldoklik, ezért forgatott egy videósorozatot, amelyben hozzám beszél. Az első albumom még azt mutatta be, hogy ki vagyok én, ez az új lemez viszont már azt is megmutatja, hogy gyerekként milyen hatások értek. Na ez speciál egy szerelmes dal, amit a feleségéhez írt, a Fever Dream.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: A meccs munkaközben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: 101, csak igazi mai sláger megy. Véget ért a nyár, sőt most már véget ért az indián nyár is a héten, hivatalosan. De most felidézhetjük a nyár elejé legjobb pillanatokat. Emlékszünk még a születésnapi fesztiválunkra? A Budapest Parkban? Ott volt a fellépő között a már is hallható Sam Felt is. Őt hozom a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Továbbra sem szabadulunk az évente kétszeri óraátállítástól. Az Európai Unió egyelőre továbbra is számol vele. Olyannyira, hogy az Európai Bizottság már 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének pontos dátumait. Ez még nem jelenti azt, hogy eldőlt, hogy még biztosan tekergetjük az órákat néhány évig. Ha időközben sikerül megállapodni az új szabályokról, akkor az átállítás korábban is megszűnhet. Néhány éve még úgy tűnt, közel a rendszer vége. Az Európai Bizottság 2018-ban javasolta, hogy szűnjön meg az évi kétszeri váltás. Az akkori uniós konzultációban a válaszadók elsőprő többsége támogatta az eltörlést. A tagállamok viszont nem tudtak megegyezni abban, mi legyen utána, állandó nyári vagy állandó téli időszámítás. A folyamat végül aztán elakadt. Az óraátállítás ellen nem csak kényelmi érvek szólnak egyébként, az alváskutatók régóta vizsgálják már, mit okoz a szervezetben, amikor egyik napról a másikra egy órával eltoljuk a társadalmi időt. A problémásabb időszak a tavaszi átállás, ekkor egy órával kevesebb időnk jut alvásra. Néhány napig romolhat az alvásminőség, gyakoribb lehet a fáradtság, a figyelemzavar és a nappali álmosság. Több vizsgálat szerint a tavaszi váltást követő napokban kismértékben emelkedhet a szívinfarktusok gyakorisága, sőt egyes kutatások a balesetek számának növekedését is kimutatták. Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia már évek óta azt javasolja, hogy szűnjön meg a fél évenkénti átállítás, és egész évben a természetes fényviszonyokhoz jobban igazodó standard, vagyis nálunk téli idő maradjon. A tudományos kép továbbra sem fekete-fehér. Egy 2026-ban megjelent több mint 150 korábbi vizsgálat eredményét összegző kutatás szerint nem igazolható, hogy a nyári időszámítás minden szempontból egészségtelen. A legerősebb negatív hatásokat inkább magához a hirtelen tavaszi váltáshoz kötik. Egyelőre tehát marad az óra tekergetés, az uniós naptárban 2031 őszéig ott vannak az átállítások dátumai.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

veszed, és valaki a rádió egy konténert. Ma reggel konténernyitó buli Balázsékkal 6 és 10 óra között a Duna Plázánál. Nagyon izgi, már tényleg nincs sok hátra. Baby Rex-et és a Faithless-t hozom.

mindenki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Menő DJ producerekből nem lesz hiány Balázsék érkezéséig. Hát az előbb ugye itt volt Tiesto, Karol G-vel közösen. Gyorsan megnéztem, hogy Tiesto a DJ Mag Top 100 listán, ami ugye a héten jött ki, a 22. lett idén, 2026-ban. Most Németország legjobb DJ-jét hozom. Ő Robin Schulz.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Zseniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők. Én első vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pördősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel. Úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csak titeket.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorítaná a gyerekek közösségi média használatát az Európai Unió. Korlátoznák a működési modellt. Az Európai Bizottság olyan szabályozást javasol, amely 13 éves kor alatt megtiltaná a közösségi média használatát, a nagyobbaknál pedig szigorúbb feltételekhez kötni azt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember közepén jelentette be a terveket, amelyeket azóta hivatalos jogszabályjavaslatként is előterjesztettek. Az elképzelés szerint a 13 év alattiak egyáltalán nem használ olyan közösségi oldalakat, mint a Facebook, az Instagram vagy a TikTok. A 13 és 15 év közötti fiatalok már jelen lehetnének a platformokon, de kizárólag szülői felügyelet mellett és úgynevezett speciális mini profillal. Ezek használatát napi egy órában maximálnák. 15 éves kortól már önálló fiókot is létre lehetne hozni, a szolgáltatóknak azonban egészen nagykorúságig különleges biztonsági feltételeket kellene biztosítaniuk. A változás ráadásul nem csak a regisztrációt érintené. A tervezet számos olyan funkciót korlátozna, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy újra és újra megnyissák az alkalmazást. Ilyen például a vég nélküli pörgetés, amikor a következő videó vagy bejegyzés automatikusan megjelenik. Tiltó listára kerülnének az alvás időben érkező értesítések, a függőséget erősítő jutalmazási megoldások, valamint a káros tartalmak felé terelő ajánlórendszerek is. A tervek szerint a kiskorúak profiljai alapértelmezetten privátak lennének, és az alkalmazások sem férnének hozzá automatikusan a tartózkodási helyükhöz, a kamerájukhoz vagy a mikrofonukhoz. Az idegenek kéretlen kapcsolatfelvételét is megakadályoznák. A szabályozás egyébként az online játékokat és a mesterséges intelligenciával működő beszélgető programokat is érinteni. Utóbbiakat a kiskorúaknál alaphelyzetben ki kellene kapcsolni, különösen azokat a funkciókat, amelyek érzelmi kötődést alakíthatnak ki a felhasználóval.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Loi és David Puentes közöse a Golden Summer. Loi egy Z-generációs német énekesnő, és még azelőtt, hogy kijöttek volna a saját dalai, mert elég masszív követőtáborral rendelkezett, annak köszönhetően, hogy nagyon sok feldolgozás, dalfeldolgozás videót posztolt, például a TikTokra, például az Instagramra. Az első stúdióalbuma a Left in Your Love 2025 februárjában jelent meg, ez pedig most az aktuális kedvenc.

Rádió E, csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora. Ez szavazatok alapján, rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egy csak igazi mai sláger megy most a brit énekes dalszerző Miles Smith és a csodálatos Stargazing. Malibuban látogatott, ez a dal háttérsztoria, és annyira megihlette a táj szépsége, miközben nézte a naplementét a haverjaival, hogy ez az, fogok írni egy dalt, eldöntötte valami szívmelengetőt, ami egyben vidám is folk pop mondjuk. Ez lett a Stargazing.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több városban is egészségtelen a levegő. Elindul az egykora gyermekvédelemben élők jóvátételi alapja. Szombaton lesz a kék túrázás napja. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjában, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánosságra hozták azt a jelentést, amely az elmúlt 20 év bicskei gyermekotthonban történt eseteit vizsgálta. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a jelentés alapján több változtatást is bevezetnek. A jövőben a panaszok nem kerülnek vissza az intézményvezetőhöz, és név nélkül is lehet majd jelezni. Lesznek előre be nem jelentett ellenőrzések is, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Ismét megtelik túrázókkal az ország, szombaton rendezik meg 7. alkalommal a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség sok helyszínen várja az érdeklődőket. A kijelölt útvonalakat szervezett csoportokkal vagy önállóan is végig lehet járni, mondta Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A kék túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezelt. 143 szakaszra osztjuk ez alkalomból a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Fontos tudni, hogy a közös túrákhoz előzetesen regisztrálni kell. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti-délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Továbbra sem szabadulunk az évente kétszeri óraátállítástól. Az Európai Unió egyelőre továbbra is számol vele. Olyannyira, hogy az Európai Bizottság már 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének pontos dátumait. Ez még nem jelenti azt, hogy eldőlt, hogy még biztosan tekergetjük az órákat néhány évig. Ha időközben sikerül megállapodni az új szabályokról,

0: akkor az átállítás korábban is megszűnhet. Néhány éve még úgy tűnt, közel a rendszer vége. Az Európai Bizottság 2018-ban javasolta, hogy szűnjön meg az évi kétszeri váltás. Az akkori uniós konzultációban a válaszadók elsőprő többsége támogatta az eltörlést. A tagállamok viszont nem tudtak megegyezni abban, mi legyen utána, állandó nyári vagy állandó téli időszámítás. A folyamat végül aztán elakadt. Az óraátállítás ellen nem csak kényelmi érvek szólnak egyébként, az alváskutatók régóta vizsgálják már, mit okoz a szervezetben, amikor egyik napról a másikra egy órával eltoljuk a társadalmi időt. A problémásabb időszak a tavaszi átállás, ekkor egy órával kevesebb időnk jut alvásra. Néhány napig romolhat az alvás minőség, gyakoribb lehet a fáradtság, a figyelemzavar és a nappali álmosság. Több vizsgálat szerint a tavaszi váltást követő napokban kismértékben emelkedhet a szívinfarktusok gyakorisága, sőt egyes kutatások a balesetek számának növekedését is kimutatták. Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia már évek óta azt javasolja, hogy szűnjön meg a fél évenkénti átállítás, és egész évben a természetes fényviszonyokhoz jobban igazodó standard, vagyis nálunk téli idő maradjon. A tudományos kép továbbra sem fekete-fehér. Egy 2026-ban megjelent több mint 150 korábbi vizsgálat eredményét összegző kutatás szerint nem igazolható, hogy a nyári időszámítás minden szempontból egészségtelen. A legerősebb negatív hatásokat inkább magához a hirtelen tavaszi váltáshoz kötik. Egyelőre tehát marad az óra tekergetés, az uniós naptárban 2031 őszéig ott vannak az átállítások dátumai.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió X!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, október 9-e van. 4:30 előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy most már csak órákra vagyunk Rádió egyesek a nagy konténer nyitástól. Balázsékkal a Filiséhez érkezik a Rádió egy konténerje.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Szigorítaná a gyerekek közösségi média használatát az Európai Unió. Korlátoznák a működési modellt. Az Európai Bizottság olyan szabályozást javasol, amely 13 éves kor alatt megtiltaná a közösségi média használatát, a nagyobbaknál pedig szigorúbb feltételekhez kötni azt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember közepén jelentette be a terveket, amelyeket azóta hivatalos jogszabályjavaslatként is előterjesztettek. Az elképzelés szerint a 13 év alattiak egyáltalán nem használ olyan közösségi oldalakat, mint a Facebook, az Instagram vagy a TikTok. A 13 és 15 év közötti fiatalok már jelen lehetnének a platformokon, de kizárólag szülői felügyelet mellett és úgynevezett speciális mini profillal. Ezek használatát napi egy órában maximálnák. 15 éves kortól már önálló fiókot is létre lehetne hozni, a szolgáltatóknak azonban egészen nagykorúságig különleges biztonsági feltételeket kellene biztosítaniuk. A változás ráadásul nem csak a regisztrációt érinteni. A tervezet számos olyan funkciót korlátozna, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy újra és újra megnyissák az alkalmazást. Ilyen például a vég nélküli pörgetés, amikor a következő videó vagy bejegyzés automatikusan megjelenik. Tiltó listára kerülnének az alvás időben érkező értesítések, a függőséget erősítő jutalmazási megoldások, valamint a káros tartalmak felé terelő ajánlórendszerek is. A tervek szerint a kiskorúak profiljai alapértelmezetten privátak lennének, és az alkalmazások sem férnének hozzá automatikusan a tartózkodási helyükhöz, a kamerájukhoz vagy a mikrofonukhoz. Az idegenek kéretlen kapcsolatfelvételét is megakadályoznák. A szabályozás egyébként az online játékokat és a mesterséges intelligenciával működő beszélgető programokat is érinteni. Utóbbiakat a kiskorúaknál alaphelyzetben ki kellene kapcsolni, különösen azokat a funkciókat, amelyek érzelmi kötődést alakíthatnak ki a felhasználóval.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Zsékat is, szeretem a Rádió Egyet.
1: Igazából része vagyok egy társaságnak, egy ilyen, nem is tudom elmondani, egy közösségnek. Ti vagytok a legjobbak, ennyi az egész.
0: Nagyon jó, ma is lágerek mennek. Komolyan mondom, repül veletek az időt.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
2: Holnap pedig más sorsas. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5, 15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez
3: ennyi,
2: az elvárásunk van. Igen,
4: majd
2: ez az
4: nem fognak, ha megnyered, csak ennyit küldtek.
2: Tessék?
4: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
2: Ja, igen, nem hiszem, de van ilyen, igen?
3: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, nem viccel, már persze, hogy van.
2: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt, és szerinted? Mondjuk a élőben megnyered, hát, úgy nehéz, de hogy ja. Meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, hogy gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
3: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
2: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
3: Ezt nem fogok igen. Mit titokban
2: és jönnek tartani. A pozitív SMS-ek is. Jó lesz, ha vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs, ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akar, hogy műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenkit.
4: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
2: Mami.
3: Igen.
4: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
3: Nem, annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
4: De nem csak ez, nem csak egy sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami
3: mind hazudott, Júli.
2: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért az a...
3: Igen.
2: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
3: amit én... Mondj egyet, aminek itt tudtunk volna közösen örülni.
4: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
2: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az én emberek irigyek?
4: Én általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mint a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálunk folyamatosan minden felületen, hogy a már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
3: De hol élsz, Júl?
2: De szerintem te álomvilágban élsz.
3: Hol élsz? Csak megy,
2: oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
4: De tehát, engem és vannak ilyen kivételek. Emberekkel hoz össze a sors, akkor ez hogy a francba létezik?
3: Szerencse fia vagy, Juli.
2: De mivel hoz össze a sors?
4: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
2: Hát hány változat? Hát csak olvasd a mai SMS falat, Juli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves embereket, nézd már rá.
4: Elszoktam, hidd el.
3: Na, hát és nem az van, hogy úgy kimutogatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
4: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és beszólsz valakinek?
3: De most rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
4: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok általában azt mondjuk, hogy a magyarok azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
2: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalad? Vagy egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk nem valami mögé, nem, hogy örülünk másikének, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Érted, ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk,
4: én
2: nem?
4: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
2: Mosolyognak?
4: Igen.
2: De hol élsz, Juli?
4: Mosolyognak egymással.
2: Tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
4: És nem értem, tudtad értelmezni.
2: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és hogy megálltál, hogy Atyaisten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvalbaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Juli univerzumába élni. Vagy te vagy nagyon csatton, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
3: Valami érdekel, mondd el a szer
2: nevét. Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, azért... és tök jó lenne, ha ez lenne. De elmész Olaszország, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de egy kilépsz kicsit ebből az ország, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek-mennek, teli szájára röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, de meg kimész, okay. És most nyilván nem szórakozol, erre elmész, hát azért a mélykeserv sokszor, de Budapest is, nem? Mi az útvonalat? Hova mész?
4: Gyere velem, felszállunk ott a 8-asra.
2: Igen, felszállunk a 8-asra. Leszállunk a Ferenc, ott már nagyokat nevetik. És imádnám, ha ez lenne. Onnan hova mész tovább?
4: Onnan elmegyek a Kökig.
2: A Kökig.
4: Ott nagyon sok ember.
2: A 3 grammot. Igen, a dílenet. Hazamész vekerdéskedő, hogy komplet veker lesz ív.
4: Akkor a pupilákon ülök el később.
2: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
3: Valaki osztogatja körbe a
2: szert, és onnan tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen elvagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
4: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
2: Ebben szerintem van igazság.
4: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-lel valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésen, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád, nem azon, hogy de azért, hát mert mindenki akkor... így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy
2: de ha te, de
4: ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
2: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyar, gyere, mutass egy Na igaz, ha már nem fogad senki visszamosolyog.
3: Mi van? Gyere,
2: Szia!
3: Hello,
2: Nekem hülyén ja, itt vagyok, nem most
3: ma 10-től. Ma 10-től mindenkinek.
2: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
4: Nem fog.
2: Én nem vagyok pesszimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világén nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
4: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. Odahulok a másik autó
2: felé. Jó, tudom, Juli, de te egy másik univerzum vagy.
3: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
2: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek vagy rajtad. Tehát azért az egy nagyon... veled nevet az ország, vagy rajtad nevet, hogy ilyen megkerni, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz a zümzüm.
4: Zümzüm.
3: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
2: Hát megértem, Jézus, itt a Szefós fordulja, hallod, ez teljes rottyom van ez a nő, hallod, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
4: Nem szólok át, még nem tudálok át.
2: Csak átmosolyog.
4: Csak lehúzom az ablakot.
2: És átbeadnak egy 500-os szélvédőt. Tessék, mama, hajtsa.
4: Szerencsétlen.
2: De nem ezt értem.
4: Nem volt pénz rivót.
2: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha a negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az mert szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te volt. Ezt igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát azért ezt nem tapasztalom, de bár csak így lenne.
4: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
2: Nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta. Mennyit keresett rajta, mennyit lopott, mi sikerült neki, és nekem nem.
4: De akkor ez mikor ment el ez a vonat?
2: Nem tudom. Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az Oti jelenség. Most nézd meg. A Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy Szigetet 3 év után 65 ezer emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk, és egy giga monster produkció átott a színpadra, amire a Káder és azt mondja, gyerekek, ilyet a Sziget is ritkán lát ennyi technikát. És 10-ből 8 szomorú 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blahalúziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól,
3: mert
2: kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blahalúzián a koncertre mennek, hanem ide.
3: Hát de eldöntette volna, hogy melyikre megy.
2: És azt mondta, hogy emberek teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk, de ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok, ez egy jó vibe ország. Ez nem azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blahalúza téren rá, hát a kocsiból.
3: Nem érzem, hogy itt jobb lenne.
2: Egy nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó nekem, nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira. De tök jó lenne, ha így lenne.
4: Gyere a univerzum.
2: Mi van? Menj már te kellé rá. Mi van a univerzum? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
4: Folyamatosan emellem.
2: Igen, min vagy. De adom. Szóval,
4: tudnád, minő nálunk a kertben?
2: És bán, de mérhetetlen rossz illatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
4: De nem
2: arra,
4: de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak. Ez nem magyar sajátosság.
2: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak. És értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én egy
3: jól el vagyok a
2: semmiben. De nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor megint elmész, hogy tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, megint tűzfalra néz, $100-ra kellett volna többet rádozni. Nem érnek, de jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égette semmi bajom nincs. Te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
5: Közép, van ilyen is.
2: Húha!
5: Ez az ország.
2: Jó,
3: gyerünk, Laci.
2: Gyerünk, Laci. Ez az ország.
5: Ilyen? Tomogy.
2: Igen, Anna Bekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
6: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok. Tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
2: Jó, irányba kérlek. Gyerekek, ezek mondom, hogy valami termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valami.
6: Nem érdekel a kesergő, mert már a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, mint a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolyog a 8-el buszsofőr, mert rámosolygok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolyog, akkor nem. Én viszont oda mosolyog.
2: Tökre adom. Tökre.
4: Megsodrom.
2: Jó, Csepi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Jó, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát te ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb. Hát ebben legyen az alkalmi. Hát rajta. Mi van, így körben még sokáig tudod szorogatni. Nem, milyen kikep az a csám.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
0: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vén nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
11: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
12: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
15: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig.
16: Exománia. Mi? Mondom! Exománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
17: Valami van a levegőben.
18: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
19: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dome-ban. Jegyek livenation.hu.
20: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan. Spórolj okosan.
21: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban a csend.

0: mostanában Hathaway, DJ Sash, Groove Coverage, Brooklyn Balls.
1: Hozd össze a régi bandát, és bulizzunk együtt!
0: Jegyek tdf.hu.
2: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolampaboltok.hu.
3: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
0: Reklámot hallottak.
3: Hírek a rádió egyen.
4: Mérhető és érezhető a klímaváltozás Magyarországon is. Nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszél.
5: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
4: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet is. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatója, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetője és 3 rendőr szerepel köztük. Mindannyiukat hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják, írta a központi nyomozó főügyészség. Az ügyek márciusban indult, amikor a TEK és a titkosszolgálat az M3-ason feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő embereket pedig napokig fogva tartották. Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. A kanadai szerző az indoklás szerint merész és invenciózus életművéért kapta meg az elismerést. Legismertebb művei közé tartozik a Vörös önéletrajza. A Nobel-díjakat december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. A délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk.
3: Közlekedési hírek.
4: Az M6-os autópályán Budapest felé a 171-es és 173-as kilométerek között dolgoznak, csak a belső sáv járható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadvány

0: reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Hello Feri, jó reggelt, hello Juli, jó reggelt, Eszter is csatlakozik, gyerekek, pár másodperc múlva érkezik hozzánk Száguldá Váci úton, úgyhogy érkezik Eszter is, négyen leszünk, voltunk már, pont a konténeren talán egy éve.
3: Így van.
2: Akkor négyen
4: szerintem
2: voltunk.
4: Szerintem csak arra tévedtem.
2: De csak arra jöttél, aztán kaptál egy mikrofont, így van, gyerekek. Meghoztuk a lehűlést, a hidegfrontot, de nincs annyira hideg.
4: És eső se lesz.
3: Hát nem, ez meg azokat, akik itt állnak órák óta, mert van egy pár olyan, ők azért picit fázósra vették a figurát, vagy egyébként meg nincs hideg, igazad van, Juli, 15 fok, csak fú a szél.
2: Fú a szél, egy kicsit így van, gyerekek. Na, és akkor mondjuk a részleteket, hogy mi történik. Ugye a Dunaplázánál vagyunk, élő kitelepülésünkkel, balra nekünk, nektek balra nekünk jobbra a konténer, amiben hát nincs ott minden, mert hogyan fért be konkrétan ez a helyzet, de nagyon sok nyereményünk bent a konténerben, amit ti már nagyon sokszor hallottatok, mondtuk, és valaki pedig majd hát szerencsés kulcs adások, meg sorsolások, meg nyitások után sok minden történik még itt kintja a konténert, behasít oda, aztán megsimogatja a sok szép ajándékot, ami ott van bent.
4: Van valahol egy B-konténer?
2: Az van, hogy nem fér be. Tehát annyi minden
4: van. Tetejére kellett volna rakni.
2: Igen, tehát jövőre, ha van ilyen, akkor kétszer ekkora konténert kell hozni. Nem fér be a nyeremény.
3: Egy ilyen rendes tengeri, tudom, amit van, tengeri szállítmányozás zajlik, abba be tudtuk volna tenni, úgyhogy nagyon szép képeket találtok, illetve hát a műszaki személyzet egy pár dolgot hazavitt, de semmi baj, majd később visszakapjátok.
2: Így van. Ugye, na, egy-két szolgálati információ, csak hogy hogy állunk, konténer vagy kulcsa, aki jött, és van kulcsa.
3: Várja, kinek van
2: kulcsa? Kinek van kulcsa? Nagyon jó. Ó, micsoda, kezek lendülnek ott, hátul is nagyon jók vagytok. A kulcsosok menjenek a sátorba, jó? De azt hiszem, hogy jöjjenek vissza, csak oda menjenek a sátorba, és ott regisztráljanak, jó?
3: Akinek nincs kulcsa, az ne menjen a sátorba.
2: Az ne menjen a sátorba, ez nagyon fontos. Jó, és ezt is sokszor elmondtuk, de akkor elmondjuk még egyszer csak, hogy mindenkinek tiszta legyen. Itt nem arról van szó, ugye ez tavaly is így volt, hogy itt most akkor 250 ember egyenként elkezdi fényosztó belepróbálni a konténer lakatjába a kulcsot, és akkor hát tulajdonképpen megvárjuk, hogy kinyitja, és a 112-es kinyitja, mi meg mondjuk, hogy ez se nyílt, ugye nem így van, mert ez nagyon hosszú lenne és bonyolult, hanem a sok kulcsosból majd szűkítünk kevesebbre, és a kevesebb kulcsból valakinek a kulcsa pedig majd nyitja a konténer, de ezek ugye jelképes kulcsok, mert már kapunk olyan hozzászólásokat, most akkor az igazi kulcs,
5: most 250
2: próbálkozás lesz itt, akkor most kinél van az igazi kulcs, sorsolunk, és ugye egy szűkebb keretünk lesz majd, talán 10 lesznek, 10 így van, és a 10 még szerencsésebb közül az egy legszerencsésebbnek nyitja majd a kulcsa, jó? Tehát ahogy mondtuk mi sokszor adásban, itt azért meg a szerencsefaktor is számít. Úgyhogy hát igen, sok minden kell ahhoz, hogy sok akadályon kell átverekedned magad. Most azt kell mantrázni, hogy jussak be a legjobb 10-be. Ugye? Mert hát
3: azért
2: első kör 300 kulcsost kell majd leszűkítenünk valahogy. Közjegyzőnk van, gyerekek, mindenre figyelünk, úgyhogy turpisságnak helyen nincs.
4: De ő is kapott egy kulcsot.
2: És természetesen közjegyző is kapott egy kulcsot, illetve a családja bepróbálhatja ő is, mert mondta, hogy akkor ingyen elvállalja, és nem kell kifizetni a 38 000 forint plusz áfás.
3: És van szemben még 5 kulcsunk, ide a helyszínre is jut majd.
2: Bizony.
3: Ki az, aki úgy jött el ide, hogy leszarja a kulcsot?
2: Igen.
3: Beugrottatok.
2: Ki az, aki abban reménykedik, hogy még itt kap kulcsot a helyszínen?
4: Vannak egy páran.
2: Na most, ha itt abban reménykedik mindenki, hogy kap kulcsot, hol vannak a kulcsosaink?
3: Ugye?
4: Mert hogy mindenki a sátorban.
2: Hátul állnak a sátorban. Az jó, mert hogy itt mindenki abban reménykedik, hogy még lesz kulcsa. Jól van. Mit akartál kérdezni, Feri?
3: Csak, hogy miben bízol. Tehát, hogy vagytok itt kb. 500-at. Akik még szeret, nem úgy mérjött, hát miattunk jött nyilván, hanem, hogy ugye vagytok még itt 500-an ránézésre, akik szeretnének kulcsot. Miből gondolt, hogy neked lesz ebből az ötből egy?
6: Benned bízok, Feri.
3: Elejétől fog. Mit tudsz felajánlani cserébe?
6: Szeretnél.
3: Én meg vagyok, köszönöm, szerintem tudom, hogy már csak 4 kulcs van.
2: Egy felajánlásunk már van. Nagyon jó. Oké, aztán elfelejtjük ezeket a kulcsokat, ha utána valaki az következő 8 hónapban kiejti ezt a száját, hogy kulcs, az biztos, hogy megöljük, hogy ezzel álmodunk, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, a program is a lelkünkre kötött, hogy ennek, erről kell szólnia most az elmúlt 2 hónapban mindennek, de mi beletettük, tehát ennyi kulcsot, meg szlogent, meg játékost mi adásban nem hallottunk, nem tettünk, úgyhogy tényleg mindent megtettünk, és nagyon szeretnénk, hogy valaki örüljön, boldog legyen, mert hogy baromi jó érzés, hogy ennyit tudunk adni.
4: Hát még szeptember mindig. Eleje óta tartott.
2: Szeptember eleje, így van.
4: És Györke ott is minden hétfőn ide kitelepült, ide is, mindenfelé, úgyhogy
2: hát hányatott sorsa. Igen, hányatott sorsa az Attila, igen.
3: Még ezeket meg kell csinálnia, tudod?
4: Nem olvasta el a szerződését, mielőtt aláírta.
2: Igen, szóval, hogy ő ezt egy picit benézte, de jött és volt, így van. Na, kempelők voltak, kiért oda legkorábban, kérdezi egy hallgató. Oké, nézzük meg akkor.
3: Ki volt itt elsőre?
2: Ki volt az első, aki körbenézett és még nem talált itt senkit?
3: Ti voltatok?
2: Hány órakor?
3: Mikor jöttetek?
4: 6.
2: Ott
4: van hátul, nézd a fiatalember, integet.
3: Gyere!
4: 5-kor.
2: Itt lesz éjfél, lesz 2 óra.
1: 5 órakor érkeztünk.
2: Egyedül voltál? De hogy nem volt más itt nagyon, nem volt más nagyon. Tehát ti voltatok először 5 órakor. Én azt hittem, hogy hajnali 2-3 körül már valaki lekempelt. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: És hazamész.
1: Igen,
4: nagyon hosszú
1: csinálom.
4: Volt ez a nap így is.
2: Jó reggelt.
4: De miért cseréltünk mikrofont? Add az enyémet.
2: Adok kapok van. Álló Eszter, jó reggel, csáó.
4: Jó reggelt kívánok. De mi a helyzet?
3: Milyen ez a vációt ilyenkor? Meg, én már odaadtam a testemet neki.
4: Jól van, helyes.
3: Képzeld el, elcseréltem magamat egy kulcsra. Azt mondta a szőke hölgy itt elő, hogy ő bármit ad egy kulcsért nekem.
4: Amikor ránézek a szőke hölgyre, és láttam is rajta, hogy azért rég benne a tűz.
3: Ha, ugye?
4: Óvatosan.
2: És volt már Tácsi, úgyhogy Feri már túl van az első. Tácsi.
4: Jó neked, Feri. Adott is érte kulcsot.
2: Igen.
4: Lakáskulcsot.
2: Meg volt minden gyereke. Szóval hol tartottunk? Ugye ott tartottunk, hogy 5-kor érkezett. Én azt hittem, hogy korábbi érkezéseink is
3: honnan
2: vannak.
3: Honnan jöttetek?
1: Paksról.
2: Akkor sugárzó a jókedvű.
3: Hogy szeretik a paksiakat?
2: Úristen, de szar. Nagyon jó. Oké, gyerekek, jó. Egyelőre akkor csak tessék regisztrálni, mantrázni, hogy szűküljön a dolog, és egyelőre reménykedni. Ez van, jó? A kulcsot pedig, vagy a konténert 9 után nyitjuk már egész biztos. Nézek,
4: ki az, aki tőlünk kapta a kulcsot? Azt lehet tudni?
2: Tőlünk nem kapott senki?
4: Tarts már fel, aki tőlünk, személyesen tőlünk kapta.
2: Ott ugrál egy hölgy.
4: Három ember.
2: Hárman kaptátok tőlünk? Hol vannak a mi játékosai?
4: Nem maradnék itt.
2: Haló? Ki az, aki reggel kapott kulcsot?
3: A gyerekek, csak mi kiadtunk 100 kulcsot legalább.
2: Nem jöttek
4: el. Hol vagytok, kutyák? Szerintem akkor hátul regisztrálnak, lehet, hogy nem hallják.
2: Nem áll.
4: Integessetek már. Ott vannak, nézd meg.
2: Jó, ott vannak. Jó, igen, 12-en. Ki az, aki nem tőlünk kapott kulcsot, de van kulcsa?
3: Vigyétek
4: hol
3: ki.
4: Vannak az Atis barátok?
2: Fia, ha se tőlünk se az Atis, akkor kitől vannak kulcsok?
4: Lehet, hogy a Dunaplázában találták. Mivel foglalkoztak is?
2: Melyik kitelepülésen vagy hozzánk jöttetek?
4: Ki az, aki vette a Vaterán?
2: Igen. Na jó, gyerekek, valahol biztos megvannak, úgyhogy itt lesznek. Jó. Azt mondja, hogy jó reggelt, Júlia szexi a fölsőt, kaptuk SMS-ben. Én maradok 10-ig, próbálgathatja az Elzettel. Ezt nem teljesen
3: az
2: értem.
3: Az Elzett, tudod, az egy ilyen zár.
2: Ja, az Elzett,
3: hozott saját kulcsot, gondolom.
2: Ja, és a maradék 10 próbálgathatja az Elzettel. Ja, igen. Mindenki tisztában vele, hogy gurulni kell? Kérdezi egy hallgatónk. Mindenki tudja, hogy gurulni kell. Jó.
3: Valaki be akar mutatni nekünk egy próba gurulást?
2: Esetleg.
3: Oly, de szeretem, ott vagyok. Megyek is.
2: Nem mondod, hogy negyed hétkor már gurul valaki.
3: Van egy emberünk, aki azt mondta, hogy ők szeretnék kipróbálni a gurulást, tehát egy próba gurulással fogunk kezdeni. Gyere már ide, létszés, hol volt, aki jelentkezett?
4: De ilyenkor még nagyon
2: fagyos.
3: Gyere. Igen. Ugyanis, gyerekek, hát azért nem szarral gurigázunk, ahol mondják felénk vidéken, egy rendes guruló szőnyegünk van.
2: Így van, kézzel csomóztuk, hoztuk Ázsiából perzsa szőnyeg.
3: Így van, egy rádió, egy csak igazi mai sláger, egy feliratú, ha valaki még nem jegyezte volna meg, mi a keresztneved?
5: Zoli.
3: Szevasz, Zoli, honnan jöttél?
5: Érd.
3: És miért válasz ilyen hülyeségeket?
5: Hát szeretnék egy kulcsot.
3: De kulcsot
2: nem tudom. De aranyos.
4: Abba reménykedik.
3: Azt mondja, nem mondja, gurulok. Jó, ajándékcsomag jó, érte?
5: Az is jó. Az.
3: Tessék, parancsolj, egy 3 méternyi szexi területet tudok biztosítani. Hogy akarsz gurulni?
5: Hát egy előre bukfencem.
3: A gyerekek, előre bukfenc, érted? Jó az nekünk, Balázs?
2: Nekünk bármi jó, gyerekek.
4: Neki futásba csinálja.
6: Tigris, akkor nagyon vigyázz magad, mert ez kemény az a föld.
3: Igen, ne tigrist, légy
4: szíves. Meg a konténer széle is.
3: Oda léz, egy rendes bukfenc, tapsoljuk már.
2: Messze volt a gurulástól, de bukfencek nem volt rossz egyébként.
5: Felért egy viszkikólával.
2: Igen.
3: Látod már, a vérnyomásod is rendbe jött, tehát ilyen gurulást is várunk, olyat is, aki a saját tengelye körül akar majd végig gurulni, de egy gyönyörű próba gurulás. Van egy ajándékcsomagod, na?
5: Köszönöm.
3: Nagyon szívesen, kedves egészséged, de azt nem tudom, hogy hol van, de mindegy, már megígértem.
2: Igen, valamit
3: összerakunk. Egyet.
2: Igen, maradékokból valami kis pogácsa, kis üdítő összerakunk. Jól van, gyorsan, még egy-két SMS így korán reggel, csak hogy mi a helyzet az utakon, meg hogy van, sziasztok, úton vagyok, küldte nekünk valaki. Azt mondja, hogy M5 gyáli bevezető baleset miatt elesett, kaptuk ezt is SMS-ben. Eszter, itt vagyok az Árpád hídnál, jövök, a mézes bödönt kitakarítom, kapok kulcsot.
3: Ez
2: valaki nem tudom, mire gondol Péter, ezzel.
6: Péter, megmondtam, hogy feküdj vissza.
2: Igen, aludjál még egy kicsit.
6: Csak 6-25 van.
2: Mit a gyereket az iskolában?
4: Igen. Tamás küldte, jó reggelt, zsiványok, 73 éves nagymamám ott van 5:30 óta.
3: Hoppá!
4: Itt van.
2: Hol vagy, Nagyi?
3: Nagyi!
4: Csak vicce.
2: Nagyi csak azt mondta, hogy ide jön, közben lement a presszó.
6: Ott van, tartja felfelé, nézd oda, mi? Ott a botja.
3: Egy ülőszék.
6: De egy bottal.
4: Azt mondta,
6: ülőszék.
4: Pörögni is fog,
2: ha gyerek. Hallod, a Nagyi hozott egy ülőszéket.
6: Csodálatos, de az csodálatos.
2: Retroki településen lennék, ott mindenkinek ilyen van. Azt a mindenségét neki, úristen.
6: Bás, ott... nekem is lenne ilyen, nem kéne a táldogálnom a játszótér mellett, mint egy nyomorult.
2: Megőrülsz, egyszerre szék, és egyszerre bot. Ha össze van zárva bot, ha kicsit szétnyitja, akkor meg szék.
6: Megyek, Feri, ott
3: megyek csak közben mondom, hogy ha a monitorra néztek, vagy a kivetítőre, itt teljes kemping, egy család kempingezik a terület közepén.
4: Tüzet raktak
3: már? Három gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide is, csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
2: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik települseik, most már nagyik, akik ülőszékkel jönnek.
3: Azért várjuk, hogy
2: ennyi gyerekek, így múlunk.
4: Minden változik.
3: Egy keresztnevet hadd kérjük.
7: Ágnes vagyok.
3: Ágnes, drága, magát kiküldték ide.
7: A fiam küldött, ő most még uton van, bezet dolgozik,
2: ott a gyerekim. Meg vagyunk, tízik
3: csak a nagy. Fogta és jött.
7: Igen.
3: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
7: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
3: Há, igen, látom, hogy idős az ember, akkor ez csak előkapja és leül.
7: Gerincműtét után.
3: Akkor így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
7: Hát egy óra múlva szerintem itt lesz.
3: Addig meg kitart.
7: Ki? Még utána is maradok bele.
3: Kulcsa van?
7: Még nincs, de majd remélem lesz.
2: De lopok egyet.
3: Nincs,
2: de mindjárt kasztázok egyet.
6: Nagyon jó. Adjunk egy kulcsot, mert nem most miért fogok mamának kulcsot.
2: Adjunk kulcsot?
4: Egyébként az van, hogy tegnaptól maradt egy.
2: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk egy kulcsot adni, 10 az egész STK idejért. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Dunaplázához. Jó, de egyébként
4: szerintem akik itt vannak, azok egyértenek azzal, hogy a 73 éves nagyon már.
2: Guruljon a néni egyet, ha jól gondol a szőnyegen, gyerekek.
4: Vagy csak pörögjön.
2: Vagy csak pörögjön egyet a széken. Brékeljen egy kicsit a néni, ha gurul egyet, azonnal övi a kulcs. Jó, meglátjuk természetesen. De figyelj, ülőszék. Itt tartunk, gyerekek. Ez van. Hát ez
6: igen,
2: ilyen.
6: De hogy ki az, ki szereti a fiát még 73 éves, hogy eljön hajnapba a kedvéért beállni a
3: sorba.
6: Igen. Hát ez annyira
2: igen, és megnyerni, és egy olyat brékelne, itt tudod, fejepőgés, helikopter.
3: Eldobni a széket.
2: Igen, eldobni a széket, minden. Úristen, de jó lenne. Na jól van, Nagyi nagy forma, úgyhogy akkor őt még megszólaltatjuk majd. Ki a mama repülős gizik?
3: De sebekre vigyázni.
2: Igen. Szegény Ferit küldtétek ki megint, is szemetek. Hát gyerekek, ez...
3: Nem mindig én vagyok.
4: De kiülünk majd mindjárt.
2: Ugye? Persze.
4: Persze.
2: Megyünk.
3: Addig várjál.
6: Igen. De nem mennyiségű fokhagymát fogyasztottam, úgyhogy szívesen kimegyek veled.
3: Jó, gyere, és körbeül
6: a hintőket.
2: Adjál neki vámpírűzőnek, megkajált el egy
6: kicsit. Volt egy kis vámpír szituáció is.
2: Nagyon jó, gyerekek. Jól van, oké, na elmegyünk akkor, jó. Ide gurult a néni. Hopp,
3: gurult, jött, te hülye.
2: Ja, édesem, nagyon cuki. Valamit mondani akar, figyeld.
3: Tessék, hova?
2: Ha most gurul.
3: Itt vagyok.
7: Figyelj. A gurulás.
2: Tessék.
3: Ne.
2: Micsoda?
3: Most ne.
7: Azok azóta is, és nincs gondom.
3: Jó, üljön le egy kicsit, nyugodjunk meg, meghallgatjuk a híreket. Nevetkőzzön, még nem kell, hírek jön.
2: Melegítsen a mama addig, melegítsen, guruljon.
3: Azt mondta, hogy ő tornázik minden nap, neki ez smafú egy gurulás, bármikor tud gurulni.
4: De már bekésült, nézd meg, hát ha már a földön ül, akkor
2: legyen.
6: Jó, én Team Ági vagyok, én Ági támogató csoportot fogok létrehozni. Ki az, aki Ágival van, hagyja a
2: visszacsatot?
6: Ez a beszéd.
2: Viszonylag könnyen odaadunk egy kulcsot, de erre nem számítom. Sok minden volt neki településre, de reggel 6:30 itt a mama már gurul egyet, ezt nagyon szeretjük. Nagyon jó, oké. Lesz fekete félig, ennemünk is természetesen lesz minden, úgyhogy játékra is lehet jelentkezni, helyszíni játék, és minden más, de ma a kulcs bűvöletében forog itt minden, úgyhogy jövünk vissza mindjárt. 6:30 van, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
8: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a Háda napok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
14: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt! Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
15: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia érték garancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
17: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
18: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
17: Szerencsét, hogy az Optik Körben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
18: Ez varázslatos!
17: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
19: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
20: Reklámot hallottak.
21: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Több városban is egészségtelen a levegő. Nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon-Bácon, Salgótarjában, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszélt.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
1: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a Népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet is. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Úterelés épült az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na már itt is vagyunk, 3:47 lesz pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatóink. M5 bevezető gyalogost ütöttek el, te jó Isten, hatalmas a sor. Itt pedig a Duna plázánál már világosodik. Nincs rossz idő, aki esetleg gondolkozik, nyugodtan induljon el. Picit szeles, de nem esik. Most a szél is kezd elállni, úgyhogy nem vészes. Nem vészes az időjárás. Mi pedig ugye a konténer szellemében vagyunk itt egészen 10 óráig.
1: A konténer szelleme.
0: A konténer szelleme ott van.
1: Szívők a konténer szelleme.
0: Igen.
1: Van. Csak elmondanám nektek, tegnap nagy mennyiségű fokhagymát toltam be, úgyhogy sajnálom mindenkit.
0: Párologsz?
1: Nem tudom, csak remélem, hogy nem. Mindent megtettem, de párologi, nem tudom, hogy ezt vissza lehetett tartani.
2: Nem.
0: Van egy ilyen. Van.
2: Nem érzem egyébként. Nincs
1: jó, mellém ültették a szaglás-káros út Julit.
0: Igen. Ügyedjen
3: arra,
1: de majd mindjárt meg is megszagoltatom magam a közösséggel.
0: Ugye, a klíma onnan fúj felém, tehát ez olyan, mint a vadászatnál, amikor úgy érzed.
2: Előkapod a skulót.
0: Igen, fokhagyba szagot érzek, gyerekek. Na, mi a helyzet kint, Ferenc? Egyrészt milyen idő van?
3: Hogy is mondjam? Szeles, inkább mondjuk ezt. Nem rossz, de azért vannak látom fázó arcok idekin, mert a szél az meghozza a hangulatot ehhez. Egyre többen vagyunk, nagyon szuper. Van egy csomó ácsingózónk, ennyire hideg van a kulcsokra. Hát itt fölmerült egy dolog az Eszter részéről.
0: Na,
3: hát, hogy egy kulcsot akkor hát, lőjünk el.
1: Mert volt már egy emberem, amit kiválasztottam a rádióban, ugye? Emlékeztek rá?
0: Erikának
1: hívták, vagy hogy hívták?
0: A Béla.
1: Béla.
3: Józsi.
1: Könnyű katátázom. Azt ez, nem, hogy hívták?
2: Mindenki Béla lesz hívtelen.
1: Anna, mondjál már valamit, hát ott vagy benne, ott tűz.
3: Azonnal átdobtad Annára,
1: igen,
3: a szart.
1: Hát ő írta fel a nevét, igen.
0: De várj, úgy diblinget, hogy már volt kulcsa, vagy mondtad, hogy
1: ő
0: ha jött?
1: Ő már kapott tőlünk kulcsot, és annyira dinamikus és energikus volt a hang, és annyira féltem tőle, hogy éreztem, hogy ő fogja megnyerni.
0: Ja, tényleg, neked volt egy tippet, hogy szerinted ő.
1: Igen, és ha ő nyeri meg, akkor kapok egy falka pont.
0: Így van. Tényleg fogadtunk.
1: Igen.
0: Elmondom neked, várjál, múlt héten volt, csaj volt, és ilyen nagyon, ilyen tényleg ilyen zsizsgő, vidám hangja volt, és ott kötöttél rá egy fogadást, hogy szerinted ő az, aki elviszi a kulcsot. Hát most, igen, meg nem mondom tényleg a nevét, de múlt héten emlékszem.
1: Anna, hogy előkeríti.
0: Annának minden megvan. Annának
1: most reggelizik már benne.
0: Igen, a zsűrpedatnában ültökélek a zsűrrel, és veszik a reggelinket.
2: Vagy valami durva orgiát
0: csak. Most mit történik? Nem gurul? Hát nincs próba gurulás?
3: De kulcsért gurul.
0: Mi megszavaztuk.
1: Nagyon helyes, legyen sztendeljétek. Ne hagyjátok, hogy kihasználjak benneteket.
3: Jó, tehát akkor van kulcs?
0: Egyet adunk. Ági néninek egyet adunk.
3: Na, jövök.
1: Na, nekünk a kettes számon befutó. Tehát jövök. Én belül szeretnék választani.
3: Ági néni kabátban nem gurul, azt mondja.
2: Neki vett
4: között. Kigurulódik belőle minden. Kigurul belőle minden.
0: Megőrülök, Ági néni, neki vett között.
3: Ági néni levette a szemüvegét, levette a kabátját. Ági néni, hadd ne hívjunk mentőt rá. Nem kell fejjel lefelé.
0: Jézusom, hát és Ági néni most átrafele ül le a varázsszőnyegre. Nagyon jó.
3: Jó, elfogadjuk.
0: Ez figyelj, mindennél szürreálisabb. Gyertyállásban van Ági néni jelen
3: pillanatban. Nagyon nagy óriási tapsot kérünk Ági néninek.
0: Hát ez óriási.
2: Ági néni szenior jógaoktató szerintem.
0: Ági néni
1: példakép.
3: Hát Ági néni, ez csodálatos volt.
4: Köszönöm szépen.
3: Gyakorolta?
4: Mindig a körülményekhez mértem, mindent csinálok. Úszok is.
2: Ha lenne itt egy jó medence.
1: Elmondanám, hogy
4: látszik azért rajtam, remélem.
3: Látszik, csak vegye fel a kabátját, mert meglevesesedik az orra, aztán vaj lesz itt egy jó tüdőgyulladással a konténernek.
1: Elmondanám, hogy Ági néni egy nappal rendész ki idősebbnek Ferinél.
3: És például, hát szívem, én nem is tudnék gurulni se, úgyhogy ebbe is jobb.
0: Egyet gurulnál, csak ott maradnál, tudod, nem maradnál. Nem kell. Jó, akkor mit ígértünk most neki, vagy az unokájának? Vagy akkor most mit csinálunk?
2: Hát nyilván ő kapja, de ha megkapja
4: én
2: az egész
4: cuccot. Én kapom, de hát két unokám van.
2: Persze, szétosztja.
1: Melyik a kedvenc Ági néni? Ezt tessék megmondani.
4: Tessék?
1: Van melyik kedvenc unoka?
4: Nem értem.
2: A kérdés se érti.
0: Van-e kedvenc unoka?
4: 7 éves Dönci, Böröndi Dönci, hogy a jó neve van Böröndödön, a Köröndön és Zelda.
1: Ez egy cuki család.
0: Igen, a szülők azért.
1: Kérdés család, igen.
0: Igen, többször megrágták a névválasztást, azt hiszem, hogy igen, azért nem a legegyszerűbb.
3: Mit tartana meg a konténerből? Tudja az ajándékokat?
4: Nem tudom az ajándékokat, mert én úgy estem ebbe be, hogy a fiam csak mondta, hogy gyere, menj el.
0: Retro rádió hallgató vagyok.
3: Igen, sokkal jobban szeretem. Igen. Van benne egy autó, képzelj.
4: Azt az egyet tudom, hogy az autó.
3: Jó. És még de azt megtartja?
4: És még érvényes is, úgyhogy akkor a családdal mennénk.
3: Van jogosítvány is, nagyon jó. Hűtőszekrénye van?
4: Van.
3: Akkor az sem kell, az is mehet az unokáknak.
2: Utazni szeret?
4: Na nekem nincs autóm, csak jogosítványom, úgyhogy majd most lesz.
0: Azt hittem be.
4: Optimista.
0: Nagyon jó, na hát most lesz, akkor az autó marad Ági nénél, a többit megviszi a család. Az egy jó deal szerintünk, jó? Oké, tessék csak ott üldögélni nyugodtan, aztán szólunk, majd akkor egy kulcs ki van adva.
3: Most már megvan a kulcsa, regisztrálnia kell.
0: Jó.
3: Mindjárt intézik itt a kollégák.
0: Igen. Regisztrálnia tessék kell. Elgurulni a regisztrációs sátorba, és akkor ott vagyunk, ott van hátul, és akkor ott Ági néni adatait is felveszik.
3: Én néhány arcon azt látom, hogy ez egy igazságtalan döntés volt, Sebestyén Balázs részéről.
0: Nem is én voltam, várjatok.
3: Hogy a Balázs egy olyan döntött most, ami hát az egész karrier...
1: Balázs
0: meg a döntésre. Azt írják Ági néntől a hűtőszekrényt. Azt a minden segít neki. Na jól van, Juli, Eszti, Csinik vagytok, büntetnélek titeket. Mi van ma, gyerekek? Nagyon
3: ez nem csak ma van, ez minden nap.
0: Kanosodott mindenki.
1: Világnak van, úgy látom.
2: Huncuk hangulatban vannak.
0: Dönci és Zelda, egyenesen az X-gammákból kérdezi valaki. Ja, gyerekek, tegnap olyan helyen voltam, képzeljétek el, nem érdekel titeket. Mind azért elmondom.
3: Hát nem, nagyon, de...
1: De ezt olvasod, vagy mondod?
0: Nem, voltam, a Puskás stadionban voltam, vagy nem, az arénában. Melyik a kisebb?
2: Nem tudjuk, mármint mi, várjál, a fedett vagy a fedetlen?
3: Na, sorolom, MVM Dome.
0: Igen?
3: Nem az.
0: Nem.
3: Nagy, a nagy?
0: Az se, a középső, az UFO alakú.
3: Az UFO alakú. UFO alakú. Kicsi, igen, igen, Budapest sportcsarnok.
0: Ott voltam tegnap egy órát. Ezt a Zolit úgy kezdtem, hogy Gyuri sokat szorítanak. Se eleje, se vége, se értelme, csak úgy bele.
3: Várjál, de tudták róla, hogy te bemész oda, vagy csak bejutottál?
0: Igen, koncert volt, és egy olyan koncertet láttam, hogy szimfonikus zenekar játszik trend slágereket. 100 helyen megcsinálták már 100%-ben, csak elmentem megnézni, hogy milyen.
2: Volt rá jegyed?
4: De.
3: Nem, miért neki nem kell.
2: Az ajtom, és
1: felástam magát.
2: Tudja, ki vagyok én.
0: Száztagú zenekar, bőgővel, csellóval. Igen, igen, igen, igen, játszanak. Énekesekkel, trance dalokat, brutál színpaddal. Ezt néztem meg tegnap.
2: Csak nem beújítasz valamit?
0: Nem, csak kíváncsi voltam, hogy milyen, elmentünk is. Nem volt rossz, aha, nem volt rossz. Másfél órás koncert, és akkor a Fétesz Insomnia Children mindent klasszikus zenekarral játszanak, énekesekkel. Érdekes, érdekes felállás volt.
1: Én már ezer éve mondom neki, hogy csinálj meg a DJ Oti szimfonikot.
0: Igen, DJ Oti szimfonik.
1: Mondtam neki, hogy karácsonyra akkor MVM Dumba szeretnék elmenni erre a rendezvényre.
3: Így van, dupla koncert.
1: Mások rendezvényre.
0: Megnéztük, hogy vegyük ihletet. Nem volt rossz, igen, érdekes ott a hangszerelés néhány dalnál, de nem csálták meg rosszul. Ez egy világjáró turné, tehát mennek tovább.
3: Csak DJ Otinak mondom, hogy ez rohadt drága lesz, ha meg akarja őket hívni sztár fellépőre. Száz gázsi.
1: DJ Otinak lesz drága, egyáltalán drága, mert ugye szaxofonos már nem kell hívni.
0: Ennyi. Volt szaxofon szóló, gondoltam rá, hogy ha azt elnyomod, azzal meg vagyunk.
1: Az már én vagyok, és akkor a többit meg Júli megoldja.
2: És gyertyák, az szépen ki volt világítva, minden volt.
0: Nem, ez nem gyertyás, ez ilyen háttérvilágításos, lézeres, ilyen nagy sós, tehát hogy ilyen nem, ez nem ez a hangulatos. Van ez a gyertyakoncert, de nem, ez nagy zenekarral, felele volt választva, tehát félház volt, 4-5 ezeren voltak, nem volt teltház, de csak egy kíváncsi voltam egyrészt, hogy milyen dalokhoz nyúlnak, hogy dolgozzák föl nekik, mik a nagy slágerek a 90-es, 2000-es években, elmentünk így.
2: Lányok szigorúan mindig
0: szakmai alapon. Egy orosz csaj, aki énekelt, ott egy amerikai énekesük, tehát hogy közben meg nagyon jó, ilyen session zenészek konferálják egymást, és jönnek el, és énekelnek el dalokat, de úgy énekeltek a csajok, tudod, hát közben a hajadat leteszed, tehát hogy brutál látvány, brutál ének, és közben meg mögöttük játszik, mint egy 60 fős nagy komoly zenekar.
1: Ki az, aki megnézi egy DJ, ott itt egy smokingban?
0: Például. Igen, egy ilyen zenekar előtt. Egy ilyen zenekar előtt, de nincs dolgod, mert ugye a zenekar játssza a dalt.
3: De te vezényelni.
0: Volt zene, minden volt. Igen.
3: Jó reggelt, kolléga!
0: Igen. Közpénzen kérdezi valaki.
2: Szimfoni, papászló, mi is ott voltunk, többen írják.
0: Igen, ez a szintoni, ugye ez volt a neve, vagy szimfoni, nem tudom, ez a nevük. Jó, jó, kíváncsi voltam.
3: NK-s támogatást visszaadták?
0: Nem utaltak nekik.
1: Figyelj, hogy Mága felszabadult Szilveszterre.
2: Most le lehet, hogy elkapkodják.
0: Igen, ügyesek voltak. Jól van, gyerekek, játékosunk van, beengedjük, játszunk ki, kíváncsiak vagyunk, hogy kit válasz, hogy mindig a helyszínről választunk játékos. Szia, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok!
0: Hello! Te csak ide behozzánk, így ezért ez nem egy könnyű feladat. Belöktek ide a stúdióba. Bogi! Szia, Bogi! Honnan jöttél, Bogi?
5: Harkányból.
0: Harkány!
3: Oh,
0: Hát az jókora indulás.
5: Hát már tegnap fennaludtunk Pesten.
2: Hol? Aztán valahol. Konténer előtt.
5: Az egyik barátunk fellakik Pesten, hál' Istennek, úgyhogy nála aludtunk. De tegnap még megmásztuk a Citadellát éjfélkor, úgyhogy hát ez nem volt kellemes. De legalább nagyon szép volt, úgyhogy.
0: És ez a kis ízes beszéd, ez honnan van? Mert hogy így érezni, van egy kis...
5: Ez az íz...
0: Hogy lehet megkérdezni? Hát most azt mondom, hogy akcentus?
5: Nem, szerintem még nagyon fázok, meg félek, és talán az miatt...
0: Ja, jó, azt hittem, hogy valamilyen tájegységből érkeztél.
5: Nem. Hozzám.
2: Ha nagyon figyelt, akkor csak angolul tud megszólni.
0: Igen.
1: Valahogy hát, hogy milyen a beszéd, Nyíregyházán, akkor hideg van.
2: Vagy éjfél után. Szombaton.
0: Igen. Bogikám, jó közel a mikrofont, nem mondok hasonlatot, de nagyon-nagyon közel. Jó.
5: Oké.
0: Nagyon jó. Igen, kapaszkodj be. Kit választottál játékra? Hú, de bizonyosan szólunk. Igen?
5: Eszter!
1: Mindig a gyengére mennek rá, látod? Körülnézed azt, hogy azt a kalácsképet, azt nem tudom győzni.
3: A fogaiba
1: szagot. Bejöttél, érezted büdösen ez a kérdése?
5: Nem.
0: Nem, nincsen? Nincs egy ilyen átható fogaiba szag?
2: Átható lábszag van.
1: Szóval 40 perc múlva fogok elkezdeni párolni, úgy terveztem.
0: Jól van.
1: Minden megtettem, hogy hipóba fürödtem, minden volt. Na.
0: A gyerekek, Bokinak nincs hangja, azt mondják, de van most már, megjavult. Nem a te hibád, csak itt jelentek.
1: Nem látszott a hangja.
0: Bokikám, ezek a 4 centis körmök, ez egy jégkapardés lehet.
5: Igen, ez veszélyes.
0: Ez nagyon durva. Hány centisek ezek?
5: Hát szerintem max 2.
0: Max 2.
1: Kicsit karcolgassam meg a Balázst vele.
0: Igen, Boki,
5: nem biztos, hogy örül neki, de...
0: Mennyi idő? Még ez nem akad bele semmi?
5: Nem.
2: A hátát simogasd végig össze. Hát
5: az amúgy nagyon jó.
0: Igen? Igen. Szoktad így vakargatni a pasit hátát?
5: Nem, hát amúgy inkább ő az enyémet, ahhoz képest, hogy nekem van. De nem, nekem is.
1: De ezzel könnyű volt felkapaszkodni a Citadellára szerintem.
5: Hát igen, ez így megmásztuk.
0: Milyen foglalkozó, Bogi? Mit csinálsz?
5: Hát vendéglátásban dolgoztam, most hagytam abba, és most váltottam ki a katás vállalkozót, egyébként műszerpillaépítéssel és számoldokkal foglalkozom.
0: Azt a mindent. Hát most visszahozzák, most van valami terv, hogy bővítik.
5: Hát igen.
0: Bővítik. Visszahozzák, bővítik, itt nagy katás tervek vannak. Igen.
1: Figyelj, mert Balázsnak nem tud ellaminálni valamit a
5: szemöldökével.
0: Befonni mondjuk, vagy levágni legalább így a fésűből.
1: Hírek alatt kitérkedik.
0: Igen. Na jó van, csajok. Játszatok akkor együtt, jó?
1: Nagyon zavarba ejtő, úgy játszanom, hogy itt vagy. Nem tudod ennem itt lenni?
2: Egy kicsit elfordulok.
3: Bogi, fordulj el.
1: Én fordulok el. Halló? Kivel beszélünk?
0: Igen. Na, jó. Mehetünk? Zsülcike indítja a szignált, megyünk, akkor legyetek ügyesek. Jó? 3, 2, 1, és tessék.
1: Bogi, felkészültél a gurulásra?
5: Fál.
1: Titánok harca. Pattanásig feszül az ideg. Na, készültél témával esetleg? Miről szeretnél beszélgetni?
5: Mit csináltál tegnap esetleg?
1: Tegnapi nap? Fokhagymát fogyasztottam csapatosan a barátaimmal. Különböző rendezvényeken. És ezek kívül bármi más, meg szeretnék kérdezni valaha itt a stábtól. Nagy rádió hallgató vagy?
5: Hát most az utóbbi időben hallgattuk a rádiót. Egyébként...
1: A munkahelyeden? Vagy otthon?
5: Otthon. Igen, legfőképp.
0: Ó, ott volt az igen.
2: Nagyon belelazultál ebbe a beszélgetésbe.
0: Igen, ennyi.
2: Úgy szorította azt a mikrofont, hogy elfejjelettek az ujjai.
3: Mondjuk nem sokan szomorúak itt kint, mert páran elaludtak. De...
0: Igen, Bogikám. Nem volt nagy, de óvatosba voltál, óvatosba
1: nagyon
0: voltál.
1: Nagyon nehéz ide beülni közénk.
0: Jól van.
2: Puhadolódzott.
0: Nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál. Egyél így áll, amit egészségedre. És akkor sok szerencsét a kulcsnál. Bár elmutat, hogy nem nagyon hallgatsz minket se rádió, de győzzél te is.
5: De utóbbi időben hallgatom.
0: Mióta van a kulcs is játékozottak. Nagyon szeretem a rádió egyet.
1: Ezek a kulcskeresők, ezek bármire képesek.
0: Jó, köszi neked, csávó, szia, ügyes voltál.
3: Ajándéksomag van, nem? Azért ilyenkor szoktuk.
0: Persze van.
3: Persze, hadd szóljon. Meg maradhat még 5 percig a melegben.
0: Összerakunk.
1: De hideg van kint, Feri?
3: Eléggé.
1: De ez nem csak a keringésed?
3: De lehet, hogy a koromban jár ez, de az a baj, hogy nem csak én fázom, vannak itt még egy pára.
1: Nagyon veszélyes.
0: Igen. Gyerekek, képzeljétek el azzal, hogy azt a hírt hallottuk, ugye, hogy annyi ajándékunk van, de ez milyen durva, csak említsük meg, hogy nem fér de minden a konténerbe.
2: Nyilván ez konténer. Tudod, mi a durva, hogy ezt 6 órakor már elmondtad?
0: Igen, csak hát azóta
3: tudod.
0: Csomó új hallgató van. Igen.
3: De hogy van kameraképünk a konténerből, ott van a gyönyörű kupra revál, ott van a bringa, és akkor egy csomó hát ilyen posztert tettünk ki a többi ajándékról, mert tényleg a kocsi elfoglalja.
0: Illetve egy technikus, teljesen. Akit még bezártunk.
3: Igen,
0: tegnap este.
3: Nagyon már éhen harc is megfogyott.
0: Nagyon integet a kamerába, hogy engedjetek ki, hogy
1: megint a közben Anna, hogy én Anettet keresem. Itt van Anett?
0: Anett, hol vagy Anett?
1: Anett, Anett. Ott van?
0: Ott van. Te vagy Anett. Ott vagy Anett.
1: Gyere csak előre, Anett. Nem lehet ott súnyogni hátul.
0: Te vagy Eszter favoritja, veled fogadott.
1: De másik irányba indul.
0: másik irányba gyere, másik irányba gyere, másik irányba.
1: A retikujét hozzávert a férjed, és azt mondta, most megyek.
0: Most megyek, szerzek még egy kulcsot.
2: Hello,
0: Anett, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Anett, közös az érdek, ha te nyersz, én is nyerek.
2: Az biztos, úgyhogy én nagyon rajta vagyok, hogy nyerjünk, úgyhogy most már nálunk van a kulcs, kiváltottuk, ideértünk időbe, ez már fél siker.
1: Lenyújtottál? Hadd lássam, mi a helyzet? Gurulás?
2: Gurulás ügyileg jók vagyunk.
3: Mert... Kicsit oda néztél a gyerekre, hogy ő rá akarod testálni a gurulást, jól látom.
1: Akkor elkobozzuk az ajándékot, nincs ilyen áll.
2: De
1: nincs
2: megoldom,
1: áll,
2: mert szerintem ez most ez abszolút, ez nekem kell megoldani ezt. Úgyhogy
1: mi a tét? Egy póni csorda?
0: Egy póni egy csorda. Póni.
2: Igen, póni.
1: Nem
2: póni,
1: egy póni, egy halompóni.
0: Törpeló. Törpeló.
3: Egy törpeló. Jó, tehát ugye Eszter azt mondta, hogy te nyered, és az a fogadás, hogyha ez megtörténik, akkor Eszternek lesz törpelova.
1: Nem egy, hanem több, mert egyedül magányos lesz.
2: Akkor mindenki nagyon boldog lesz. Mi nagyon, az biztos. És hát akkor Eszter is, úgyhogy mindenképpen nyerni kell.
0: Milyen energiák vannak? Ma érzed, hogy meg lesz? Hogy ébredtél? Mit mond az intuíció?
2: Tegnap még nagyon próbáltam így bevonzani, így mantrázni a számot, a dolgokat, mindent, úgyhogy én szerintem jó energiákkal vagyunk. Kicsit fáradtak vagyunk, de úgy jól vagyunk.
3: De milyen számot kellett mantrázni?
2: Hát kaptunk egy számot, és ahhoz kaptunk most egy kulcsot, mert ugye én már az utolsó etapba nyertem meg a kulcsot, tehát fizikai kulcsot már csak itt kaptam, és akkor ahhoz kaptunk egy kódot, és hát annyi volt nekem, hogy azt próbáltam megmantrázni, hogy ez bejöjjön.
0: De jó, tök jó. Annyival igen, az összes Mr. Minitet kiraboltuk, de már nincs több kulcs, amit adni tudnánk, ezért néhányakra már csak egy 8 ügyű digitális kódot tudtunk adni. Na de ezt még azért szűkítjük, tudjátok, tehát hogy itt még az most azt mantrász, hogy kerülj a legjobb 10-be, mármint akiknek ugye kulcsa van, tehát a 300-at szűkítjük.
2: Igen, igen, tudom, úgyhogy most nagyon-nagyon szorítunk magunknak, hogy benne legyünk a 10-be, és akkor az a 10 fog elvileg... gurulni?
3: Ne kíváncsiskodj, ha benne vagy a 10-be. Nézd majd, hogy rohan előre.
0: Hát a szerkeszti, hát szerkeszteni már így.
3: Szerintem úgy csináljuk, hogy...
0: Igen.
2: Bocsánat, nem csak úgy próbálom puhatolozni, hogy mire számítsunk.
3: Csak jóra.
0: Csak jóra, csak jóra. A 9 után majd a 10 szerencsés, aki még extra szerencsés, elkezdik nyitogatni a konténert, és onnantól kezdve valakinek a kulcs az tényleg működik, és ki fogja nyitni a konténert. Úgyhogy ez erre kell nagyjából.
1: Vagy a konténert, vagy a Duna Plázát fogja kinyitni.
0: Igen, valami biztos, hogy...
1: Tele van cuccokkal.
0: Igen, valami biztos, hogy kinyitünk, így van. Jó, úgyhogy...
3: Kitartást.
0: Regisztrálni kellett, és majd onnan fogunk szűkíteni, onnan fogunk húzni, jó? Na, de akkor Eszter favorítjaként sok szerencsét neked is, meg hát mindenkinek, aki...
1: Van Anett, meg Ági néni. Tehát nekem már két favoritom van. Ági néni esetében nem kérek póni csordát, de az Anettet fenntartom.
2: Így van. Képzeld el, ha Anett nyerni. És neked tényleg...
1: Hát azt nem mehetnék a versenyhivatalhoz. Ott gondolom, lesz egy kis eljárás.
2: Oda pirítana neked 3 darab lóval.
0: Igen, Ági néni eltök még Ferinek egy angol spárgát is beígért.
3: Bizonyám.
0: És megcsinálja.
3: Ági néni egyébként jelen pillanatban reggelizik.
0: Nagyon jó, szeretjük.
3: Ági néni fölkészült rajongója a Rádió 1-nek.
1: Ne terrorizáld már Ági néni reggelizés közben.
3: Nem terrorizálom, ez csak egy képfestése volt arról, hogy mi történik most. Mit tetszett, milyen szendvicset hozott? Vajas kenyeret teszek. Szépen Ági néni ül itt előtt, és vajas kenyeret eszik, a világban így rend van.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Kérdezik a hallgatók, hogy valaki turbósított-e már, mint tavaly, fél hétkor már esetleg lecsúszott valami, kis lélekmelegítő valakinek,
1: ott már integetnek.
0: És jön az üveg, ott került elő az üveg, oda nézzél.
1: Apa csak ezt várta, legyen miért
0: írni. Igen, nem hogy turbósított, hozott egy 07-es üveget magával, amit elővarázsolt a mellén.
3: Belső védelmi vonalat épít ki magában a hideg ellen.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy aki az örököseit elhozta magával. Jól látom, hogy te rengeteg gyermeket látok, hogy viselték ezt az ébredést? Most hát figyelj, még mindig nincs 7 óra.
0: Hát meg hogy ma akkor nem mennek suliba? Milyen jó napjuk van?
3: Ó, csokoládé, igazán nem kellett volna. Miért kaptuk ezt rá?
1: Korumpát.
6: Reggeli ébreszt.
7: Csak reggeli édességnek.
0: Persze, hát itt van nincs ingyen csokoládé, Ferenc. Tudod, hogy miért kapod?
3: Én biztos vagyok benne, hogy van ebben valami.
1: Akkor legutoljára csokit kaptam, annak nagyon rossz vége.
3: Köszönjük, rendesek vagytok. Köszönjük szépen. Ja, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
8: Bármeddig.
3: De miért? Iskola, meg ilyesmi?
8: Szabad nap.
0: Aj, de jó, így kell.
2: Mi? Hány szülőigazolás van most?
8: 10.
2: Ó, arra.
1: 10, neki csak igent adnak.
3: 10, és már most megvagyunk vele.
1: Ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is megtök.
0: Tizet leigazolhatsz, te
2: szülőként? Igen.
1: Fél évente 5-öt, nem? Összesen egy évben 10-et.
0: Igen, egy évben 10-et. Aztán, hogy azt hogy osztod be?
1: Irány javaika.
2: Aztán jön a közveti orvos.
0: Igen, aztán följött egy orvos ismerősület, hogy
3: alakítszeretnénik. Sokit szeretitek?
6: Igen.
3: Melyiket, a pisztáciásat szereted, vagy a magyarósat?
6: Magyarós.
3: Hozom.
0: Ennyi? Nézd, hát ilyen egy rendes ember.
3: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
0: Amilyen köszön öreg, szépen, akkor
3: csak van. Egyet adok oda, a többi a miénk. Egyétek meg, oké?
0: Okay? Na, a bácsi.
3: Mi van? Ez micsoda?
7: Ez egy jégkorong.
3: Melyikünkbe látod a potenciát?
2: Ezzel foglak fejbe vágni.
7: Egy jégkorong csapatnak vagyok a felszerelés, mert egyre is gondoltam, meg ajándékozlak titeket.
3: Nagyon
0: de aranyos vagy. Én nagyon örülök egy jéghoki korongnak.
3: Igen, hozott még valaki valamit.
1: Hát, de amúgy én azt tudom, hogy a jéghokisoknak fogsorra van szükségük leginkább, nem pedig korongra, de...
0: Igen.
3: Neked megvan mind, ja? Hát te, mert nem játékos vagy.
7: Nem, én csak felszerelés, mert...
3: Nagyon jó. Köszönjük szépen!
0: Oké, gyerekek, 7 óra van, úgyhogy elzúzunk megint. Jó, jövünk, ha van közlekedés.

0: konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
3: Evelyn, ez biztos?
2: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
3: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
2: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
4: És ez?
3: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
13: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
19: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
20: Mi lenne, ha új autója végül 5 millió forinttal kevesebbe kerülne? A Duna Autónál most erre is van esély. Vásároljon új autót november 30

0: és öné lehet az 5 millió forintos nyeremény. Válasszon 24 márka kínálatából Óbudán, Budakalászon vagy Szegeden. Részletek és játékszabályzat dunaauto.hu/5millió.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. eglolampaboltok.hu.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
6: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. Toyota Sakura.
8: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
8: A rádió egyen.
9: Több városban is egészségtelen a levegő. Elindul az egykor a gyermekvédelemben élők jóvátételi alapja. Szombaton lesz a kék túrázás napja. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd. Ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánosságra hozták azt a jelentést, amely az elmúlt 20 év Bicskei gyermekotthonban történt eseteit vizsgálta. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a jelentés alapján több változtatást is bevezetnek. A jövőben a panaszok nem kerülnek vissza az intézményvezetőhöz, és név nélkül is lehet majd jelezni. Lesznek előrebe nem jelentett ellenőrzések is, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Ismét megtelik túrázókkal az ország, szombaton rendezik meg 7. alkalommal a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség sok helyszínen várja az érdeklődőket. A kijelölt útvonalakat szervezett csoportokkal vagy önállóan is végig lehet járni, mondta Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
10: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezelt. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, vagy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
9: Fontos tudni, hogy a közös túrákhoz előzetesen regisztrálni kell. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk.
8: Közlekedési hírek.
9: Az Útinform írja, hogy az egyes főúton Törökbálintnál a 10-es és 11-es kilométerek között hídépítés miatt terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Hölgyeim és uraim, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
13: Anna Júlia!

0: Kevin, kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Nem vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után 10 perccel. Hello Eszter, hello Juli.
3: Halihó.
2: Hello Hóember.
4: Hello Bello.
3: Figyítem soly.
2: Bejöttél egy kicsit melegedni. Hello, drága hallgatók, bírjátok még? Hűvös van, hideg van.
3: Fagyási sérülés.
2: Fagyási sérülések és minden más. Jó, hát nem mondtuk, hogy azért ez könnyű lesz. Tehát ezt nem mondtuk, hogy...
3: Hát ezt a konténert nem adják ám.
2: Nem adják ingyen a konténert. Itt egy kicsit aztán fázni is kell, így van. Úgyhogy, ja, itt már volt gurulás gyerekek, itt már volt egy kulcs, ami gazdára talál, de még van kulcsunk, ami majd gazdára talál. Osztogatunk, ugye még 4 darabot, és 9 óra után pedig, hát meg megnézzük, hogy ki fog nagyon örülni remélhetőleg, és simogatja meg az autót, meg viszi el a közel 20 millió forintos nyereményünket.
4: Juhé!
2: Az nagyon komoly, gyerekek. Az nagyon, komoly, így van.
3: Látjátok azt a kislányt, cumi a szájába, az középen.
2: De aranyos. Mindenki mindent bevet, hogy megkapja a kulcsot.
3: Minden csipkedi meg az arcát, hogy sírjon egy kicsit. Igen. Hát a kapunk kulcs.
2: Gyereket, ha sírják, kislányom, sírják, akkor fogsz egy kulcsot kapni. Igen, nagyon kis cuki. Na, gyorsan nézzük a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet. M5 bevezetőn gyalogost ütöttek el, hatalmas a sor, reméljük, hogy nem komoly, de egyébként nem, semmi más nincsen. Hol van hideg? Itt 16 fok van, írja valaki.
4: Itt is annyi van, csak fúj a szél.
2: A szél.
3: Hát meg az érszükület.
4: Igen, meg a korom, igen, a zsír, az alkohol, a zsír, a cigaretta.
3: És az alkohol segítene.
4: Ezek mind.
3: De amúgy ott van egy úriember, nézd, ott a Tatarajos, és mutatja neked a folyékony téli kabátot.
4: Csak nem gondolod, hogy a technikusaink nem készültek be hátul egy óriási ízével.
3: De most mit vagy ilyen? De azoknak van címkéjük, annak meg nincs, én abból indék, amiben nincsen.
4: Biztos, az a bátor.
3: Attól megvakulsz.
2: Nagyon, szeretem a hallgatóinkat, hogy már ilyen fél literes pánikás üvegek kerülnek elő a belső zsebekből. Egyrészt jól ismernek minket, tudják, hogy mindig kaphatóak vagyunk egy kis ivászatra, meg úgy elhozogatják már, tudják, hogy ennek örülünk a legjobban.
3: Hát akkor reggel 8-kor, 4-8-kor azért turbosítani kell.
2: Itt már nincs sütemény, még hoztam, azt van nálam, Pia, add az üveget, töltsünk egyet, aztán ígyünk egyet. Nagy
3: add eleget. Körbe!
2: Azt nézem még, hogy hol van? Igen. Szép reggelt, idén lesz rádió egy. Aha, ezt nem is értem, hogy mit mondta.
3: De ez egy jó felolvasás.
2: Ez jó volt.
3: Nem, hogy szót kértél, Balázs. Fontos mondat
2: volt. Fontos mondat volt, igen.
3: Ó, de nézzél csak mögöttem, megjött a bújtogató.
2: Ki jött meg?
4: Oda nézd, mi van nálunk.
2: Oda nem, gyerekek, nem. Megérkeznek a technikusai. Igen, még külön házi pálinkával. Nekem csak az üres konténer kell, zárjatok be Annával 24 órára. Köszi, Tomi, Eszter földi szomszédja, Újfehértől.
4: Annácska! Hát itt főhívás van keringőre.
3: Annácska most már be van zárva, csak nem a konténerbe, hanem a stúdióba.
2: Igen, de valaki vinné.
3: Szerintem kaviár tesznek Zsüllel. Iskanál lesz történik, a pucéra fekszenek a padlószőnyek, és élvezik, hogy senki nincs benne az irodában.
5: Összecsúnyázzák Balit székét.
2: Dobálják egymás osztrigával. Na, hallottátok, mi történt tegnap? Csak hogy azért így híreket is beszéljünk meg. Mindenhol megjelent tegnap, egy motor háztetőbe kapaszkodó taxissal hajtott egy nő az Üllői úton.
4: És akkor már is visszakötnék.
2: Van.
4: Igen, már is visszakötnék a tegnapi témánkra, a Juli, hogy ebben az országban már mindenki mosolyog, mindenki kedves egymással, itt nincsen semmiféle fönnakadás, érted? A néni vehemens volt.
2: Igen, vehemens volt. Egy filmbe illő jelenet, azt mondják, az Üllői úton kedden délután azt hitték a járókelők, hogy filmforgatás van. Egy férfi fölkapaszkodott egy autónak a motorháztetőjére, és nem akarta elengedni. A nőnek az autója egy taxi hátuljának ütközött, ezután a két sofőr félreállt, hogy megbeszéljék az ügyet. A nő hirtelen visszaszállt a kocsijába, gázt adott, a taxis pedig belekapaszkodott a motorháztetőbe, és elindultak az Üllői úton. Ezt elhiszel?
3: Elmondanám, hogy az Üllői út amúgy is a Mordor határa, mert az, úgy van, én ott lakom, és az úgy van, hogy az Üllői út választja a 8-at a 9-től. És akkor, amikor az ember átmegy ebben, akkor úgy stílust vált. Ugye, mert akkor kell, hogy egy kicsit vehemensebb legyen. De ez a mi oldalunkon történt, ez a Ferencvárosban történt, a Kultúra és a Békesség szigetén.
4: Nem.
2: A Kultúra és a Békesség szigete? Ez Ferencváros? Igen. Egyet gondolunk Ferencvárosról?
3: Ez így van. Na, sportok, gondolkodás a filozófiai magaslatokban. Igen, ez vagyunk mi a Ferencvárosban. És akkor jön ez a hölgy, ez a nagyon drága autóval, hozzáteszem, mert azért ez egy drága autó.
2: Drága autó, igen.
3: Elgázolja a taxisainkat? Hát milyen viselkedés ez?
4: Honnan jött a hölgy? Tudjuk, hogy melyik kerület?
3: Nem, azt tudjuk, hogy hova ment.
4: Buda.
3: Azt nem Buda felé vett az irányt, hanem a reptér felé ment amúgy.
2: Igen, na de várjál, mi a fejlődés történet ennek? Tehát ők ketten veszekednek, ugye ez történik. A nő egyszer csak visszaszáll a kocsiba, és azt mondja, uram, én nem töltök betétlapot. napot, hogy hagyjon békén, én nem tehetek semmiről. Mire a taxis azt mondja, hogy már pedig nem megy sehova, és valószínűleg beállt a kocsi elé. Ugye? Tehát ő beállt a kocsi elé. A nő elkezdett gázt hajtani, és a csávó meg látta, hogy nem fog megállni, és fölkapaszkodott a motorháztetőre.
5: Szerintem azt hitte, hogy meg fog állni, ha felkapaszkodik.
2: Vagy hogy meg fog állni, mert felkapaszkodik. És megnéztem a videót, a Laci megmutatta, azt látott, hogy a nő tök normál sebességgel megy az Üllői úton, tényleg Feri egy irányába, és a taxis pedig kapaszkodik az a motorháztetőn is fogja, és mennek a forgalomban.
3: 500 méter mentek,
2: 500 méter. Teljesen szürreális.
3: Az nem egy sarok volt, az két vagy három sarok.
2: Nem vette észre, azt
4: nem
2: mondod?
4: Nem vette észre, hogy ott fekszik valaki.
5: Bekapcsolt az ablaktörlőt is.
4: Azért, mert ha egyébként észrevennéd, hogy fekszenek a motorháztetőn, akkor fékezel egy nagyot, hogy leessen. Ugye? Vagy elkezded jobbra-balra rángatni a kormányt, hogy a csávó repüljön le. De a hölgyet tulajdonképpen nem zavarta, hogy neki a motorház tetején
5: mit is felejtettem? Ki volt jobban kétségbeesve, a taxis, aki fent volt a motorháztetőn, vagy a nő, aki azt hitte, hogy nem fog felugrani rá, és elindult, és nem tudta, hogy mit fog csinálni 500 méter múlva.
2: Kérdés. Ki volt jobban megijedve?
5: Szerintem a nő se hitte, hogy a pasi fel fog kapaszkodni a motorháztetőre.
3: Ez a spiritus. Én ilyen kandúrt akarok látni. Nekem is ilyen kandúr kell. Az, aki azt mondta, hogy figyelj, csak annyit kérhetett, hogy vigyázz a kocsidra. Oké, rendben van. És így azt mondja, hogy bármi ára megcsinálni, mondanak.
2: De mi volt a baleset? Ők koccantak, hátulról belement a taxis.
4: Nem, a taxis nem hibázott.
2: Nem hibázott, belement a nő.
4: A nő ment bele, a taxis megállt, tök korrekten lehúzódtak, elkezdtek egyeztetni.
2: Aha, mindig a hátsó hibás, tehát akkor a nő volt a hibás valószínű.
4: Gondolom, eljutottak odáig, hogy hívjuk-e rendőrt, vagy ne hívjunk. A taxis mondta, hogy hívjunk erre, a néni megijedt, gázt adott, és elhajtott a helyszínről.
5: A végét látta valaki?
3: Nem mehetek vissza a börtönbe!
5: Ne arra, hogy visszavinnél a kocsimhoz, de most már az anyós ülés.
2: Átugor a néni Ferihegyre ment, elvitte Ferihegyig a taxis, ott kiszállt, bement Ferihegy kettőre, elrepült. A taxis azóta a motorháztetőn fekszik, és nem engedi az autót. Várja, hogy a néni visszajöjjön. De nem is néni, ez egy fiatal csajszí, tehát hogy nem öreg igazából, láttam de a videón. Ez egy 40-es, 50-es csajszí vitt.
3: Hogy megváltoztak itt a viszonyrendszerek. Egy fiatal csajszí.
2: Fiatal csajszí, jó, 50-es.
3: Nagyon szeretem, hogy hogyan részrehajlóak lettünk, és ez így van jó.
2: Miért állsz meg 100 méter után? Tehát a 100 méterig nem zavar, akkor mi zavar a következő 500 méterem?
5: Úrá lesz rajtad a kétségbeesés. Tudod, hogy meg kellene állnod még tankolni, meg bevásárolni, előbb-utóbb mindenképpen.
3: Ilyen dízeláraknál? Na ne viccelj, szálljon
5: le! Te meg pénzt kért érte?
2: Hogy nyom egy komoly féket, a csávó leesik, nem? Simán leesik.
3: Nem, van az, amikor meghúzod, hogy tudod, felnyissa a motorháztetőt.
2: A motorháztetőt felnyílik.
4: Igen. Figyeljetek, viszont a taxis dicsérjük megkapaszkodó technikával, mert én most pont nézem megint a felvételeket, tehát figyelj, annyira stabilan ül, vagy áll, vagy mihez fekszik ezen a motorháztetőn, hát hogy ezt mintha gyakorolta volna.
2: Ezt látni kell a videót, ez teljesen szürreális. Tehát az, hogy elindulsz reggel, és nem tudod, hogy 10 perc, hogy motorháztetőn fogsz feküdni, úgyhogy visz egy nő a kocsival, mert ő meg nem akar megállni, mert nem értettek egyet. A belső sávban megy az Üllői úton. Figyelj, felfoghatatlan.
5: De az látszik, hogy nagyon kapaszkodik, és nagyon kiabál oldalra. Nagyon kétségbeesett arccal ordít, hogy valaki állítsa meg. Viszont a hölgy nagyon korrektül kitetted az indexet, amikor lefordult.
3: Itt most kiteszem az utasomat.
2: Nem neki beszarít csávó, de azért amikor elindulna veled a kocsi, azért azt mondta, hogy ez de most nincs, meleg. Ez
5: nem tudsz mit csinálni. Hát nem szállsz le róla. Nem
3: engeded el. Ha lesúsz, akkor előtt.
2: Akkor még konkrétan át is megy rajtad. Igen.
3: Igen, de ez amúgy életveszélyes volt ez a helyzet. Szóval mi ennek a jogi következményei? Nincs ezzel kapcsolatban szakértők, hogy megkérdezhetnék?
5: Veszélyeztetés, abszolút.
2: Hát ez igen, ez veszélyeztetés, ja. Nem, erre nyilván nem kerül börtönbe.
3: Igen. Igen.
2: A hangú sofőrje volt, azt mondják.
4: Igen. Nem, ő mindig mindenkit ott vagy, úgyhogy biztos.
5: Valakiben van ekkora indulat, ennyi. Tehát érted, elindulsz egy emberrel a motorháztetődön, akkor ott nem mérlegelsz, akkor ott teljes element a roló.
2: Vagy ez volt.
3: Nem, tagadásban volt.
5: Ja, ez az ember nincs.
3: Nem.
2: De én azt is el tudom képzelni, hogy nem előbb fölmászott, hanem az, hogy megpróbálta kikerülni a csávót, ugye visszaült a kocsiba, a csávó állt a kocsi mellett. Megpróbálta kikerülni, és a taxis észrevette, hogy kerül,
5: és
2: ráugrott, és az nem megy innen
5: sehova. Akkor a taxis a hibás.
2: Tehát, hogy a magamból kiindulva én is inkább ugranék. Tehát én nem azon, hogy ő felkapaszkodott, és a kocsi elindult, hanem kerülni akart a nő, jó, köszönöm, én megyek. És a taxis azt mondta, hogy nem, innen hölgyem nem megy sehova, és fölugrott a motorháztetőn.
3: Ezt is írják a kommentekben.
2: Hogy ez történt?
3: Hogy igen, hogy ez volt, hogy ül, ugye a taxisba belement ez az autó, és akkor a taxis kiszállt, hogy ezt egyeztesse, és a nő megvált, hogy zöldre vált a lámpa, és elindult. És akkor ő akkor úgy döntött, hogy na, hát
2: Na vamos.
5: Fekszik a taxis, hogy bal láb rendszámtábla, jobb láb rockhajtó, mehetünk.
2: De most gondolod, azért egy ilyen kis koccanás nincs nagy kárt. 30 ezer forint, 50 ezer forint. A csávó ezért földobja magát a motorháztetőre, mi van ott egy komolyabb összegyűrű.
3: Nem ezzel bosszantod fel magad a stíluson.
2: Valószínűleg igen, hogy tehát, a nő, igen.
3: Nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy figyelj, ezt nem csinál meg a másikkal. És amúgy ezt annyi mindent lenyeltünk már, meg annyi mindent ignoráltunk azért, hogy ne legyen ilyen konfliktus, hogy azt mondta, hogy na, eddig is ne tovább. Na, ma eddig is ne tovább.
2: Igen, akkor ugrom.
3: Igen.
2: Nem is állsz ilyenkor, egyébként fotózod az autót, rendőrt hívsz, mi mit tudsz csinálni? Van, aki ilyen nem ismeri el, ilyen szituában mindenki van. Azonnal hívsz egy rendőrt, az oda kijön, vagy mondja, hogy várjanak meg.
4: Hát meg kell várnod. Persze.
2: Elvileg neki meg kéne, hogy várja a rendőr.
4: Na most hát álljak át a hölgy oldalára egy kicsit. Most képzeld el azt a, igen, én is tudom, de megpróbálom. Képzeld el azt a fenyegetettséget, ami átrohant az ő agyán, hogy az ő hites ura otthon mit fog szólni, hogy összetörte az autót.
3: Vagy nincs hites ura, csak egyszerűen az van, hogy annyira, tehát nem budapesti, és én emlékszem, hogy anyám először átvezetett a városon, és lehet, hogy egy olyan stresszben volt tehát az egész, hogy túl kell élni, nagyon bonyolult itt a túl kell élni, hogy úgy volt fel, hogy minden hol túl vagyunk rajta, annál könnyebb így van.
2: Igaz, hogy van egy taxis, a motorháztetőn, de nem számít. Nekem volt ilyen kocsarásom, de nem hívtunk rendőrt.
4: Hát ha meg tudtok egyezni, akkor nincs vele baj. Ugye kitöltitek a bejelentőt, a kék-sárga bejelentőt, hogy most már van róla applikáció, akkor nem kell rendőrt.
2: Akkor nem kell rendőrt.
4: De ilyen esetben a taxis egyértelműen azt gondolta, hogy a nő biztos, hogy nem fogja elismerni a felelősséget, akkor hívsz egy ízét rendőrt, és ő megmondja, hogy mi a helyzet.
5: Hát meg miért is hívtál volna, itt tasoltál.
2: Ja, az meg a másik igényre próbáltam tagadni.
3: A másik fő meg eszméletlen, úgyhogy nem tudott senkit hívni.
2: Nekem itt több ilyen igényen volt, de egyszer volt egy olyan, ott nekünk is rendőrt kellett hívni, a Nyugatinál történt, és egy meglehetősen vehemens csávóval sikerült oldalról ütközni. Ő állt a taxidrosztól, meg van, ahol forog az óra, ott állt, kitett valakit. Én meg jöttem le a Margit hídról, balról villamos megálló Nyugati, és be akartam fordulni jobbra abba a kis utcába, ami ott van, igen, a forgó óránál. És ugye úgy volt, hogy mind a ketten sávot váltottunk, ő jött ki a taxidroszt leálló busz megállóból balra, hogy menjen tovább a körúton, én meg a jobb oldali sávból mentem balra, hogy beforduljak jobbra, és eldarálta a kocsimnak a jobb oldalát. És én szentül meg voltam győződve, hogy én nekem van igazam, mert hogy hát én tudom...
4: Mert én vagyok, hát azért nézzük, a Balázs vagyok, hallod, hogy
3: lesz. Álljunk csak meg egy pillanatra, lehet, hogy maga jó vezet, de én meg Balázs vagyok.
5: Mit tudsz elradogni?
2: Na erre mondjam, hogy te meg ki vagy, Lajos.
4: Balázs mégis csak jobb.
2: Igen. És olyan vehemesen pattant ki a csávó, hogy majdnem nekem jött. És mondtam, hogy oké, haver, semmi gond, akkor hívjunk rendőrt. Ő biztos nem várja meg a rendőrt, nem hív rendőrt. Oda hívta még két haverját, és azt vettem észre, hogy állok egyedül, három ilyen viszonylag nagy darab, kicsit.
3: Ez talán nem a reggeli rádió műsor is.
5: És birkózol az óra alatt.
2: Állok, hogy figyelj, most azért tényleg ne verjetek meg, de a csávó nagyon velmes, hogy addig ment, amíg rendőrt hívtunk, és megvárta. És ugye a Kressz azt mondja, hogy te szabályosan váltasz jobbra, hogy viszont egy alsóbrendű busz megállóból jön, akkor egyértelműen ő a hibás. Tehát, hogy igazából neki kellett volna engem beengedni.
4: Ekkor megverték a rendőrt is.
2: Ekkor megverték a rendőrt, gázpisztolyjal arcon lőttek, kiszúrták a kerekemet és elmentek. De figyelj, egy másfél órás móka, tehát a rendőr az 50 perc után érkezett.
3: De végén neked volt igazad?
2: Nekem volt igazam, igen, de én mondtam, hogy én elismerem, töltsük ki, ne veszekedjünk, tehát mit szeretnél, mondom, teljesen mindegy, így is, úgy is van kár, nekem kaszkó, de mondom, legyen bármi. Nem menjek én az anyámmal, mindegy, elég nagy ilyen hepciáskodás volt. 3-4 óra volt, mire kijött a rendőr. Nem kapkodják el.
4: Mert minden ilyen csípsup szarért nem fognak elindulni, hogy azért, mert te összeütköztél.
2: Nagyon kellemetlen.
3: Arra a köztes időről beszélünk, amikor még nem jött, már meghívtátok a rendőrt a helyszínre, de még nem érkezett meg, és ott állsz, hogy az milyen...
2: Volt egy ilyen névjegykártya. Nagyon kínos csendek vannak. Ők telefonáltak, én ültem a kocsiban, mert a Nyugati viszonylag forgalmas.
4: Ez már tajt,
5: és felhúzta az ablakot.
2: Ha még egy bögre, itt van egy bögre. Nem, beültem a kocsiba, meg ugye azt mondom, hogy srácok, menjünk akkor le innen a helyszínről, menjünk le, mert föltartjuk a forradat, a Koppett hídát mögöttünk. Nem megyünk innen sehova, ezt így, mondom, ez itt nagyon kellemetlen lesz. És álszottod, mögötted dudálnak, villamos megállóban mindenki néz. Inkább műsort vezessél, tudod, jönnek
4: az is szart, de legalább nem akadályozod a forgalmat.
2: Úristen, férj, nagyon-nagyon kellemetlen az egész.
3: Mondtál neki ilyeneket? Elhúzom a falat!
2: Takarodjál agyádba!
5: A két haver baseball ütővel érkezett?
2: Nem, csak amikor valaki hülye, és azt hiszi, hogy neki van igaza, és mondom, figyelj, hát buszmegállóból állták.
5: Soha nem, nincs, az meg sokszor az energiát.
2: Nincs az a kressz, mondom, ami miért nem ismered el? Hát buszmegálló, én sávot váltok, mondom, egyértelműen te hibád. Leszetted a kocsim jobb oldalát, mondom, ezzel nagyon nem tudok vitatkozni, de hogy ezt a rendőr is meg fogja állapítani. És akkor végül is kijött, kitöltötte, hát nem kapkodják el.
3: De bocsánat, kértem, hogy...
2: Nem. Volt még ilyen megtalállak, meg nem tudom. Tehát jaj, rossz szájízű elválás volt igazából.
3: Egy FLM rajongó volt?
2: Hát így gitároztunk és énekeltünk. Nem jó, ezek nem jó pillanatok
3: azért. Az a pillanat, amikor már ott a kár, és akkor beállsz a kocsimára, és akkor tudod így, nem olyan nagy baj ez, na nézd csak ide, kis fényezés.
5: Ha benyálatom, le is jön róla.
2: Egy hónappal ezelőtt volt egy másik sztori, mondom.
4: Akkor
5: tudatára vártam
2: egy Budakeszi út, fékezek egy nagyot, csávó hátulról belém jön, de csak így meglök. Ülnek a gyerekek, na most megmutatom, kipattanok. Kipattanok, mondom, csávó, az a kielőzés, elmegy jobbra, ott hagy. Há, mondom a kutya, hát nem fogsz ott hagyni. Elkezdem üldözni Budakeszin, figyeld. Benne a két gyerek, ez az apa, mutasd meg, ez az, ott megyünk után.
5: Leszorítottam, és halálos baleset lett belőle.
2: Mielőtt az újság megírja, nem gyerekes autós, és fordulok utána a lámpánál, megyek tovább, dudálok, vészük, hogy állj meg, megtolt a hátulról. Nem áll meg a csávó, majd a Budakeszi helytető megáll, hogy miért üldözöm. Hát mondom, nekem jöttél. Hát ő biztos nem jött nekem. De mondom, nekem jött, itt van a két gyerek, tanul, mondom, biztos, hogy nekem jött, töltsünk betűtlapot. Mutassam már meg, hol van a sérülés.
4: Hát ezt addig nem ellenőriztem.
2: Mert csak éreztem mindenki. Akkor menjünk át a kocsihoz, nézzük meg.
3: Itt.
4: Igen,
3: a melkosomban érzem, és fáj.
2: Ha érzek ennek, belülről a Benny, ez az apa, mutasd meg neki, hol van a sérülés. Hátra még a kocsihoz, keresem, a kocsin semmi.
4: Semmi, egy karc sem.
2: Egy karc, mutassam meg. Hát mondom, az úgy volt, hogy mondom, én álltam a lámpánál, és szerintem nekem jött. És valószínűleg úgy tudod meg, hogy műanyag a műanyaggal érkezett, vagy nem volt semmi. Most nem találom, de az előbb tényleg úgy érsz, hogy akkor nincs sérülés, ugye?
3: Gyógyulós autó, és ez nagyon drága lesz.
2: Hát akkor én most elmennem. Mondom, jó, persze, természetesen. Hát mondom, akkor menjél. 10 percen keresztül loholtam Budakeszin a nyakába.
5: Leszorítottad villogtára.
2: Hogy utol érjem. Figyelj, annál nincs kelem. Semmi nem volt a kocsi hátul.
3: És az emberek utána beült simán egy ilyen pszichoterápiára. Nem tudom, de úgy érzem, hogy üldöznek. Nagyon furcsa dolog, hogy Sebestyén Balázs üldözött.
2: A mutassam meg a sérülést, már éreztem, hogy vert helyzetben vagyok, és valószínűleg csak megtolt egy kicsit valahogy nekem jött, közel állt, és ahogy megtolt, nem volt nagy kontakt, csak tolt az autó
3: menetét. De akkor is paraszt, hogy nem bírt kiszállni, ezt megnézni együtt. Nem?
2: Ennyi, tehát, kiszálltok, megnézitek. Én most a gyerekeknek megmutatom, hogy nem hagyott, hogy eltapossanak. És akkor mi volt, apa, mi volt? Hát mondom, nincs sérülés.
5: Nagyon szerencsétlenül visszaszálltál.
2: Borzasztó szerencsétlenül
3: visszaszálltál.
2: Gyerekek, egy Kentuckyval tudom felettetni azt, hogy milyen traumátok
4: hoztam. Miért nem játszottad el, mikor beszálltál, hogy adott 100 000 készpénzt.
3: Azt kell, hogy addig flexel hátul a Benny.
2: Az volt a gyerek, hogy a hős vagy, apa, egy nem létező üldözésért 3 utcán keresztül követtünk egy autót, nagyon nagy vagy, fater, óriási vagy.
5: Kérlek, a gyerekeim figyelnek, hagyusselek meg. Jó?
2: Igen, nem van a kicsi, nem vallhatok szégyen. Borzasztó nyomorúságos történet volt, semmi sérülés nem volt az autón, úgyhogy ezeket tudom. De nem hagytam magam elnyomni, mentem, követtem, és azt mondtam, hogy velünk nem szúrsz ki. A Sebestyén családot nem taposod el.
4: Hát semmi. Kiálltál az igazadért, ami igen, nem igen. Volt.
2: Azóta emlegetik, úgyhogy ez volt. Na jó,
5: a
2: gyerek.
5: Egyébként a Most Wantedban ez simán lehetett egy csomó ilyen jelenet, nem?
2: Hát a Most Wantedben ilyen majdnem volt, igen. Ekkor törtem össze egy autónak a motorháztetőjét. Igen, ököllel. Na de mindegy, erről ne többet most.
3: Azt kérdezik a hallgatók, és ezt olvasom, nem mondom, hogy és melyik ponton fostál be?
2: Ja, igen, tényleg, igen.
3: Vagy ki van a te fontos részt?
2: Igen, illetve a normál méretű péniszem a piros lámpán a mikropéniszben.
5: Balinál alapvetesen
2: mikropénisz, csak a rendkenél mondjuk, hogy
3: nem én mondtam, én csak felolvastam.
2: Mikropéniszel üldöztem.
3: Kovácsoltam a hallgatóság kíváncsisága.
2: Na, jövünk mindjárt 2 perc, van pontosan 7:30, szűkítünk, adunk kulcsot, csinálunk valamit?
4: Sima ügy.
2: Kulcsot osztunk, jó, úgyhogy kezdjetek
3: el. Nagyon furcsa kifejezés. Kerüljük a szűkítő kifejezést.
2: Igen, jövünk mindjárt 2 perc, van 7:30, itt vagyunk a hírek után.
0: De izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új kubát.

0: konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
3: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó teital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
10: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
9: Mondtam.
10: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
9: Fresh Body sosem pipázik.
10: Akkor veszünk mi is egyet?
9: Úgy érted, még egyet.
10: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
11: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
12: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
11: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
13: A harc, hát legyen harc!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
14: Hogy tán az időt?
11: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Mérhető és érezhető a klímaváltozás Magyarországon is. Nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszél.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
1: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet is. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatója, az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetője és 3 rendőr szerepel köztük. Mindannyiukat hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják, írta a központi nyomozó főügyészség. Az ügy még márciusban indult, amikor a TEK és a titkosszolgálat az M3-ason feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő embereket pedig napokig fogva tartották. Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. A kanadai szerző az indoklás szerint merész és invenciózus életművéért kapta meg az elismerést. Legismertebb művei közé tartozik a Vörös önéletrajza. A Nobel-díjakat december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Új terelés épült az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jaj, folyik egy állam. Drága hallgatók, hello!
1: És már megy is tovább, tehát folyik egy állam, és már mehetünk.
2: Már nem vagyok annyira vittek, de...
0: Ne, igen, korcsoltam egyet a kávős, hogy kihúztam a pálcikát, így egy kisebb nyálfölcsön is kijött. Hát kiszámolja ez, gyerekek, kiszámolja. Na, itt vagyunk, helyszínünk a Duna Pláza 348. Juliska látom süteményt osztogatta, hát az a jó lelked, ne törődjél, hogy akartunk hazavinni a gyereknek, nem érdekes. Nagyon rendes vagy. Elosztogattad itt az első sorban.
2: Mikor iszunk pálinkát a tarajos fickóval, inkább arra beszéltek.
0: Hát igen, mondják.
2: Nagyon integet.
0: Igen, milyen Szabolcsi vagy eszer, aki nem iszik egy pálinkát 7:30-kor? Csak jelzem, hogy itt már...
2: Szégyen teljes Szabolcsi viselkedés ez?
0: Így van, pálinka, ivászatra buzdítanak bennünket, igen. Julcsi és a virgácsok írta valaki, köszönjük szépen. Szóval 7:30-kor itt hiányolják, hogy a társakkal...
2: Az a baj, hogy este feltűnődön lépek fel kétszer.
0: Az
2: és
0: igen.
2: És lehet, hogyha most hát így jelzem magam délelőtt, akkor nem is így estére nagyon jó lesz.
0: Ez egy nyomós ér.
3: Voltál már benyomva színpadom?
2: Nem. Soha. Jobb az így.
3: Mikor akarod elkezdeni?
0: Mindig előtte nyomod be.
1: Előtte már nem iszik.
2: Közben nem, igen. De hát amikor a töménytörténelmet forgattuk, az kvázi annak megfelel. Akkor megint egy üveg rumot a műsorkészítés közben, de nem segített a produkció végeredményén.
0: Igen, ugye ott az volt a lényeg, hogy ott be kell rugnod, és akkor részegen kell elmondanod egy általad, vagy az általuk kiválasztott történelmi helyzetet, vagy szituációt, igen.
3: Az egy nagyon szórakoztató műsor volt.
0: Na gyerekek, megkottott az egyes villamos kaptuk, köszönjük szépen, és szeretnénk megmutatni a referencia gurulást, jó? Kedves hallgatók, ki az, aki még időjárásunk van előtte gyorsan, jó időnk lesz, hideg lesz, meleg lesz, esni fog az eső, támogat meg, Zsúl, köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Szeretem, hogy továbbra is ilyen informálisak vagyunk, nem? Csak a szponzor menje le, mindegy, hogy milyen idő lesz, teljesen mindegy az időjárás jelentés. Szóval, ki az, aki még abban reménykedik, hogy itt kap kulcsot a helyszínen?
1: Juhé!
0: Jézus! Hoppá, úristen!
2: Most már érte a pálinkás próbálkozásokat.
1: Négy kulcsunk, tehát fedd le a kezed, jó? Négy kulcsunk van, ki az a négy, aki akar nyerni?
0: Azt a mindenségit neki! Azt a hány kéz? Kinek van már kulcsa, csajok, fiúk? Na, állj.
2: Előállnak azok, akik rászorulóak.
0: Figyeljetek ide, 300 kulcsot osztottunk, ugye nagyjából? Itt, legyen mondjuk 230. Jó, 230. Én most itt összesen láttam 50 kezet. Mi történt velük? Hol vannak? Nem értek még ide? Mit, eltettétek őket láb alól? Kihúztátok a talajt a lábuk alól? Hol vannak? Kinek van kulcsa, aki adásban nyerte, vagy az Atisnál?
1: Na, több ez.
0: Na jó, ez több. Ez mondjuk 100. Ez mondjuk 100.
2: A többiek lehet, hogy hitetlenek, és úgy van, hogy jönnek.
0: Igen, megnyerték, de aztán nem. Akkor viszont nagyobb az esélyetek, gyerekek, az van. Tehát, hogy minél kevesebben vannak itt, annál nagyobb az esélyet.
3: Viszont én láttam olyat, aki kétszer tette fel a kezét.
0: Igen,
1: nincs kulcsnál is, van kulcsnál is. Igen.
2: Jó, de hogyan fogunk dönteni ezek közül a szép emberek közül, hogy kikapja azt a négy kulcsot?
0: Hát ez az, majd szépen választunk, és megnézzük, hogy gurulnak. Szeretnénk megmutatni egy referenciagurulást. Jó?
2: Referenciagurulás, vagy pedig akkor különböző összecsapások.
0: Igen, szkander és verekedés. Kitesszük oda nektek, hogy hogyan gurult Balkó Éva Andó, jó, a való világban. Mert hogy van egy referenciagurulásunk, ezt a gurulást kell követni. Ott van Éva, figyeltek?

0: Oda-vissza, hát ez már ugye a technika.
1: Igen, oda-vissza van.
0: Zseniális.
1: Oda-vissza van tekerve, így kell gurulni.
2: Nem védette ezt le véletlenül?
1: A gurulás?
2: Azt.
1: Hát azt nem, de levédette volna, mert nagyon egyéni. Most kereskedő tévében ilyet még nem láttál. Na Ferencem, hogy állunk, vagy mit látsz?
0: De,
1: vagy...
0: Jól, továbbra is, én kint, ti bent. Na,
1: jöjjünk ki hozzá.
0: Legyen egy.
3: Szomorúan vagy ott.
0: Nem vagyok egyáltalán. Abszolút nem. Nem vagyok, köszönöm szépen, jó vagyok, nem. A vérnyomásom is jó, de te másért sírsz, nem miattam. Akkor gurulással döntsük el a kulcsok sorsát?
1: Szerintem egyet nézzünk meg, egy-két referenciát, na, nem?
0: Hát jó. Akkor menjünk a gurulószőnyekhez. Az a baj, hogy 450-en akarnak gurulni. Tehát azt legalább abban segítsetek, hogy ki az az öt, akit megnézünk. Ki az, aki szimpatikus.
3: Én indítom a saját versenyzőt, a Pálinkás Tarajos fiút.
0: Mindenképpen menjen előre. Mi lehet meggyőzni, hogy te gurulni akarsz?
4: 12 órás műszak után vagyok itt, hogy gurulhassak.
3: Jó, megvan az első.
1: 12 órás műszak.
0: Jó, 12, akkor gyere velem. No. 12 órás. Egy férfi kiabál nagyon. Te mit kiabálsz?
5: 24 és félet nyomtam.
1: Ja, jó, persze.
0: Hagyjad már. Hetek óta csak dolgozom. Igen. Egy folytában, hol dolgozott te 24 felett?
5: Vagyok. Hivatásos tűzoltó vagyok.
0: Mondjuk
1: az jó.
0: Kettő.
3: Jó, YouTube felvonulás.
1: Már várjál, hogy oda se értél a helyszínre, már kiosztották kettőt, Ferenc.
0: Nem adjuk a kulcsot, ők most
1: ja, csak gurulnak, igazad van, jó?
0: Igazad van.
1: Hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
0: Valahol ott van középen.
1: Nagyon jó.
0: Ez a katlan.
1: Jó.
0: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
1: Vidd magaddal az áldozatokat, jó?
0: Az is jó, amikor valaki be akar valakit ajánlani.
6: Van, nekem már van, de mi minden nap gurulunk, úgyhogy ő szívesen gurul.
0: Egy családban egy kulcs, köszönjük szépen, mehetünk tovább. Mondjad?
7: Lángost, hogy gurulhassak.
0: Csinálsz?
7: Azért nem sütöttem reggel lángost, hogy gurulhassak.
3: Éheznek a gyerekek, a kisi gyerekek is éheznek, nem sütöttem lángost.
0: Nem a gyerekek, mi éhezünk. A hosszávon a lángost gurulhatsz. Nincs gurulás.
1: Igen. Jó.
0: Na gyertek.
1: Na vidd magaddal akkor őket, Ferenc, jó? Valaki kiírta ilyen feliratra, hogy hagyj guruljak, ha már itt szenvedek.
0: Hol van?
1: Azt írta, hagyj guruljak, ha már itt szenvedek.
0: Felkészült,
5: hideg volt, úgyhogy felöltöztem ilyen kis kimonóba.
2: Kipárnáztad magad.
0: De aranyos, hát ez gyakorlatilag egy fürdőköpeny.
5: Élvezem, egyébként a lányomat hoztam, ki én Kossuth Rádiót hallgatok.
0: Megértem, csak a jó információ.
1: Nem hallgatok ilyeneket,
5: csak a legjobbak.
1: De aranyos, hogy köszönjük szépen. Na. Egyébként most már a Kossuth is kezd visszaállni, tehát most már egész hallgatható. Egészen azt gondoljuk, hogy normalizálódott a helyzet így április óta. Na nézzük azokat a varázsgurulásokat.
0: Ja, pillanat. Akkor van egy hölgyünk.
1: Igen.
0: Ugye ő volt az első, mi a keresztneve?
4: Bianca.
0: Megvan, láttad a referencia anyagot?
4: Igen.
3: Bianca Biancóba fog majd.
1: Igen, Bianca csak kell gurul.
0: Figyelj, ha látsz azt tőlem? Nem nyomod túl, akkor nincs kulcs.
4: Látod, nyugodtad. Jó.
1: Na?
0: Bianca, szedd már össze magad!
1: Bianca, erő és lendület, jó? Ha néznek Baukó Éva, hogy csinálta. Sose gondoltuk, hogy ő lesz a referencia, Baukó Éva.
2: Legyen előtte egy kis toporzékolás.
0: Így van. Bianca, figyelj!
1: Sokban van, Bianca, sokban van.
0: Nyugodj meg, jó? Nyugodj meg, ez még nem a konténer nyitás. Tehát majd akkor fogsz izgulni. Ha visszaemlékszel, hogy jött be a Baukó Éva a színpadra, az megvan?
4: Hát, mint egy idő.
0: Úgy, na ezt kell hozni!
3: Na,
1: meg fogjuk kapni már. Egy óra múlva a Facebookon ki leszünk osztva.
0: Mindannyian. Én nagyon szeretem.
1: Személy szerint helyre leszünk rakva.
0: Jó, tehát bejövünk, beugrálunk, levetjük magunkat, oda-vissza gurulunk, jó?
4: Jó.
0: Na, hát akkor 3, 2, 1, tessék.
1: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk? Ott a zene, add be a zenét közben. Add, hogy gurul? Hogy? Már beszarok, én gurul. Geniális! Nagyon jó!
0: Mi fáj szívem?
4: Nem vagyok olyan fiatal.
0: Ági néni
3: nem ezt mondta.
1: Micsoda, hát nem hallottad, így van. Ági néni itt 3-4-7-kor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Tehát, hogy igazából nagyon durva volt.
0: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
1: Jó, guruljon egyet.
0: Vagy nem önkéntes, bocsánat, arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófa védők.
5: Azt nem.
0: Azt nem, látod? Na, ennél sokkal...
1: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel
0: megtalálod
1: a közös hangot.
0: Na. A szituációban ég a ház, jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kisgyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza, zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő, és...
1: Figyelj, indul a zene, figyelj!
0: Gyerünk! Vissza is, vissza.
1: Felnőtt emberek kulcsel gurulnak. Felfoghatatlan, mi történik. Teljesen szürreális. Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyedt gurulás volt. Nagyon jól, jól nézett ki ez is.
0: Jó, van egy hölgy, aki kutyával akar gurulni, az érdekel.
1: Persze, kutya, hogyne.
2: De szóri is magadhoz.
1: Igen. Hol van
0: és
1: a kutya?
0: Nézd már, megmutassuk meg a kutyát, a világ legcsúnyább és legcukibb.
1: Oh, az anyja, ez guruljon a út.
0: Hogy hívják, Fifi? Onda?
8: Roxy.
1: Fifi. Azt a mindenit.
8: A legszebb kutya a
0: világ. Hát tényleg? Neked?
1: Igen. Azt a mindenit.
0: Ki az, akinek szép ez a kutya?
1: Figyelj, de a gurul egyet és agyon nyomja a kutyát, mi lesz, Feri?
0: Tényleg?
2: Akkor Foxy lesz belőle.
8: Kedvecsípődésem van, úgyhogy mikor láttam, hogy bukfenceztek, én azt szerettem volna, hogy hagyvergődjek inkább a földön, az most pont megy.
0: Jó, tehát idegbecsípődésem.
1: Én imádom. Ennél nem lesz szürreális, ha valaki lefekszik a földre vergődni. Jó, én ezt nagyon adom. Én ez nekem egy komfortzónán kívül van.
0: De nem tud Fifivel gurulni?
8: Hát... jöhet velem, lehet elszalad.
1: Erősek vagyunk, eddig volt egy nagymama, egy idegbecsípődés, és jó, mondom, hogy kezdünk haladni, nagyon így a bocsiék után megyünk már a kitelepülésen, nagyon jó.
2: Szponzoraink a gyógyászat a segédeszközboltok.
0: Na, szóval Fifi nem jön?
8: Hát szerintem ő csak végignézi most.
0: Én láttam olyat a cirkuszban, hogy így csináltak neki, és ő ízét és forgott.
8: Hát ha lefekszek, akkor rájön a hátamra, ha arról van.
2: Azért teljesen másik műsor, ezt kell vállaltjuk. Ott is Fifinek hívták.
1: Fifi volt, ez már nagyon más.
2: Nem, Fifi, nem!
1: Fifi,
2: most te azt csináld, amit szoktál.
1: Na, akkor legyen egy idegbecsípődéses vergődés. Én nagyon adom ezeket, tehát menjünk át egy ilyen gyógyászati segédeszköz támogatott valami másban. Mehet, nyomja, nézzük meg.
0: Akkor tessék, tiéd a terep.
1: Hogy hívnak?
0: Adrien és Fifi produkciója.
1: Óriási lendülettel Adrien.
2: Roxy.
0: Te tényleg nem mész jól, Adrien.
1: Húha.
0: Igen,
1: csoda, hogy ideig ki tudtál jönni. Na?
0: Na, ez
1: jön a zene? Hol a zene? Jobbjátok a zenét, add a zenét. Ott az... Jézus Mária.
0: Nagyon jó, Adrien, vissza.
1: Felfoghatatlan, ami történik.
0: Közben mutassuk már meg Fifit, hogy hogy néz, hogy nem érti, hogy mi történik a gazdival. Azt mondja, gazdi, de mi a beteg vagy?
1: Emberek gurulnak a Dunapláza előtt egy szőnyegen egy kulcsért. Teljesen reális.
0: Nem bírt fölállni, Adri.
1: Maradjon úgy.
2: Hát mert a kutyája felrángatja.
1: Persze, hát maradjon úgy. Jó, ők guruljanak versenyt Ági nénivel. Jó, aki előbb elér a konténerig, az kap egy kulcsot.
0: Az kap kulcsot. Jó, akarod a Kossuth Rádiós barátunkat, vagy hát, válasszunk mást?
1: Jó ember.
2: Fordulj már meg felé, nézd, csak oda néz, oda fordulj meg felé. Még fordulj. Ott van, tessék, a pálinkás tarajos
1: ott, fucskó. Hát na, hozd őt.
0: Jó, hozd őt. Gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is.
2: Na,
0: milyen a pálinka?
9: Szilva.
0: Egészségedre. Keresztneved?
9: Józsi.
0: Te főzted?
9: Én.
2: Józsi, nem a fiam úgy a Ferinek?
9: Én csak de a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
1: A bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
0: Tessék.
1: Figyelj, elmondom úr neked, Isten, ha most Isten. Azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
0: Mondta csak nem mikrofonba.
1: És ő kapja a kulcsot.
0: Józsi kisfiam.
1: Józsi kisfiam, piéd a kulcs, kis ki a konténer.
2: Család nagyon jó. Egyesítés.
0: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
1: Nagyon jó. Mivel foglalkozol, mit csinálsz?
9: Számlák.
0: Jó, nem akarsz.
2: Számlák,
0: erről nem akarsz többet.
1: Fél tízkor várd meg a NAV-ot, meg a rendőrséget érkezik hozzád, akkor, hogy egyéb kérdéseket tegyen föl.
9: Hagyjuk.
1: Mondhattad volna azt, hogy biztonságőr vagy, nem én mondtam, hogy számlázol. Jó.
2: Upszi.
0: Gyerekeket, tudjátok.
1: Nem kell mindenbe valami érted. Hát azért azt is mondhattad, hogy pék vagy.
2: Megírtam már a pálinka felé, nem tud hazudni.
0: Nagy a család, valamiből meg kell éljünk.
1: Őszintén érte magát, havi számlákat állítok ki, de most erről le többet. Nagyon jó. Oké. Na nézzük a gurulást, jó? Hogy akkor hogy megy? Jó, nézzük meg.
0: Fogom az amúgy de már neked van ilyen
2: csomagolt. Lehetne a tarajos könyvelő.
1: Igen.
2: A tarajos pálinkás.
1: Mit csinál, levetkőzik Mesztelenre? Lesz igen. Egy Mesztelen gurulásunk igen. Is. Nagyon jó. Egyre akarjátok? Jobban szeretem.
9: Akarjátok?
1: Hogy Mesztelen legyen?
2: Vagy, hát de.
1: Ja. Mesztelenül gurulnál?
2: Nem.
1: Nem baj. Te akarjuk el a szemüket.
0: De eltakarod a szemét.
2: De figyelj Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most még
8: de ő szeretné.
9: Azért úgy érzem, hogy a Mesztelenne elég erős esélye.
1: Figyelj, ha gurulsz egyet Mesztelenül, a saját pluszkulcsomat odaadom.
2: Tudtam, hogy ezt fogod
0: mondani. Nem is a tiéd.
2: Nem, most állom föl.
1: Hát ilyen nincs, gyerekek. A legszürreálisabb, nagyon jó. Már fél Mesztelen.
2: Dős Mesztelen, menjünk már ki.
0: Ne vedd le!
1: De,
0: ne veszi a nagy.
1: Persze, hát
0: ne
1: vicce.
0: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek meg a
2: gyerekek.
1: Mutassátok, mert nem látom.
2: Meddig vetközött?
1: Komolyan mondom, ilyen jó férfi is.
2: Van még rajta valami?
0: Mutasd meg az alsó gatyáját.
1: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami?
9: Hát azt nem akarod látni.
2: De hogy is
1: honnan tudod, te hogy nem? Láttam én már mindent
0: csak
1: igazából.
0: Csak szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
2: Mi állunk, hát Zonikátnak úgy állunk.
10: Sajnos jaj, sokat látunk.
1: Úgy érzem, elindult egy ilyen licit, tudod, én messzele nevetkőzöm. Én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
5: Pénzért bármit.
1: Hát ez nagyon szép.
0: Közben Fifi elfordította a fejét, ezt már ő sem bírja.
1: Fifi nem bírja.
2: Fifi nem macskás azért van.
1: Igen. Na, jó, nézzük meg, hát ezt láttunk el, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik. Egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
10: Mi történik itt?
0: Hát, várjál!
1: Jó, hát ez nem
0: hisz. Hozta Baukó Éván, gyerekek!
1: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért hát nem sokat láttam meg. Nincs ilyen, hogy októberben.
5: Köszönöm szépen.
0: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
1: Így van.
10: Büszke lehetsz rá.
0: Ja, és nézd meg.
1: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy, ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki vitom, levágja a nagylábúját, megeszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor már vigyük el ilyen irányba.
0: Na, közben megkaptam a papírt, amivel ugye a kossuthos haverunk jött, hogy kérnénk szépen egy kulcsot, ne kelljen buszozni haza, I Love Retro Rádió.
1: Jó, de jó.
2: Állítólag az LMHH úton van ide.
0: Ha nagyon nagy gurulást mutatsz be, akkor még lehet, hogy lesz kulcsod. Mi a keresztneved? Várja.
5: Gábor, Bocskor Gábor.
0: Jó, húha, igen.
1: Figyelj.
5: Nem, titkos, mert egy ügyvezető igazgató, vagyok egy komoly helyen.
0: Ne!
2: Ezt nem, hát csak azért sem hiszem el, mert...
0: Ez így, várjál
2: már. Igen.
1: Igen, ránézésre se tűnt hitelesnek.
2: Igen, hogy letöltetni
0: bőle. Egyébként tök korrekt az arca, csak ami belül van, ugye?
1: Ügyvezetőként dolgozol egy cégnél.
10: És a hangodat nem fogják megismerni?
5: Nem fogják megismerni, mindenkit mondtam, hogy dolgozzon, ne hallgassák a rádiót.
1: Nagyon jó.
2: Teljesen, tehát nagyon nehéz ugye, különbséget tenni emberi hangok között, de új lenyomat, ugye?
10: Jó. Némi jellegzetes fogás.
5: Arcomat takarjátok majd két szépen.
1: Mindenképpen, persze.
0: Miért ez élő?
1: Abszolút kicsőzőség, egy élő rádió műsorban benne leszel, akkor meg tudjuk akadályozni, hogy megismerjenek. Jó, nézzük egy gurulást, aztán még egy csajos is legyen, még egy csajgurulás, nézzünk meg. Azért még lányok guruljanak.
0: Úristen, az igazgató úr.
1: Mit csinál?
0: Brékel, beszart.
1: Úristen, na, ez most kezd kellemetlen lenni.
0: Nem ez eddig is az volt, de ez a rész.
1: Milyen büszkék lesz a céged rád?
10: Minden csapatépítő mutogatni fogják.
0: Tapsot kérünk,
1: szuper. Nagyon jó. Na, egy csaj még legyen.
0: Válaszoltok, ti most eddig én válaszoltam.
1: Mögötted feketébe ugrál hosszú haja, a szemüveges.
2: Gyere ide, anya.
0: Gyere
1: ott,
0: így van. Átul.
10: Vetközte is.
0: Szemüveges.
1: Mesterere.
0: Jó, láttad a példát az előbb. Ugye a mesztelen gurulást tudod-e hozni ugyanezt?
11: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem ez most egyetemen kéne lennem.
1: Wow.
11: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
1: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. De jó.
11: Persze.
1: Milyen suli vagy, milyen egyetem?
11: Én a BMR-re járok mérnökire.
2: Jó, de melyik szak?
11: Környezetmérnök vagy.
2: Jó, akkor nem késett a semmiről.
1: Ilyen sok.
2: Szóval...
0: Mondnék bármi lehet.
1: Sok pasi között, ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
11: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van, főleg aha, így a VBK-n a vegyészek, meg a biomérnökök között.
0: A VBK az vörösboros.
1: Igen, azt én is ismertem az egyetemről a VBK-t.
11: Hát, vagy van ádium, borkálium.
2: Jó, szép.
1: Oda nézzél!
2: Melyik kollégium? Kollégis te vagy?
11: Nem. Én nem vagyok kollégis.
2: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
11: Nem saját, albérlet.
2: Albérletbe lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravát.
11: Persze, mindennek megvan már.
2: Jó,
0: egy keresztnevet és egy gurulást.
11: Eliza,
1: de szép neved van. Eliza.
0: Zene, Eliza.
1: Nézzük meg, mit tudnak az egyeztemisták. Add a zenét, nagyon beindult.
0: Jöhet
1: a zene, hangosabban, ez az.
0: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
1: És gurul.
0: És kinyújtja a végtagjait a végén.
1: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfében. Nagyon jó! Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcs oda is.
2: Ez a BMW spiritus.
1: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
0: Akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
1: Tűzoltónak szerintem menjem.
0: Jó, a tűzoltónak van egy.
1: A vetkőző srác.
0: A vetkőző srác kettő.
1: És a lány, nem? Csajok?
10: Egyetemisták.
1: Egyetemisták. És akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kioszthatunk, hogy még legyen.
2: De akkor azt nagyon meg fogjuk gondolni.
1: Azt nagyon.
2: Azt nagyon.
10: Dobjuk be.
1: És csak a családtagjaink számítanak.
10: Igen. Gyere, gyere, ide,
2: most van az az időpont.
1: Jól van. Oké, na, van még akkor kiadó, de most el kell mennünk egy picit zenélni, reklámozni. Ügyesek voltatok. Hát mondtuk, hogy ez szerencse is azért nagyban, de reméljük, hogy még azért...
10: Meg bátorság.
1: Meg bátorság, igen, egy valaki kap, aztán majd lassan szűkíteni kezdjük a kört.
2: Mondjuk
1: a 200 volt.
2: Mondjuk ezt, miután egy pucér férfinak adtok egy kulcsot.
1: Nagyon szerettem.
2: Ez csak a szerencsém múlik.
1: Így van. Jövünk mindjárt a hírek után, itt vagyunk rögtön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcsa.

0: éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
8: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
9: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
13: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
16: Újra itt a borszongás, és idén igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
17: familypark.at.
18: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolámpaboltok.hu.
19: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
20: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal.

0: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
2: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
3: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több városban is egészségtelen a levegő. Nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon-Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszélt.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
2: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet is. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti, délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand Up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi,

0: Itt vagyunk. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 8 óra után 10 perccel. És nincs egy olyan szignálunk, amiben négyen vagyunk.
1: Azt mondja úr.
2: Mert nem szokott lenni.
0: Mert nem szokott lenni, igen. Váltva
1: egy
0: vagytok, csajok.
1: Egy ünnepi szignál, gyerekek. Egy igen. Ünnepi.
2: Egy ritka. Olyan, nem, mint csak Júli van, meg én.
0: Igen, miket már kiraktatok is.
2: Igen. A Júliék.
0: Júliék, igen. Szerék. Ja, úgy most így feltűnt itt, ha hallgatgatom.
3: SMS, Elizának tuti sajátja a lakás.
0: Igen, nem értem, hogy meg egyetemista. Még egy csomó ideje van, hogy megszerezze a nyereményeket. Ja, hát ott van az a kis gyönyörű konténer, simogassátok meg, drága kulcsos. Sok mantrázzátok nyugodtan, így van, hogy az enyém leszel, az enyém leszel.
2: Olyan volt már, hogy az nyeri meg, aki tovább rajta tartja a kezét a konténeren?
0: Jövőre. Én valamit, mondom, valamit csináltunk tavaly, de nem ugrik be, hogy mit csináltunk.
2: Nem, az nem tavaly volt. Mióta itt vagyok, nem volt ilyen, de Amerikában ez nagyon nagy divat, hogy van egy kocsi.
0: Ja, igen. Tovább, mert aki tovább bírja.
3: Ez a Mr. Beast, ugye, ez a milliárdos srác. Ő csinált ilyen kihívást.
1: Igen. És mondom, hogy pusoljátok nyugodtan ezt, de ott végig ott kell lenni. Tehát ha 38 órán keresztül, de addig megy az élő rádió.
3: Kilátogatunk, szerintem Kapcsi nagyon szeretné őrizni ezt az autót, vagy konténert, esetleg majd ő a 36 órát kint töltik.
2: Meg úgy kell, hogy legyen valami a tenyerükön, amelyha nem ér hozzátod, akkor
1: már... Igen,
0: tehát ott hozzá kell érni az autóhoz. De nem, én arra gondolok, hogy tavaly csináltunk valamit, hogy a 10 kulcsnyertesnek vagy el kellett mondania valamit, vagy mantrázott valamit, vagy megfogalmazott egy kívánságot, valamilyen feladatot még kaptak, én egy órája ezen kattogok, de nem jut eszembe, úgyhogy majd meghallgatjuk, aztán kiderül a dolog. De nem is ez a lényeg, az lényeg, hogy olyan sok ajándékunk van, hogy nem fér bele minden, a gyönyörű autó ugye ott van, és egy-két dolog benne van a konténerben, a többi pedig képen, mert hogy közel ugye 20 milliós az össznyeremény, gyerekek, úgyhogy ezt ma valaki megnyeri, azért az komoly, nem?
2: Tehát ez most minden azért... rögtön a NAV-hoz kell menni.
0: Így van.
2: Így van, és leadózni. Jó?
1: Tényleg ez után kell, hát nem? 20 igen. Milliós nyeremény adó.
2: És már is ment a fel a tömegnek. Igen.
1: Igen. 20 milliós ajándék, és egy 8 milliót kell
3: megfizetni. Dugjátok fel akkor!
0: Nem megyek a NAV-ba. Igen. Tavaly körbeállták a konténert, emlékeztek?
1: Ó, és ma ott mantráztuk.
0: Mondtam, hogy volt valami. Mantra. Tökre emlékszem, hogy valamit csináltak, aki emlékszik, az írja meg. Volt egy ilyen közös imádkozás, hogy valaki ugye vigye el a konténert, és ez történt. Na, akkor hogy állunk tulajdonképpen? Úgy állunk, hogy egy darab kulcsunk van még, ugye? És aztán valahogy itt a 200-300 kulcsot majd leszűkítjük 10-re. És a 10, hát mondhatni, döntőbe jutó közül nyitja majd valakinek a kis kulcsocskája ezt a konténert.
2: Én nagyon szurkolok a saját jelöltjeimnek, mert már berendeztem ugye a póninak a házat.
0: Igen.
2: Igen, remélem, hogy ez így meg fog történni. Viszont az lenne a kérdésem, hogy most, hogy itt van ez sok ember, hogy nem kéne csinálnunk velük valamit?
3: Vonatoztassuk meg őket?
2: Hogy nem tudom, valaminek történik nekem, egyrészt fáznak, unatkoznak, csalódottak, hogy így nézünk.
0: Igen, köszönöm szépen.
3: Fáznak, unatkoznak, szar az egész,
0: szar minden. Szar az egész, hogy
2: valami szar. Kulcsom sincs. Ez a Balázs így néz.
0: Igen, én szeretem, hogy hype-olod ezt a dolgot. Nagyon jó. Innen legyen ember a talpán, aki visszakapaszkodik. Fáztok, unatkoztok, tökötök ki van, mennétek már.
2: Nem tudom, nem ezt mondták.
0: Szóval így néz ki egy kitelepő, és hát ide se jövök többet. Nem, gyerekek, nem ez van természetesen. Várjanak csak, szerintem egy dolgozzanak meg. Itt 4 óra áldogálás, hát ez...
1: Ez 20 millió forint, gyerekek.
3: És a végére csak 10 ember maradt, tudod. És többiek így elszállingoznak.
0: Igen.
3: Kapjátok
0: be. Nem, csak nem. Azért ki az, aki nem nyer kulcsot, vagy nem jut be, de megvárja, hogy ki lesz a gyertes? Na, itt látod?
3: A kemény mag.
2: Ki az, aki azért várja meg, hogy rettenetesen megverje? Hát igen.
0: Jó, ki az, aki azonnal hazamegy, ha nem jut be a döntőbe?
3: Hát van.
0: Na,
3: a nyereményvadászok.
0: Négyen
2: jelentkeztek. Jó. Ki az, aki lehúzta a Balázs kocsijának az ablakát?
0: Ki az, aki meghúzta a kocsimat? Ki az, aki Feri kocsiját húzta meg? Szolgálti közlemény? Ja igen, fontos információ, a 225 nyertesünkből 5 darab még nem regisztrált be. Vagy útközben eltévedt, vagy nem ért ide.
2: Azt szétosztjuk?
0: Vagy nem, azt már nem tudjuk szétosztani, de hogy még menjen hátra a sátorba, mert ha nem regisztrál, nem kerül bele abba a bödömbömből húzunk. Ez nagyon fontos, tehát ha itt vagytok, de még nem regisztráltatok, menjetek hátra a sátorhoz, és regisztráljatok be, mert csak az kerül majd be a sorsolásba. Ha nincs regisztráció, nincs név kitöltve, akkor nem tudtok. Nem fogjuk kihúzni a neveteket igazából.
1: Szerintetek van olyan a 200 valahány nyertes közül, aki tegnap este azt mondta, hogy én úgyse nyerek, nem jövök.
0: Hát ez egy jó kérdés, mert az jó nagy balsors lenne, ugye? Szerintem.
1: Hogy azért bejutott el ebbe a 200-as, 240-es csoportba, és azt mondod, tegnap este ültél otthon, nézted a tévét, vagy megvacsorázt, és azt mondta, hogy föl kell jönni Budapestre, nagyon
3: ezeknek,
1: sokan vagyunk. Ezeknek
3: ilyen nem lesz van az ilyen idő? Vajon?
0: Én szerintem az önsorsrontás, ne tovább jár. Ott a kulcs a kezed, és lebeszéled magad, hogy messze van, vagy sokan vannak, hát akkor már jó, megadod az esélyt, nem?
2: Rengeteg körülmény lehet, összeveszett az asszonya, lehet Tehát, hogy
3: és azt mondja, hogy nem nyerem meg neked az autó.
2: Kalici vírus áldozata.
1: Azt megértem, mert akkor ugye nem jössz.
2: Valamit. Okay. Ilyesmi, nem lehet tudni.
3: Itt vannak emberek, akik QR-kódos bohárakkal szaladgálnak. Az ér valamit?
0: Azt nem tudom, mibe bíznak.
3: Még egyébként. Maradt,
0: hárman nincsenek már csak itt. Hárman nincsenek itt. Kapjuk az új információkat. Tehát a 250 vagy olyan 300 nyertesből három nem jött el.
2: Mindjárt megyek, regisztrálok, ne aggódjatok.
3: Senki sem nyert, sajnos.
0: Nem, hogy lebeszélik magukat, hanem itt van mindenki, hárman nem jöttek el, azért itt lehet családi jó közlekedés, stb., de hogy három ember nincs már, politikai hovatartozás, így van, vagy nem.
3: Vagy november 9-én itt fog átcsorogni.
0: Nagyon kevesen valaki. Vagyunk itt, igen. És fontos, ami még lényeg, hogy a nyeremény után senkinek semmit nem kell fizetni.
1: Nincs adó!
0: Nincs adó, gyerekek!
2: Nincs adó!
3: Mert valaki fizette!
2: Lesznek, többet látna a köldökét, mint bárki.
0: Igen. Van már kulcsod? Van már kulcsod? Nincsen. Minek örülsz, hogy nem kell adót fizetni? Hát csak lett, úgy, jó.
3: Ő mindenne boldog.
0: Igen, jó arc
2: egyébként. Én ránézze, ő alapból adómentes.
0: Igen, abszolút. És bárkinek a nyakába ül, az nagyon mozdulatlanul bírja. Nézd meg, hogy...
2: De nem a nyakába, áll valamint.
0: Valamire föláll.
2: Hozott magam egy létrát, hát most látta, egy létrán áll.
0: Ja, én azt hittem félrelőgt Ági nénit, és ráült a székére, vagy ráült a székére, de nem. Hogy van Ági néni? Jól van?
1: Ági néni, megjött a gyerek?
2: Ági néni, nem jött meg, ott van? De a gyermek megvan?
1: Nem, még nem érti, Ági néni
2: örökbe fogja fogadni majd akkor a létrás fickót, hogyha más nem.
0: Igen. De létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy szimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsét.
3: Gyere hátra a kontinerből.
2: De itt volt a létre, a Dunaplázából osztod a sajátod?
1: Tényleg lopott.
0: Igen, lopott a létre. Na várjál, kimegyünk hozzá. Nem csinálunk most témát, gyerekek, hát itt konténer van. Ábel, mi van? Te is itt vagy.
1: Nem mi van, miért van?
0: Ez hihetetlen. Itt van Ábel, gyerekek. Megérkezett Ábel is. Na, szóval akkor akartunk egy témát csinálni, de engedjük, inkább foglalkozunk a nyereményhez, ez mégis csak nagy nyeremény. Szóval hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk van még. Egy kulcs mindenek felett, így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan lesznek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni, de azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni, körülbelül 200-aknak már ad, vagy 200-nak adtunk. Mi a helyzet?
4: Sziasztok!
0: Szia!
4: Szia, Tibi vagyok.
0: Nagyon örülök neked, Tibi. Tibi, mi
3: újság? Létrás Tibi.
4: Én is örült vagyok, igen.
0: Igen, honnan jöttél, Tibi?
4: Innen Pestről, Kőbányáról.
0: Min állsz? Létrán?
4: Létra, vagy? Persze.
0: Létre hoztad magaddal?
4: Így van.
0: Nagyon jó. És mivel foglalkozol? Mivel jöttél? Van kocsid?
1: Akkor neked már nem kell.
0: Na most elszóltad magad, látod?
4: Hát, igen.
0: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
4: Tömegközlekedéssel.
0: Lóval.
4: Lóhától jöttem.
0: Igen.
1: Átcipeltem a létrát a városon.
4: Igen, a villamos innen éjszaka. Végighoztam.
2: Az a Dorek TV-nek pont olyan a hangja, hogy kinéz.
0: Igen, nem tudod hova tenni.
3: Innen nem látom, de ez egy ilyen rendes létre. Tehát létrejárása, és tudsz vele járni.
1: Hogy tudna már?
4: Te, hogy mi?
1: Járni tudsz vele
3: létrejárás?
4: Tudsz? Persze, csak bár az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó.
1: De most azért 2 méter tudsz menni.
2: De festőmázoló vagy, Tibi?
4: Nem, villanyszerelő vagyok.
0: Jó, villanyszerelő vagy. Ha gurulsz a létrával egyet,
3: a lábad között
0: átgurulsz itt a madarászkórházhoz meg vissza, akkor mindenképpen adunk egy kulcsot.
4: Megpróbálhatom.
0: Jó, te tényleg villanyszerelő vagy egyébként?
4: Igen.
2: Szikrázik egy eloszlóba,
1: és meg
0: be tudnál ide jönni, megszerelnétekünk valamit.
1: Gyerekek, működik előre, hátra, jobbra, balra, bármerre, amerre kérve.
2: Nagyon durva vagy. Ezt eddig is tudtad magad, hogy ma jöttél rá, hogy ezt tudod csinálni?
4: Nem, hát azért használom szinte majdnem minden nap a létrámat.
2: És ez az egyetlen létrád, vagy több méretben is kapható?
4: Ez egy 4-es falétra, általános magasságokra, ez teljesen jó.
2: Ez a hétköznapi létrája, és van ünneplő létrája esetleg?
4: Van alul létre, ilyen kitolhatós, háromtagos.
0: Szerintem itt valami kémia van köztetek.
3: Három is tudod, hogy a létrákról beszélni.
0: Itt a órákat tudnál még a létráról.
2: Azon gondolkozott, hogy amúgy milyen jó, hogy nem az alumíniót hoztam, hanem nagyon szar hangja lenne, és hogy ez milyen kellemes kitelepülés egy ilyen falétra, tessék?
4: Hát meg az egy kicsit nehezebb. Nehezebben kezelhető.
2: Már kicsit rá kell dolgozni erre.
4: Igen.
0: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt.
2: Bekerültél
0: a szimpátia körünkbe, így van, még gondolkodunk.
1: Tibi maga végtelen nyugalom, igen. Gyerekek.
0: Viszont szólaltassunk már meg egy-két kulcs tulajdonos, csak hogy ébredt, mit érez, ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pessimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered, téged hogy hívnak?
5: Júlia vagyok.
0: Júlia, szia! Hát ránézésre, Júlia, te nem hiszel abba, hogy te ma ezt elviszed.
5: Micsoda.
0: Igen? Nem,
4: micsoda.
0: Micsoda. Bárkit megölök a konténerért. Hát hülye köcsök.
5: Ezt én viszem el, igen.
0: Te elhiszed?
5: Igen.
0: Nyerő típus vagy, Júlia? Hogy érzed?
5: Nem, de most fogom elkezdeni.
0: De cuki vagy. Még soha semmilyen nyeremény nem volt, nem nyertél igazán nagy dolgot.
5: Igen, de és most.
0: Ma megtörik az átok.
5: Igen.
0: Igen? Jó helyre megy a nyeremény egyébként?
5: Igen, jó helyre.
0: Na miért? Győzd meg, miért megy jó helyre?
5: Szeretném.
2: Mert Júlia nem akar a földön járni.
3: Ez volt a kortás beszéd.
0: Cuki vagy, szeretnéd. Mit mantráztál? Mit mondtál? Hogy feküdtél le? Hogy keltél? Mit ott állsz a konténer mellett? Érzel-e valami energiát? Hogy vagy?
5: Igen, hogy én leszek a nyertes.
0: Jaj, de jó. Hát jó.
3: Rajtad kívül ezt még nagyon sokan érzik.
1: Mennyire fogsz sírni a végén? Ha mégse.
5: Örülök.
1: Ja, jó, ő hisz benne.
0: Okay.
1: Ki az a férfi állat, aki úgy jött ide, hogy nem ezzel a lendülettel, amit az előbb hallottunk, ugye Júliától, ez is szép, hanem azt mondja, hogy én
0: férfiak, akiknek van kulcsa, tegyétek föl a kezedet. Most csak kizáról a kulcs tulajdonos érdekel bennünket, aki már megnyerte a kulcsot.
1: Gyerekek, egy hapsinak nincs.
0: Mondtam, hogy csajok lesznek inkább. Ezt már tegnap megállapítottuk. Találtál férfit?
1: Találtam. Itt van, te vagy. Na. Mi a keresztneve?
6: Szia Feri, Balázs.
1: Balázs.
0: Hát
1: Balázs.
5: Balázs.
0: Jó, diszkvalifikáljuk.
6: Szerencse gyermekei. Nyertes.
0: Balázs, mit mondasz?
6: Eleve nyertes.
0: Eleve nyertes. Hát lettél ott volna a születésemnél, az nem így indult azért. Azért nem volt ez egy könnyű történet. Balázs, mit mantráztál? Mit mondtál? Hogy érzed ott vagy a konténer mellett? Egy méterre megfogdostad, megsibogattad?
6: Biztos, hogy elviszem.
0: Nem, én nem érzem, gyerekek, azt a hitet. Nem, én nem érzem azt, hogy a magyar ember úgy elhinni, hogy ide jöttem, én nyerek, gyerekek, vége mindennek. A többiek menjenek haza.
2: Megfogytak, Balázs, megfogytak.
1: Na igen. Itt van a konténer mellettünk, várj, adj egy kicsit, nézd csak, itt állunk négyen, itt van a te Balázsod, Balázs a Balázzsal, jó?
0: Ne kérd meg, hogy csókoljon szájon. Léci, annyira tudtam meg, most megkérdezted, hogy csókoljon szájon, nem már, Léci. Ez így is egy nagyon sűrű hét volt.
2: Különben engem érdekel ez.
1: Ugye tudtam, szeretlek.
0: Most csókolózol a Balázsral. Jó, az ötödik kulcsot így adjuk ki. Választanod kell egy embert, és csókolózod
1: kell. Ott van. Van egy hapsik, aki azt mondta, hogy vállal, csak súgd a fülébe a legmélyebb kívánságodat.
0: De miért nem az Eszternek, vagy a Julinak? Hát egy csajnak súgd.
1: Balázs a Balázzsal.
0: Egy férfi nekem súgdolózik a fülembe.
2: Világban, Balázs, kicsit
0: izgat.
6: Elhiszem a főnyereményt.
0: Oh. És tudod, Iva, hogy egy kicsit...
3: Ettől egy kicsit
2: kirázta a hideget. Mély szem kontaktus vette a dajod, és azt mondta, szádba mondta, hogy...
1: Elvisz a vagyok.
0: Az a durva, Balázs, egy kicsit kirázott a hideg. Aha. Valami van?
3: Ez neked tetszik.
0: Jó.
3: Igen, tetszik nekem az irányi.
0: Szerintem jó az irány.
3: Figyeltem, és már rögtön egy
2: meleg műsor. Kulcsot nem kapsz, de hátra jön.
1: Most egy kicsit nőj hozzá, öleld meg.
0: Jó, oké. Csaj tulajdonosok, csaj kulcsosok még, csak így, ki hogy van? Ott nagyon jelentkezik jobbra.
1: Olyan szomorúan állsz itt, kicsim. Hát mi, hogy lesz ez?
2: Hát nem tudom, még egyelőre reménykedem.
0: De aranyos, hogy sose fogsz nyerni. Jó, oké. Ott van mögötted egy jó, ott feketében, nagyon lelkes, látom rajta. Érzem az energiát. Hogy hívnak?
5: Enikő.
0: Enikő, miért neked kell megnyerni a konténer? Hogy érzed?
5: Én biztos, hogy megnyerem. A kisfiam szeretné a tévét, úgyhogy nekem
0: mindenképpen muszáj
1: vagyok. Nem kell, elviszi az agyukat, nem, amiatt ne nyerjél.
0: Igen.
2: A tévét most kivettük a konténerből, ez volt
0: végül. Azt mondta, anya, hozd el nekem a tévét, hány éves a gyermek?
5: 8
0: éves.
2: A hűtőlelet kapott.
3: 18 és el akarja adni.
0: Igen, 18 és már elseftelte igazából.
1: Jó, próbáljuk meg visszatenni azt a lendületet, amivel jelentkeztél az előbb, az ugrálás. Képzeletben eljutottunk odáig, hogy a te kulcsot kinyitotta a konténert, mit csinálsz?
5: Örülök és ordítok is!
0: Ó, nagyon jó.
2: Nem volt őszinte.
0: Derék hallottam már érdő is.
2: Eddig Ági magasan veri az egész mezőt. Itt vagytok, fitte meg minden. Ági meg lehet.
0: Igen, Ági néni nagyon kemény. Még kezeket a magasba gyorsan. Kinél van még kulcs? Fehér kislányot melletted, nézzük meg.
1: Megérkeztem a kempingező családhoz. Ők a tiéid?
7: Messziről jöttünk, Anna vagyok. Nálatok nyertem a kulcsot.
0: Szia, Anna!
7: A kutya kozmetikus. És a szülinapos.
2: Tudnak ezzel, hogy Ferinek a hajával?
0: Igen. A Ferit áttrimmelnéd egy kicsit.
7: Inkább nem vállalom.
2: Egy rizitóvágás.
0: Igen. Képzeld azt, hogy egy sóbors középsnaucer. A haja olyan kicsit.
1: És ugyan mit lesz
0: Hogy néz ki a sóbors
7: középsnaucer? Nagyon.
1: És honnan jöttetek?
7: Hangonyról.
1: Hangony.
0: Hangony. Aha. És miért kempingeztek? Mit csináltok?
7: Ott mellett van.
0: Óz mellett. Óz,
2: akkor... De a ház néma, Feri.
1: Hiszen majdnem Spanyolország.
7: Ott is Tamással beszéltetek, ő is hangonyi, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk.
0: Nagyon jó. Miért neked kell nyerni, mit érzel, milyen energiáik vannak, mit mantráztál, hogy keltél ma reggel, hogy vagy?
7: elmondhatatlanul, nem tudom szavakba önteni, nagyon érezzük a gyerekekkel, nagyon várjuk. Már elosztogatták, hogy ki milyen ajándékot fog megkapni. Enyém lesz a hűtő, én a hűtőt szeretném legjobban.
2: Azért, mert kell a hely a férjemnek.
1: Itt van, te vagy a férje, ugye? Nem? Nem te vagy?
8: Egy faluból vagyunk, én vagyok a vasütes, akivel vagy két hete beszéltetek.
1: Várjál, te is nyertél kulcsot?
8: Én...
1: Mi az Isten van Hangonyban, gyerekek?
8: Nem tudom.
1: Ki jött még Hangonyból?
0: Komolyan mondom.
2: Nagyon rögnék.
3: Előfizetéses telefon.
0: Igen. És a vasutas nem a férjed?
1: Nem, a vasutas nem.
0: De mégis egy faluból vagytok. Nagyon
2: egy ilyen hajtányal jöttetek?
1: Nem vagy, te vagy a férje?
9: Igen, szia.
1: Nem gyanús, hogy be akar tenni egy hűtőszekrénybe az asszony?
9: De, nagyon várom, hogy betegyem.
0: Te minek örülnél a legjobban? Mert ott van
9: benne egy... Szerintem látszik is, hogy...
0: Egy kocsi van benne, az asszony bemondta a hűtőt. Te mire vadászol leginkább? Minek örülnél, ha tiétek a konténer?
9: Én a biciklire. Kicsit fogyni kell.
0: Benn van egy 10 milliós autó emberek, és a biciklinek meg a hűtőnek. Ezt szeretem. Ilyenek vagyunk.
1: Kevés is elég. Mindenkieknek.
0: Kinek kell az autó? Na jó van.
7: Nagyon, az autóra nagy szükségünk lenne, mert nagyon sokat megyünk. A gyerekek sportolnak, aztán messze kell őket vinni. Ugye a focistát, úgyhogy... Mindig.
1: Minek csinálod, kicsim, foci?
0: Focista,
1: valami
0: majd talál valami.
1: Rendeset is választhatnál.
0: Talál valami sportot.
1: Itt van mind a három gyerek. Na. Aranyosan a teljes család kijött. Apa, anya, három gyerek.
0: Mekkora sírás lesz, ha esetleg nem nyernek. Na mindegy, nem érdekes. Jó, oké, gratulálunk nektek, drukkolunk, jó? Nyerjétek meg. Igazából azt érezzük, hogy mindenhol jó helyre menne a dolog. Jó, kezeket föl, kinek van még kulcsa? Nézzük meg. Akire ráböksz, Feri, csak hogy így mit mondott, hogy van.
10: Én kollégáimnak 2 napig csengett a füle.
1: Mitől?
0: Mitől?
10: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
3: Képen vágtad őket.
0: Igen. Nálunk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték
1: kulcsot?
0: Hol
1: nyerték kulcsot?
10: Attisnál.
1: Áruló, vehetünk tovább.
0: És őrült csikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
10: Hú... Én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
0: Igen?
10: Bekerültem.
2: De kulcsról beszélünk.
0: Adjuk a szerelmi életedet. Mi van a kulcsom?
1: Most
2: az enyém lesz.
10: Én már megbeszéltem a főnök úrral, ha megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem.
1: Az áramot is elintéztük.
0: Azt a mindenit.
1: Jó, de eddig mindenki ezt mondta, hogy jaj, én nagyon érzem, hogy enyém lesz az autó, meg az egész. Ennél valami több kéne.
3: Mivel tudod korrumpálni Ferit? Erre próbál utalni.
0: Igen, Feri, finom,
1: nem erre gondoltam.
10: Három a magyar igazság. 2-ször már nyertem tőletek kampuszjegyet.
3: Az előző konténert én vittem el.
10: Tavaly nyertem, meg 4 éve is nyertem.
1: Aha, de akkor nem lehet, hogy majd most jövőre is fogsz egy kampuszjegyet nyerni, az lesz a harmadik.
10: Nem.
0: Hát figyelj.
10: Harmadik az autó
0: lesz. Ez szerencsefaktor. Jól van. Oké, na, jó állapotban vannak a nyerteseink, gyerekek, ez a helyzet, mert hát a potenciális nyerteseink. Meglátjuk akkor, hogy kié lesz. Jó, még egy kulcsot adunk, pici szünet, reklám, megint tudjátok a kötelező percek, és 9 előtt akkor szűkítjük már a kört, ugye? Tehát 9 előtt már rámegyünk arra, hogy
2: most
0: kik azok, akik...
2: Fog válni most.
0: Igen, mostantól durvul a dolog.
2: Nézzetek jobbra, nézzetek balra, ámeltek valaki, aki mindjárt hazamegy.
0: Jól nézzétek meg az arcát, 5 perc már nem látjátok már a metró.
1: Ági néni drága, megjött a gyerek?
11: Még nem, úton vannak, mert elmentem enyémért is, úgyhogy közösen majd jönnek.
1: Miért az egész familiát ide hordja?
11: Igen, különben is itt laktak közel, és akkor megnézik.
0: Édesem, Ági néni, aki nem hallott minket, reggel gurult, és ül egy széken, és hozott magával egy széket. Ági néni nagyon nagy forma.
2: Stoppolja a sort. Regisztrált már Ági néni, meg vagyunk?
0: Tetszett regisztrálni?
11: Persze.
0: Jó.
11: Kulcsom is van már.
0: Azt a mindenségnek. Jágéné nem szórakozik. Nagyon jó. Jól van. Jövünk mindjárt vissza. Jó? Ha valaki esetleg... Igen, van még egy kulcsunk, így van, azt is odaadjuk. És ha valaki nem nyer, de itt marad, és örül a nyertesek, annak mi nagyon fogunk örülni. Az egy nagyon szép dolog lesz, hogy esetleg együtt örülünk. Jó, úgyhogy pici szünet, aztán itt vagyunk már is.
12: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
14: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
15: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
16: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
17: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
19: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
21: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
22: Igen.
21: És ez?
22: Igen.
23: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
24: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
25: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a JUSK.hu-n. JUSK. Scanning Agent Sleeping and Living.
26: Reklámot hallottak.
27: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Reklám.
28: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
29: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
30: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. Toyotasakura.hu.
31: Autódaru, Kósvéber.
32: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
33: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
34: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz.
35: Őszi nyereményjáték az Auchanban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint. A fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Auchan. Spórolj okosan.
36: Söpörd be az ősz legjobb ajánlatait az Emil Frejem 5 Centerben október 12-e és 17-e között a nyílt héten. Most új és használt készletmodellek extra előnyökkel. Gyere be és találd meg nálunk a következő autódat. Több márka, több lehetőség, hosszabb nyitvatartás. Az ajánlat részletei az emilfrey.hu-n.
27: Ma is 17 óra.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több városban is egészségtelen a levegő, elindul az egykora gyermekvédelemben élők jóvátételi alapja. Szombaton lesz a kék túrázás napja, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon-Bácon, Salgótarjában, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánosságra hozták azt a jelentést, amely az elmúlt 20 év bicskei gyermekotthonban történt eseteit vizsgálta. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a jelentés alapján több változtatást is bevezetnek. A jövőben a panaszok nem kerülnek vissza az intézményvezetőhöz, és név nélkül is lehet majd jelezni. Lesznek előre be nem jelentett ellenőrzések is, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Ismét megtelik túrázókkal az ország, szombaton rendezik meg 7. alkalommal a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség sok helyszínen várja az érdeklődőket. A kijelölt útvonalakat szervezett csoportokkal vagy önállóan is végig lehet járni, mondta Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezelt. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: Fontos tudni, hogy a közös túrákhoz előzetesen regisztrálni kell. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti, délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Domáljátok meg, nekem ki van mindenem.
1: Itt vagyunk, meg vagyunk, még itt a kulcsok bűvöletében élt a csapat, Sebestyén Balázs szokás szerint elhagyta teljes menet felszerelését, ez viszont arra pont elegendő, hogy elmondjuk, hogy az időjárás van.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Megvagyok. Elhagytam a motyó, gyerekek, elhagytam a motyót.
1: Szerintem senki nem csodálkozik. Ez már te ne is mentegesd magad.
3: Gyertek, ez csak így lehet. Viszont van egy SMS-ünk, és tök megható, illetve Viber üzenet. Robi írta nekünk, képzétek, hogy milyen genyó főnökök vannak, megpróbáljuk főhívni, nem biztos, hogy sikerül. De azt írta, hogy nyertem kulcsot, de sajnos nem kaptam szabadságot a mai napra. Ez milyen?
4: És ráadásul már csak téged várunk, már csak ez egy kulcs.
3: Igen, ő a hiányzó.
1: Most miattad elmarad az egész játék, mert ha nem vagyunk meg, akkor nem tudunk sorsolni.
3: Így van.
4: 240 emberből gondolj, mindenki más munkája van, meg van munkája, meg van egy csomó kötelezettség, és mindenkit van rajtad kívül. Igen. Ekkor gondolkodod, hogy milyen főnököd van.
3: Robi, komolyan, ha hallgatsz minket, vedd már fel a telefon, csak érdekel bennünket, nyilván nem tudunk semmit csinálni, meg nem is számon kérni akarunk.
5: Sokkal nem lehet, valaki képviseli?
3: Csak azt nem lehet, meg kell jelenni. De érdekel minket, hogy mit dolgozol, miért ilyen a főnök. Itt van egy 20 milliós nyeremény, és ez nem mondja azt a főnök, vagy ilyen, hogy figyelj, Robi, menj el, megoldjuk, hát azért nincs olyan munka, hogy, amit nem lehet helyesíteni.
4: Robi, hasemrigy donor, és...
3: igen.
1: Hát nézd, ha ilyen a főnöke, akkor valószínűleg nem engedi egyébként, hogy melóba közbe fölvedd a telefont.
4: Vagy pedig
5: hívjuk fel a főnökét.
3: Nem, az van, hogy csörgetik a kollégák, de nem veszi föl. Levi mondta itt a fülünkre, hogy nem veszi föl.
4: Robi, ilyet meg nem lehet csinálni, megírod nekünk a hosszú üzenetet, ahol minket elmarasztasz, és aztán nem veszed fel a telefon.
3: Ez nem szép dolog, de lehet, hogy olyan melója vagy telefonál is lehet, hogy túsz.
5: És teljesen jogos a kérdés, hogy miért nem küldte be valamelyik rokonát.
3: Nem tudsz, itt jönni kell, tehát neked kell megjelenni. Te nyerted személyesen a kulcsot, el kell jönni, le kell igazolni, hogy te vagy. Tehát az nem.
4: De dolgozni.
5: Robi vállalkozó.
3: De dolgozni, miért nem küldte be a rokonát.
4: Édesanyám, hogy levezetni ezt a 400 km-t. Ezzel a tírre.
3: Igen. Hiányozni fog a kulcsos játék, de szinte felszabadul a fél ország. Ez egy őrült futam volt. Gratulálok a nyertesnek. Legyen sok öröm a nyereményben. Puszi, Éva.
1: Na látod?
5: Itt vannak.
3: Igen. És csak nézzétek meg, mi történt, ha ránéztek a tömegre, mi történt?
1: Elaludtak.
3: Nem.
5: Kisütött a nap.
3: Így van, kisütött a nap, gyerekek. Tehát ez egy ígi jel, hogy a nap is rátok süt, kisütött a nap, ez egy jó energiájú nap lesz valakinek, mert hogy nem sokára akkor mi sorsolunk. Egy kulcsot még odaadunk.
4: Plusz kiderül, hogy ki a vámpír köztetek.
3: Ki a vámpír, így van. Az elkezd füstölni, és megsemmisül, de hogy rátok süt a nap, drága hallgatóink itt a Dunaplázánál. Óriási szerencse, és hát tényleg bárcsak mindenkinek tudnánk adni, bárcsak mindenki nyerne, sajnos nincs így, de nem ér szomorkodni, jó? Szerintem ez olyan nagy sikerű játék, nem kiabáljuk el, de ha még vagyunk, és rádió is van, és minden van, jövőre is biztos, hogy játszunk, úgyhogy ez nagyon működik, nagyon szeretem.
4: Na most nem hívunk meg titeket.
3: Igen, van, csak magunknak. Csak a családtagjaink, így van.
1: Egy nagyon fontos megfejtés jött egyébként Robi ügyében, ugye, aki nem tudta eljönni, mert a főnöke nem engedte el, hogy valószínűleg a főnöke is nyert egy kulcsot, és ezzel növeli az esélyeit.
3: Az jó, alkoszott jó arc.
4: Írtak közben Robinak a barátai, akik szerint egyéni vállalkozó. Te igen. Nem engedte el.
3: Nem engedte el. Na, hol vagy Felkó? Mit csinálunk
1: megyünk,
3: még?
1: Megyünk Lackóval kifelé, mert akkor egy utolsó kulcs. Jó. Ja, de várjál, a Robi kulcsát most nem tudjuk kiadni?
5: Ő nyerte meg sajnos.
1: De nincs itt.
3: Átruházni szerintem nem lehet. Az a versenyszabályzat azt nem engedi meg. Akkor
1: hallottátok, hallgatók, én el akartam nektek intézni, hogy két kulcsot adjunk. Ő az a gonosz fiú ott középen mondta.
5: Hát a Bali elolvasta a versenyszabályzatot.
4: A gonosz férfi az alpaka pulóverben.
1: Igen. Egy alpakában.
3: Nevettek, de Julinak igaza van. Órákat töltöttem a versenyszabályzat tanulmányozásával. Éjszaka háromig nem aludtam, átnéztem még az apróbetűt. Nem, ugye nem lehet, mert ha valaki meg azzal a kulccsal nyer, akkor azt mondják a többiek, hogy ez nem is az ő kulcsa, átruháztuk, tehát az a magunk életét nehezítjük meg, mert itt minden játéknál néhányan egy forgalmi peres eljárás elindítanak ellenünk, úgyhogy szerintem maradjuk.
1: A megalkuhol, te.
3: Igen, nem, én ezt vállalom.
1: Jó, figyeljetek, akkor az utolsó kulcs jön, én azt gondolom, hogy egyetlen egy ember választhatja ki azt, hogy ki fog játszani. Lökjük őt a farkasok elé. Laci, kit szeretnél?
3: Hol vagy, Lackó? Egy gurulás még megnézzük, egy utolsót? Egy nagyon-nagyon?
6: Háti táskás lány.
1: Jó, de izgalmas, egy háti... Mi a neved, háti táskás lány?
7: Alexandra.
1: Hello, honnan jöttél?
7: Szolnokról.
1: Te is egyetemista?
7: Már végeztem az egyetemen.
1: Igen, és mi a diplomád?
7: Közgazdász vagyok.
3: Ne azt a mindenit!
4: Ez megmagyarázza a hátizsákot.
3: Igen, egy csaj közgazdászunk van, okay, gyerekek, de jó.
1: Te is láttad ugye a referencia videót, hogy hogy kell csinálni. Figyelj, eddig is szép gurulásokat láttunk, ugye volt egy mesztelen férfink, volt sikítozó nő.
7: Igen, eddig szépek voltak innen.
1: Szépek voltak, ha föl kéne tenni a koronát, jó?
7: Mindenképp.
1: Na, akkor hadd szóljon a zene.
3: Jó, muzsikát adjuk be. Jó, muzsikát
1: jöjjön. Várjál, ahogy meghallod a zenét.
3: Ó, van, nagyon jó. És egy utolsó gurul. Azt a mindenit.
1: Egy visszagurulás.
3: Legurult a szőnyegről.
1: Felugrás, őrület.
3: Hát van lendület.
1: Igen.
3: Látszik, az egyetemi kampuszon szocializálódott azért ott. Ott
1: sok ilyen buli volt?
7: Volt pár, igen.
3: Jó arcok járnak oda? Milyen a csapat? Vagy milyen volt a csapat?
7: Elég jó volt, nagyon szerettem őket.
3: Igen?
5: Egy páran beadták a kulcsot.
3: Igen, egy öt éves sztori, ugye? Öt évet kell nyomni.
7: Négy és fél,
3: és utána...
1: Igen, de nem végezte el, tehát az utolsó félnél kiszáll.
3: És most hol dolgozol, vagy hova sikerült elhelyezkedni?
7: Reklámügynökségnél dolgozom.
3: Tehát nem is
7: most home office-ban vagyok.
3: Home office-ban majd, de akkor...
1: Igen, látjuk.
5: De jó. Akkor a bizalom ebben az országban, az office.
3: Igen.
1: Csinálj egy közgazdás, az egy reklámirodában.
7: Igazából projektmenedzser vagyok, az a hivatalos, az szerepel az a ráírásomban. Úgyhogy hát itt állhatnék elég sokáig, hogy elmondjam.
5: De még mindig nem tudom, mit csinálok.
3: Jó, nagyon menő, igen.
5: Kérni, hogy mondd el, csak közben guruljál.
7: Az a Nestlé az egyik én fő ügyfelem, úgyhogy az ő mindenféle marketing projektje.
1: Jó, ezt a minden segít nekik.
3: Nagyon jó, jó. Okay. Ki az, aki más mondott, hogy nem itt van ma, hanem hazudott a főnökének, hogy el tudjon jönni? Ki az, akinek kamúznia kell?
5: Nincs ilyen adást, nem látják a képeteket.
3: Jó, nem szólítjuk meg, csak
5: nem fog kiderülni.
3: Igen, csak kíváncsi voltam.
5: Jó, csak 50-en vagytok, jó.
3: Oké, na, akkor döntenünk kell, az utolsó kulcsot adjuk oda. A létrás úriember volt, a guruló lány volt.
0: Gurulott a kisgyerekes fiatalember.
1: Kisgyerekes fiatalember gurulja.
3: Laci, te rá vagy kattalva a gurulásokra, komolyan mondom. Gyerekek, Laci, múlik tízig gurulunk. Tehát most már oda kéne adnunk. Laci,
5: guruldát hazott itt létre.
3: Igen, oda kéne adnunk.
1: Három gyerekes, ő rá gondoltál, Laci? Hello, apu.
0: Hello, Gergő vagyok, sziasztok.
3: Szia, Gergő. Kulcs nélkül, csak úgy a bátrak szerencsével megérkeztél.
0: Pontosan itt tettünk, igen.
5: Három gyerekkel a honnod alatt fogsz gurulni.
0: Hát én bedobom őket, hipó.
3: Persze. Ezt látjuk, hogy tolod magad előtt a gyerekeket.
5: Te is csavarod.
3: Igen, nekem adjatok kulcsot, három éhes szájvárot, hol muszáj megnyernem. Én mondtam, hogy nekem van egy olyan érzés, ami az is megtörtént, hogy valaki nem nyert kulcsot, idejön, ő itt kap egy kulcsot, és az nyitja a konténert. De ne legyen igazam, akkor nem fognak szeretni. De legyen igazam.
0: Én ebben bízom.
3: Jó, oké.
1: Okay. Családi gurulást várunk?
3: Ez nagyon jó, ez az utolsó, jó.
0: Mindent megcsinálunk.
3: Gyerekeknek mondtad, hogy vagy gurultok gyerekek, vagy nincs vacsora? Mondtad neki?
0: Ez az alap szerintem. Amúgy se ettek három napig.
3: Jaj, de jó. Igen, nagyon éhesek.
1: Nézd, még verem is őket, ha ez jön, akkor...
0: Nem.
1: Az nem jó, csak vacsorázni.
5: Vegyék fel a piramis formációt először is, és utána guruljanak szerintem.
1: Jó, figyeljetek, anyuk is belerakjuk a gurulásba.
3: Imádnám. Majd... Itt van anyu is?
1: Itt, hát, hol persze. Van? Majd én videózok kicsim, ne aggódjál, Feri bátyád megoldja.
3: Családi gurulás, megőrülsz, figyelj. Ez jó.
1: Jössz te is?
7: Legyen.
3: Jó. Na nézzük egy utolsót, jó? Nézzük egy utolsót, aztán döntsünk, és aztán húzzuk ki azt a tizet, aki viszont majd elkezdi a nyitogatást 9 óra után. Na. Jó?
1: Na, figyeljetek, itt a nagy zene.
3: Ez ugye? Nagyon szürális lesz.
1: A zenén ugrálunk, ez az! Mindenki gurul!
3: Gurul a család, figyelj, felfoghatatlan.
1: Várja, és apu löptösi anyut.
3: Ezt a rokonságtól elég sokáig fogjátok hallani. Jó? Oké. Okay. Kedvesek.
5: Tessék, a Ripper fivéreket.
1: Egy nagy tapsot adjunk már családi gurulásra.
3: Tényleg, gyerekek megérdemlik. Jó? Na. Figyelj, én nekem nagyon vérzik a szívem a létrás úri emberért, mert nagyon szerettem őt is, de itt három gyerek van.
5: Álljunk meg.
3: Hagyjuk a gyerekeket, nem értemlik meg, dolgozzanak meg ők majd a pocsiért.
5: Már elég adókedvezmény.
3: Tanulják meg, az élet nem mindig a nyereményről szól. Az élet
5: a férfiak csapjanak össze a kulcsért. Szálljál le a létráról, menj oda apuhoz.
1: Ne veressünk már meg senkit.
3: És utolsó döntő gurulás?
5: Egy döntő gurulás. Mit gondolsz erről, Balázs?
3: Én nagyon szeretem gyerekek. Én mondom, ezt ízig tudom nézni. Utolsó, de utolsó utáni gyerekek, mert nem 11-kor fogjuk kinyitni a konténert.
5: És utána a közönsége fogjuk megszavazni, ki kapja a kulcsot. Akinek hangosabban sikítanak, az fogja kapni a kulcsot.
3: Vagy tudod,
5: magunkról a felelősséget.
3: Tudod, mit csináltam még? Hogy mindenki gurul egy utolsót ott, ahol van.
5: És ki a vászi útra?
3: Na minden
5: sem. A konténerhez gurul az
3: nyer. Igen, aki előbb elér a konténer.
5: Látod, így ilyen kicsi vagyok létra nélkül.
3: Egyébként megértem a létrát, ez így azért egészen más dinamika.
1: Kellett az.
3: A létre határozottabbnak tűntél egy kicsit, jó?
5: Igen, egy másik ember, jó. Másik perspektív.
3: Egy mindent eldöntő döntő, jó? Tényleg, játsszuk le, és utána most már sorsoljuk, gyerekek, jó?
5: Na jó, de ez fogjatok kezet.
1: Várj, egyszerre gurulnak?
3: Egyszerre, gyerekek, muszáj helyet csinálni, egyszerre.
5: Szemébe, jó? És akkor azt szeretném kérni, hogy akkor egyszerre guruljatok, meg lehet cifrázni, de itt a lényeg, hogy férfias legyen és félelemkeltő.
1: Jó, gyerekek,
3: férfias és félelemkeltő gurulás az, mind a kettő a guruló.
5: És utána egy pofoszkodó verseny.
1: Én azt gondolom, hogy az előbbi gurulásnál apuka ugye dobálta a gyereket, és az egész család volt, egy senki vagy, ha nem létrával gurulsz.
5: Hát erre
4: ez volt a díj az
1: előbb.
0: Megpróbáljam?
3: Nem, agyonütt valakit. Jó, utolsó gyerekek, aztán tényleg sorsolunk, jön a küblink, jó, és elkezdjük kihúzogatni akkor a potenciális nyerteseket. Jó? Na, mehetünk, kész vagytok?
0: Egyszerre kell gurulni?
3: Persze.
1: Igen. Tehát nagy őrületet várunk.
3: Mi történik? Mit csinálnak? Ők tényleg párbajoznak.
1: Hogy én gurulok jobban.
4: Nekem lemerült a mikrofonom, hogy elvettem a Juliet. Na, de most akkor történik? Ez is történik?
3: Igen, már történt.
1: Te kérted.
4: De én nem éreztem a tesztoszter az ideig, nem jött
3: el. Gyere ki, figyelj, engem a hanyat lököd.
1: Még egyet.
3: Figyelj.
1: Ne nyomjad! Igen, nyomjad!
3: Figyelj, mondom, hogy jó arcok. Ők jó arcok, abszolút. Jó, na nézzük akkor meg gyorsan is, tehát a döntsünk gyerekek, mert tényleg elmegy az idő. Jó, indul a zene, figyeljetek.
1: Banzáj,
3: jöhet a zene.
1: Indul a zene, indul a gurulás.
3: Felfogadatlan, hogy felnőtt emberek gurulnak egy kulcsért.
1: Apuka átugrott a létráson. Apuka fölemeli a létrás, már táncolnak, leviszi a földre.
3: Birkóznak, milyen vagy, birkóznak a kulcsért. Birkóznak, megőrül. Mi történik? Teljesen szürreális. Imádom. Nagyon jó. Oké. Jó, gyerekek, én mind a kettőt nagyon szeretem. Ők nagyon helyesek. A családos srác is helyes. Hol vagy, Eszter? A hangodat hallom, de még nem látlak. A másik srác is jó.
4: Nem látok mindent, bocsánat, csak egy, a tarkódás technika.
1: Egy darab kulcs.
4: Figyelj, akkor... apuka, én nem tudom, hogy te mit reggeliztél.
3: De
4: adjál belőle. Ez kemény jó.
3: Eldöntöd, Eszter? Döntesz? Döntse te.
4: Hát figyelj, nagyon sajnálom a létrás úri ember, de ezt apuka ezt nagyon durán le.
3: Apuka. Így van, gyerekek, apukának odaadjuk. Jól van. Na. Akkor kérjük a kübliket, vagy
4: tisztességes
3: kérjük...
4: Tisztességes küzdelem volt.
3: Így van, kérjük szépen azt akkor, amiből sorsolnunk kell, apuka nevét még bedobjuk, és akkor tulajdonképpen húzunk, Laci, az lehet, hogy húzunk, ugye? Jó, hogy akkor megnézzük, hogy ki az, akit be tudunk szűkíteni. Ki az, aki...
4: Aki be tudunk szűkíteni. Erre az eljárással.
3: Van, mindenkinek a nevét bedobtuk, jó? Itt van a közjegyzőnk is, és akkor gyorsan megnézzük, hogy ki az, aki a szűkítő körbe benne lesz.
4: A szűkítőkör.
3: A szűkítőkör így van, mert hogy hát muszáj valahogy azért ezt így egy kicsit leszűkíteni. Mondtuk, hogy 250 kulcs. Most kezdjen el mindenki nagyon drukkolni, mantrázni, imádkozni, rózsafüzért morzsolgatni, nem tudom mit csinálni, mert hogy kihúzzuk azoknak a nevét, aki közelebb kerülnek egy lépéssel a kontinerre. És az olyan, hogy a
6: bingo 12-es.
3: A 18-as.
6: 12-es.
3: Igen. Jó, kollégáink még itt mindenféle sorsolási bizottsággal ellenőrzik a küblit, közjegyzőnk.
1: Itt állok a közjegyző asszony mellett, amikről meg kell kérdezzük, hogy közjegyző asszony mindent rendben talált.
8: Teljesen rendben van.
1: Jaj, de jó, eddig meg vagyunk.
3: Jó, csokolom.
1: Hogy nagyon ügyesnek tetszik nagyon, lenni. Nagyon sajátságos helyes. Nyelvén fejezte ki a műsorvezető a szakmai alázatát.
4: Esetleg a Sevesnyi Balázs lehetne közjegyezni.
3: Igen, azon gondolkozom, kell-e közjegyző nekem valahol, de nagyon. Kedves a hölgy. Jó, minden rendben van a sorsolással, biztos?
8: Találtam.
3: Nagyon jó. Tessék, szólja, valami nincs rendben.
1: Azt nem tudom, hogy tetszett-e hallgatni az adásunkat azelőtt, mielőtt felkértük volna, és ott hallott-e a Balázs véleményét a közjegyzőkről?
8: Nem teljesen.
3: De ez most megváltozott.
1: Hát, de szeretlek.
4: Szeretném.
1: Akkor is azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó, hogy önök van.
3: Igen, nagyon szeretjük a közjegyzőket. Jól van. Tessék maradni 10-ig, jó? Végig. Jó, hát csak azért, nehogy valami nem
4: legyen. Aztán utána ígyunk meg egy kávét.
1: Van egy fontos ügy, amiről beszélni kellene.
3: Ú, gyerekek, köszönjük. Megérkezett az úrna, vagy mi, hogy hívják ezt, nem úrna?
4: A nagymama hangvaival.
1: Az úrna.
4: És most szórunk.
3: És most kiszórjuk a nagymamát, és azt hozzom mindenkinek szerencsét. Nem, szóval itt van a sok név, gyerekek.
4: Tehát ASMR-ezd meg egy kicsit.
3: Egy kicsit meg ASMR-ezd. Jó.
4: Jó.
3: Na, gyerekek, mindenki húzzon, jó? Aki hallja a nevét, az vagy mondunk egy számot, ti is húzzatok nyugodtan, legyen az első az Juliéja, akkor húzzál egyet, mondj gyorsan a nevet, jó? Hú!
4: Halász Zsanett, 263.
3: Zsani! Hogy örülsz? Zsani, édesebbre cuki vagy, hogy örülsz, jó? Oké, jön a második.
4: Azt próbál megtalálni, hogy nyerít.
3: Igen, a nyerítőset találd meg, jó? Ide fölrakjuk, hogy mindenki lássa, hogy nem csalunk, húzunk, nem nyúlunk, nem nézünk bele, én is húzok egyet. Ja, várj, de mondd a nevet. Ja?
4: Szabó Hajzer Fruzsina!
1: Fruzsi!
3: Hol vagy, Fruzsi? Ott a Fruzsi, szia Fruzsi, nagyon jó.
1: Aki nyert, az jöjjön ide előre, bal kéz felé, jó? Ide mindenki.
3: Nem ilyen lottósorsolás, hogy hallgass meg, kommentek a gólyt.
4: Hatos!
3: A Baukó, ide Baukéva, Baj Éva vagyok. Figyelj, húzok akkor én is egyet. Azt mondja, hogy Solc Bendegúz 484-es. Bendegúz!
4: Bendegúz! Akit eddig kihúztunk mindenkit, tehát az első sorokban.
1: És Bendegúz né jobban örült, mint
3: igen. Juliska.
1: Majd én is húznék.
6: Kövesi Melinda, 456.
3: Melinda, hol vagy Melinda? Szia Melinda! Megjött Melinda is, ott van ő is. A konténer mellett állt, ez lehet, hogy jel. Hú, Feri. Mintha oda néz.
6: Ez az rád meg, baby.
3: Ez a szája, aki húz.
4: Ezért tarolt el a Covid az egész
6: ott. Vali, te maszkal!
3: Feri szája húzott egyet. Imádtam volna lenyelet, és meg kell várni. Addig innen ellen megyünk, az biztos az egyik.
1: Gyerekek, mindjárt jön a 10 órási kaki meg lesz. Na kérem szépen. Cicezki, Eliza, 149 óta!
3: Eliza!
1: Eliza! Gurulással.
6: Nem hiszem el.
4: Gurulással.
1: Eliza.
4: Nem hiszem el. Vagy, Eliza.
3: Gurultál.
1: Gyerj előre.
3: Óriási bázisban. Eliza. Zseni vagy.
1: Eliza, ugye tudod, hogy ki húzott ki?
3: Kavarunk megint, kavarunk. Nagyon jó.
4: Hallod, építkezésen nincs ilyen hang.
6: A betonkeverő.
3: Jó.
4: Bába Anna Mária!
3: Anna Mária! Oda néz, hogy örül. Nagyon jó. Ó, lesz itt a csikoltatás. Ő
4: megszólaltattad Feri, és ő is az, aki meditált tegnap erre.
1: Tényleg,
4: mondom,
1: igen. Valahogy ő biztos, hogy benne lesz.
3: Valakit szájon csokott, reméljük a férje volt. Nagyon jó. Oké. Okay. Jó, hány van? Hányat húztunk eddig, hogy hogy állunk?
4: Van kettő, akkor 8-nál járunk.
6: 4?
3: Nem. 8, nem vagyunk még 8-nál. 8-nál. 6, köszönjük szépen, 6, nagyon jó.
4: Húszatok még én is, mert ilyen jó, mert
3: valaki figyel gyerekekre. Jó, oké, keverjünk még, Istenem. Csak anyám legyen, de örülne neki. Jó? Azt mondja, hogy nem hiszed el? Hát ezt le nem mosom magamról, sebességnek. Hát ezt nem hiszed el? Gyere, tesó, gyere, itt van. 370-es, nem tudom, hogy Mihül sebességet. Te vagy sebességet? Gyere, tesó, gyere ide. Istenem, add, hogy ne családtag legyen, Jézus.
4: Gyere, Benni, előre.
3: Soha le nem mosuk magunkról. 370-essel gyere, Mihül, jól mondom? Mihül. Na majd elmeséled, hogy miért így hívnak. 370-essel te vagy a következő, jó? Kihúztam egy sebességet, érzitek? Mindenhol ott vagy.
1: Na, az előbb szájjal húztam. Most
3: akkor jöjjön.
1: Most föltettem olyan magasságba,
3: nem
1: hogy...
6: Farpopával.
3: Csípje bele a kis farpopáitat.
1: Egy balkezes, az mindig ügyesebb volt.
4: A pónira gondolja, póni.
3: Póni. Ja, tényleg volt az Eszter fogadása a póni. Egy törpeló, bocsánat, törpeló. Na?
6: Törpeló vak,
3: így van.
1: Na, kérem szépen. Ki az, akinek 800-assal kezdődik a száma?
4: Jaj,
1: nagyon szuper.
4: Nagyon jó.
1: Ki az, akinek a második száma az 5-ös? Ti nem nyertetek. 868 Vati Dávid!
3: Hol vagy Dávid?
1: Gyere, Dávid!
3: Tedd fel a kezed!
1: Hagy halljuk! Üvölcsél!
3: Nem jött. Nincs
4: Dávid,
3: itt.
4: Hazamegy.
3: Ott van Dávid!
1: Gyere,
3: Dávid!
1: Gyere, Dávid!
6: Már egy kicsit feladtam.
3: Már a metró megállóban jött vissza, azt mondta, úgy se gyerek, elment haza.
4: Miért vagy te
6: 200-es? Eszter, húzzad!
3: Nagyon jó.
4: 200-es, azt is kihúzzuk-e.
3: Na, húzzatok még. Hány van még? Mennyit húz? 3-at húzhatunk. 2-t. Győzelem. Ja, 2. Jó, 2. Oké, húzzatok még egyet, és meg vagyunk gyerekek, jó? Na?
6: Bács Megi Ferenc.
3: Feri, tedd fel a mancsot. Hol vagy, Feri?
1: Feri?
3: Ott van Feri.
1: Feri.
3: Ott jön. Ő se itt magában. Most jön Feri. Elindult. Nagyon jó. És egy utolsót, Eszter. Utolsó. Na.
1: Nagyon komolyan.
4: Halljátok a paták kopogását?
3: Hú, gyerekek. Aki nem nyer, ne keseredjen el.
6: Képzeld, amikor az utolsó helyet hozod el.
3: Na, mutasd.
1: Lány vagy fiú?
6: Fiú?
1: Dob vissza.
4: Azt kérdezett. Jó, ez egy férfi, akit Attilának hívják.
6: Tegyék fel az Attilák a kezüket.
1: Hol vannak az Attilások?
3: Tegyétek fel a kezeteket.
4: Négy Attila
3: közül.
1: Igen, de mondja, hogy ő Attila, de nincs kulcsa.
4: Ez az Attila, az azt jelenti, hogyha szombat van, mert Szombati Attila!
3: Szombati Attila, hol vagy?
4: Ott van a gyermeke, gyerek.
3: És gyerekkel jön. Aj, de aranyos.
4: Szombati Attila.
3: Gyerekek, megvan akkor a 10 potenciális nyertes, a többiek...
6: Ne szaladjatok!
3: Gyerekek, nagyon sajnáljuk, tényleg, hát szűkítenünk muszáj volt, jó, úgyhogy mindenkinek köszi. Ha van kedvetek, maradjatok, mi örülünk, ha itt maradtok. És a 10 nyertes közül akkor szépen lassan elkezdünk majd nyitogatni, belepróbálni, konténert körbevesszük, imádkozunk, minden lesz. Aki itt marad, annak örülünk. Sajnos nem nyerhet mindenki, de tudjuk, hogy szeretitek a játékot, úgyhogy valószínűleg folytatni fogjuk, jó?
4: Aki egy kis készpénz reményében megvenné Balázs.
3: Igen.
1: Jó, van egy olyan kérdés, hogy mennyi időnk van még? Hogy a 10 ember, aki most bekerült, gondolkozzon el rajta, hogy bármennyi pénz összegér, eladná-e a kulcsát. Benne vagy a 10-ben?
6: Dobjuk össze.
1: Jó, csak a hírek alatt gondolkozzatok, hogy van-e az a pénz, amiért eladod a kulcsodat.
3: 20 millió a tét. Eladhatod a kulcsot, ha van vevő a másik oldalon.
5: 50 ezerről indul a licit. Jó, oké. 50 ezer forint az első.
3: Oké, gyerekek, ezt még körbe beszélgetjük. Majd jövő mindjárt. Jó, 9 óra van, itt vagyunk rögtön a konténernyitással a hírek után.
9: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

0: konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám.

0: és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
1: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
2: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
3: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
4: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
9: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
9: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.

0: Autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolámpaboltok.hu.
7: Valami van a levegőben.
8: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
9: Halott pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dome-ban. Jegyek livenation.hu.
10: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. Budapestgarden.com

0: az ablaktörlője csíkhoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
1: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
4: Köszönjük!
5: Reklámot hallottak.
3: Hírek a rádió egyen.
6: Mérhető és érezhető a klímaváltozás Magyarországon, és nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszél.
7: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
6: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet is. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatója, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetője és 3 rendőr szerepel köztük. Mindannyiukat hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják, írta a központi nyomozó főügyészség. Az ügy még márciusban indult, amikor a TEK és a titkosszolgálat az M3-ason feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő embereket pedig napokig fogva tartották. Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. A kanadai szerző az indoklás szerint merész és invenciózus életművéért kapta meg az elismerést. Legismertebb művei közé tartozik a Vörös önéletrajza. A Nobel-díjakat december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti, délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Hölgyeim és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel, és...
2: Egész sokan maradtak.
1: Maradtak azért egy csomóan a hallgatóink, így van, aki nem kapott kulcsot, meg nem nyert, az is itt maradt, hogy hadd örüljön, meg legyen lelkes, meg hát meg mit tudom én, hogy mi
3: hát
1: történt.
3: Hát reménykednek benne, hogy hát ha kihullik valaki a 10-ből, és még be lehet ugrani.
2: Ezt a hűtőt valaki itt hagyta.
1: Így van. Na és hát a nyerteseinkkel beszélgettünk, mindenki nagyon izgul, nagyon boldog. Úgyhogy mindenki.
4: Kértek, hallgattuk, hogy Balázs ma a kanapén fog aludni, közjegyző jelenlétében.
1: Igen, felmutatkoztam a hölgynek, és már találkoztunk nagyon kedves a közjegyző hölgy. Na, oda nézd, megjöttek a nyerteseink. Hát akkor lehet, hogy ki kell aztán szépen lassan itten menni, mert hogy itt most jön majd itten a nagy dolog.
4: Ők már
1: azok a nyertesek, igen. Illetve hát nem
3: a
1: nyertesek,
3: tízek.
1: Ők a top 10, így van. Ők a top 10. Ja.
3: Na, itt van az első, aki megkapta a kulcsot, vagy hát ők, akit kihúztunk, szépen álljatok sorba. Te óriási sikítással örvendeztél neki. Mikor nyertél kulcsot?
5: Kb. 2 hete szerdán.
3: És kinél?
5: Atisnál.
3: Vigyétek innen.
4: Jó. Vágjuk le az elejét, meg a végét a sornak.
3: Igen, ez hadd szóljon. Jó, tehát van egy Atis nyertesünk. Te hol nyertél?
5: Szintén Atisnál.
3: Jó, még egyel kevesebben vagyunk. Ki nyert a reggeli műsorban? Nyertél. Gratuláljuk, tiéd a konténer. Egy ember volt, érted, aki felemelte a kezét. Helyi nyertesünk... Te, és jött nem, csak akkor egy darab.
4: Eliza óriási befutó azért.
3: Eliza.
4: Elmondanám nektek, hogy eljött az iskolából azért, hogy elvigyen magával egy 20-ast. Ennyi.
5: Hát de most nem.
1: Hát így kell.
3: Azt hiszem, hogy van még beleszólónk, aki szeretné ezt a 20 milliót elvinni. Szerintem most mindenki bendegúzta, egy kicsit így visszafogottan veszett tudomásul, hogy itt vagy.
6: Az asszony elvitte az izgulásot, ő izgult helyettem is.
1: De szukik vagytok. Nagyon jó, hát nagy az izgalom, közjegyző hölgyünk is itt van, nagyon örülünk neki, és hát lassan akkor érkeznek azok az ominózus borítékok, ha minden igaz.
3: De előtte. Hát nekem volt ugye egy felvetésem az előbb, látjuk a konténerünket, itt van 20 millió forint értékű ajándék, egy gyönyörű Cupra Raval, egy csomó háztartási eszköz, léka, minden van benne, ám de ez 9-5-ök számúra elég. Érhetetlen, mert egy nyeri majd meg. A kérdésem az, hogy van-e most köztetek olyan, aki azt mondja, hogy egy bizonyos készpénz mennyiségért hajlandó megválni a kulcsától, emelje a kezét, aki azt mondja, hogy...
1: Ez egy jó kérdés, igen.
3: Hogy egy biztos 50 ezer, egy biztos 100 ezer, amivel hazamegy, egy csomó mindenre jó, vagy a bizonytalan konténer. Van köztetek olyan? Nincs?
5: Elsétlen az enyém.
3: Bárja, Bendegúz fölevelte a kezét.
6: Egy biztos 20 millió.
3: Jaj, hát jó, persze, nyilván, de mondjuk kisebb összegre. Senkinek nincs olyan lélektari határ. 1 millió forint, ha most cashbe van.
5: 19 millió forint.
3: Nagyon ügyesen alkut fölfelé, köszönöm szépen. Hát akkor gyerekek, nincs biznisz, marad ez a 10-es.
1: Na, itt vannak a borítékok, jó, és akkor innentől kezdve mindenki a szerencsekovácsa, mert hogy húzogatjuk majd a borítékokat, jó? Ki az, aki először szeretne húzni? Ki az, aki ugye te szeretnél először húzni, igen? Húzzál egyet először, jó? Hát akkor nézzük meg, húzzál egyet először, amelyiket szeretnéd.
3: Az első.
4: Mi emberünk, ugye, mert hogy neki miattuk a kulcsot, tehát...
1: Neked miattuk a kulcsot. Jó, oké. Na, jól van. Ki az, aki másodszorra szeretne húzni? Te szeretnél másodszorra húzni. Húzzál akkor egyet másodszorra. Jó?
3: Semmi tapizás, semmi fölé a kéz.
1: Megfoghatod még. Még visszacserélheted, megfoghatod, nem akarod. Tiéd a boríték. Jó, ki az, aki harmadszorra szeretne
3: itt
1: húzni?
3: Itt van Bendegúz jelentkezett. 3-as számmal, azt mondta, hogy ő harmadiknak akar.
1: Várjál,
3: szétrakom. Harmadik borítékot húzod?
6: Legyen a harmadik.
3: Jó, tehát
1: legyen a harmadik boríték, jó? Te vagy a negyedik, húzzál egyet negyedikbe. Jó. Nagyon jó, tessék?
5: Köszönöm, úgyhogy én jövök.
1: Itt neked a nyertes kell. Jól van, oké, jól van, húz ki akkor a nyertes. Már nincsen sok. Már nagyon nincsen sok. Oké, ki az, aki még nem húzott? Te gurultál?
3: Fúzsi, te megvárod az utolsót.
1: Igen, jól gurultál? Te nagyot gurultál.
5: Hát jól gurultam, ha kaptam kulcsot, nem?
1: Te jól gurultál, jól van. Várja,
3: kicsit kezdünk nagyképűnek lenni, édes.
5: Azt akartam mondani, hogy...
4: Csettindős lett egy kicsit a nyelvernek.
1: Jó van, négy darab borítékunk van még. Jó. Oké, már csak 3 borítékunk van.
3: A két férfi a végén.
1: 2 darab borítékunk van, és 1 maradt. Ki az utolsó? Ki az, aki nem kapott
3: Frusi
1: borítékot?
3: Frusi volt az, aki azt mondta, hogy neki az utolsó borítékkel. Miért?
1: Na gyerekek, ki van osztva? Ki van osztva?
5: Nem tudom, megérzés.
3: Megérzés, hogy az utolsó lesz a jó. Okay.
4: Húsáncok, ez nagyon kemény, azért most érzitek, mert megosatok van ezt az érzést, hogy figyelj, itt vagytok, és valamelyikötöknek van, meg fog változni az élete. Nem azt mondom, hogy jó irányba.
7: Egyértelmű, hogy nekem.
4: Hát csak
3: egyértelmű, hogy nekem. Igen, jönnek az irények. Okay. Jönnek.
1: Akar-e valaki valakivel cserélni? Akar-e valaki azt, hogy figyelj, ezt nem érzem, szeretnék cserélni, odaadnám, elcserélném, senki nem cserél senkivel. Kétpénz ajánlatunk nem volt?
3: Nem. Azt mondták, hogy nem érdekli őket. Én már föltornáztam 1 millióra, nyilván te fizeted, úgyhogy elég bátor voltam, de még úgy se kellett nekik. Tehát azt mondták, hogy 1 millió cashért az esélyét, hogyha 20 milliós konténert elviszik, nem kéri senki.
1: Oké, okay, jó. Na, milyen sorrendben nyitunk? Hol nyitunk? Ott átvonulunk a konténerhez?
3: Hát, innen nehéz lesz.
1: Innen
3: persze.
1: Nehéz lesz. Ezek élő kulcsok, amit bele kell illeszteni a konténerbe tulajdonképpen?
3: Így van, a konténerünkön van egy óriási nagy lakat, és ez most 10 darab lakat kulcs, de a 20 milliós konténert csak egyetlen egy kulcs nyitja.
1: Így van. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez, mindenki és húzott, Feri mutatja.
4: Balázs, neked van tippet, ki fogja megnyerni?
1: Hát igazából mit szerintem mindentől már mindenki megérdemli, a neveket nem látom mindenkinél, mindenki megérdemli, nem tudom, nincs érzetem.
2: Hányas számú borítékot választottad volna?
1: Tessék?
2: Hányas számú borítékot választottad volna?
1: Én szerintem még csak számok se voltak rajta, vagy voltak rajta számok, nem láttam.
2: Én csak egy második, harmadik, negyedik.
1: Én kihúztam volna az elsőt igazából, de hogy nem tudom valójában, melyik tök egyformának tűnt mindegyik súlyra is, úgyhogy innentől kezdve mindegy is a dolog. Melyik oldalán van a nyitás, Feri?
3: Erről jól látható módon itt van az ajtó, és itt van a lakat is. Hát mondjuk a láncén nem sok pénzt adtunk volna az új kígyósi piacon, de ez most részletkérdés. A lényeg az, hogy itt van rajta a lakat, és most már van mindenkinél 10 kulcs. Egyelőre még mind a 10 kulcsunk borítékban van, és fölállt a 10 nyertesünk, akik bejutottak a döntőbe, közülük fog majd kikerülni az, akinek a kulcsa nyitja a 20 milliós konténert.
4: Döntő-döntő, ezt úgy hívják.
3: Igen, ez a döntő,
1: a mindentel döntő.
3: Azt kérjük majd tőletek, hogy a borítékot csak és kizárólag akkor nyissátok, amikor már jöttök ide.
1: Jó, oké, na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni, így random, jó? Tehát, hogy így, ahogy csináljuk, mondunk egy nevet. Mondjuk, Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy, mit érzel, mit gondolsz?
8: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
1: Bízod magadba?
8: Igen.
1: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
4: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami vízszertartás eszközöket tart.
3: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszínen.
1: Igen.
8: Szuper.
1: Jó, van egy kulcs, és egy igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezz a lakatba, és nézzük meg, hogy nyitja-e a dolog.
3: Hát nem.
1: Na? Mit látunk?
3: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele sem megy. Ne, ha nem megy bele, akkor...
1: Van-e feszítőt, pajszerod, esetleg van-e
3: erővág.
8: Itt van a karom.
3: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnálattal kell közöljük, hogy ez a kulcs, ez nem fogja kinyitni a lakatot, mert
1: köszi,
3: bele sem megy.
1: Köszi, Dávid.
2: Tovább szakültek
1: el. Akkor Feri, jól mondom? Feri, gyere, Feri, nézzük meg, hogy...
3: Ferike, milyen névvel nyerni kell?
1: Jó, te hogy van, vagy, Feri?
8: Van.
1: Tessék?
4: Feri, aki a konténert hazaviszi.
1: Igen, Feri, aki a... Ja, nem fejezem be. Na, Feri, hogy érzed, Feri, mit érzel?
8: Hát, hogy én megtaláltam azt a kulcsot.
1: Az a lelkesedés, ami jön belőled, az világra szóló. Tehát,
2: nagyon izgul, biztos.
1: Azt a mindenségét neki.
3: Azért ne törjük bele, ha nem megy bele, akkor az nyilván nem az a kulcs.
4: Jobban izgulok, mint... Nem is tudom.
2: Mint Feri.
8: Hát, hogy olyan, mintha hibás lenne ez a kulcs.
3: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs.
2: Lakatot
3: hát sajnos ez
2: hoztál-e flexet?
3: Ez nem egy másik lakatot.
1: Nem ment bele, nagyon sajnos. Jó, másik lakatot.
3: Feri, köszönjük,
1: köszönjük szépen. Oké, okay, jól van, nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel, te a Sebestyén. Azt a mindenét. Hát,
3: a rokon.
1: Nézzük meg, hogy a rokon
4: nyitja. De nem csak név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
1: Ha kinyitja le, nem mosom magamról, hogy eltitkolt testvér, aki Sebestyén névvel fut. Még apám sok felé kalandozott, de hál' Isten nem hasonlítunk. Hogy vagy? Hogy vagy?
9: Jó, köszönöm.
1: Megnyered?
9: Hát most már sajnálom, hogy ők ide se állhattak.
2: Ó, arcátlan.
3: Hogy olyan nagy képű vagy, mint a rokonod.
1: De jó vagy, nagyon jó. Oké, hát nyissál akkor egyet, jó? Nézzük meg, remeg a kéz.
3: Hát egyelőre ez se akarja, azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad, úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos nem.
1: Sebikém, köszi, hát ez családom belül akkor.
4: Ő vissza a kocsiba, nem sokára indultak az a Balázsra.
1: Nem minden sebesség szerencsés.
2: Pár a meleg leves.
1: Pár a meleg leves, de
3: jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? 1, 2, 3, 4.
1: Igen.
3: Négyen próbál.
1: Még hatan vannak. Jó,
2: vágjunk be valamit.
4: Túl sok feszültség.
1: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet. Mit szólsz hozzá? Nézzük meg.
3: Na,
1: hogy...
3: mit érzel, Melinda?
10: Hát, nagyon izgulok.
1: Izgulsz?
10: Igen.
1: Ha,
3: Melyik kéne a legjobban, amiben van a konténerben?
4: Beli, de nagyon gurulósnak
7: néz ki. Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem.
1: Úgy... Az autót? Gurulósnak tűz? Gurulnod kell, tudod, hogy se így akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
3: Hát sajnos
1: az sem megy bele. Azt a mindenit neki. Azt sem.
3: Ne törd bele, légy szíves.
1: Azt sem megy bele.
3: Na? Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
1: Így van, a lánynak nem lesz autója.
4: Na,
3: oké. Mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye öten vagytok mindösszesen. Veled beszéltünk, már kétszer nyertél, ez lenne a harmadik.
2: A kampuszjegyek után azért jól jönnek,
3: kupra. Eltűnt a nagy lendület.
10: Olyan szinten dobog a szívem, úgy remegek, hogy mindjárt összeesek, de az enyém a kulcs. Szóval megmondom. Három a magyar igazság, és készüljettek fel a halláskárosodásra.
1: Igen?
2: Nagyon reméljük.
3: Nagyon rendben.
4: Illádás és halláskárosodást akarok szenvedni, jó?
2: Attila. Tehát mi itt lábon Attila. Kihordunk egy agyvérzést.
11: Itt a nyerőkulcs.
1: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát gyere is egyet. Ha ott a nyerő, akkor gyere is egyet.
4: Azt nem mondom, hogy ezt Eliza haza, viszont nagyon durva nap lesz.
3: Na, nagyon jó. Attila már mondja a borítékot, neki is van egy darab kulcsa.
4: Attila, csináld már, Attila!
1: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi is el? Tessék?
3: Megnyugtatta
1: Eszter. Némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna nekünk.
4: Nagyon
1: tud
4: gurulni.
1: Nagyon
4: elegáns, Attila.
1: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük, Hát...
3: látja, hogy sajnos.
1: Hát, sajnos
4: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az utolsó
2: négy.
1: Sajnos
2: utolsó három.
1: Na jó, akik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok még ebben a formában. Azt a mindenségit neki. Csaj, girl power van, gyerekek. Girl power van, hogy állunk időben?
3: 21-22.
1: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál egyet.
2: Az utolsó férfi.
1: Utolsó férfi? Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő? Az utolsó férfi a gáton. És utána már nagyon elfogyunk. Sok, hogy érted, Bendegúz, hogy vagy?
6: Sok csaj volt.
1: Izgulsz?
3: Mit kapsz az asszonytól, ha nem nyersz?
6: Na, semmi extra. Egy puszit.
1: Egy puszit. Jó.
3: Idáig helyét álltál. Hát kísértetesen hasonlító kulcs az összes többire, ami vagy nyitja, vagy...
1: És ez se.
4: Pedig egy kicsit belement, a hegye belement.
1: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne. Ó, de nagy sztori lenne.
2: Minden idők legnagyobb blamása.
1: Semmég nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
3: Négyen
1: vagytok. Négy csaj.
4: Nem is van egy kulcs.
1: Te is megpróbálod. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most te egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
2: Most már biztos, hogy nő nyeri.
1: Most, de jó vagy, Juli. Egyébként Zseni vagy. Juli, Zseni vagy. Igen.
3: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
1: Igen, Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
3: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
10: Mindig az utolsó a nyerő.
1: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt látom.
10: Nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
1: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
10: Igen. A Győrből érkeztünk, a nőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
1: Bezárják a cégeteket. Igen.
10: 100 fős leépítő cégtől vagyunk.
1: Csináld.
10: De.
1: Tényleg?
10: Igen.
1: És mindenki utcára?
3: Beszéltünk róla adásban, tudod.
1: Ja, megemlítettük adásban, igen.
10: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
1: Wow.
10: Úgyhogy...
1: És mi a jövő, vagy hova?
10: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberbe megyünk,
1: aha,
10: hanem egy pár hónapunk még van. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
1: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de helyre nektek menne. Is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, tudod. Vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide
3: bátor!
1: Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
10: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami két éve húzódik.
1: És ez nem
10: meg
1: történt
10: is meg. Volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk két éve csődben van, mi pedig nem, és a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg, minket pedig bezárnak.
1: Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál na, bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tudod. Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta, belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés, kinyitotta, a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer, az a mindenség itt neki. Tessék gurulni, hiába sír! Ez gurul! Fruzsi egyszerre sír! Sírva gurulás történik! történni, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
10: Köszönöm szépen.
1: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Hogy vagy, Fruzsi? Hogy vagy? Hogy érzed magad?
10: Nagyon jól. Most már nagyon jól. Köszönöm.
1: Most már nagyon jól. Reméljük éjszaka nem rabolták ki a konténert, ha kiderül, hogy üres az. Szomorú 13. emeleti történet lenne.
3: Kirúgtak és a konténer is üres. Van. Na hát gyere akkor, nézd
1: meg. Na gyere, Fruzsikám, nyitjuk a konténert. Azt a mindenség itt neki! Lufi gyerekek, autó, bicikli és minden más.
4: Kicsit füstös, mert rég volt előszetve.
1: Na mit szólsz, Fruzsi? Látod azt a gyönyörű autót?
10: Igen.
1: Az is a tiéd. Itt vannak a nyeremények, ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök a Gorenjétől, klíma, a grill-től, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tele vagyunk mindennel, nem fér
4: bele. Ezzel a kocsival fogsz menni a kilépő papírra ide.
1: Bizonyám.
10: és azt mondja, hogy most melyik lányomnak adjam az autót.
1: Mit mondasz?
10: Melyik lányomnak adjam az autót.
1: Hány gyermek van?
4: Egyiknek
1: sem. Három gyerek? Mekkorák?
10: 23, 18 és 13.
4: Hát ők kapják a régi autódat, hogy beűz az újba, anya.
1: Igen. Te meg elviszed a régit, mit szólsz hozzá, jó? Három gyermek, ráadásul kirepültek már?
10: Igen, a nagyobbik már férnél van.
1: Aha.
3: És már a 13 éves is elköltözött.
4: És már az is tud vezetni.
10: Nem, még otthon van.
1: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogass meg az autót, simogass meg a bringát, vigyél lufit, adjál a nem nyerteseknek.
4: Hol vannak ilyenkor a gyerekeit, teszem fel a kérdést.
1: Édesem, ő simogatja az autót. Hol vannak a gyerekek, Fruzsi, tényleg? Hol vannak a többiek?
10: Győrben vannak.
1: Győrben vannak.
4: Látod, nem akarták eléggé, ezért ír a kocsi.
1: Igen. Na milyen jó?
10: Nagyon jó.
3: A kérdés, hogy a kollégáknak jut-e valami?
10: Természetesen.
3: Mi már fejbe elosztottátok?
10: Már a kulcs megnyerésének napján.
4: Mit kapnak?
10: Osztottunk, igen.
1: Mit adtál nekik?
3: Papírdobozokat.
1: A lufit.
10: Egyik kolléga nem szeretné a tévét. Illetve amikor bekerült az ülőgarnitúra, akkor mondta, hogy ő azt is nagyon szeretné.
4: Hó, hát persze.
1: De jó.
4: Sorban állok.
10: Úgyhogy az autót valószínűleg felvált fogjuk használni. Egyik héten én, másik héten a másik kolléga nem.
3: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem? Én törtem össze, nem?
1: Fruzsikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki ide jó helyre ment volna, de így megismerte ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy. Itt is mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
3: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök, a négy fő részére szóló családi pihenés. Oda is elmehettek. Úgyhogy az...
10: A kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
1: A családi pihenésre. Igen. Maradnak a gyerekek, igen. Mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni. Igen. Ez nagyon, nagyon helyes.
10: Biztos, hogy oda négyen megyünk.
1: Nagyon helyes. Na, Fruzsi, nagyon gratulálunk. Megérdemled.
3: Örülünk. Esd rá magad a kocsira.
1: Örülünk, hogy itt vagy.
3: Igen, kapaszkodj, mint a taxis.
1: Igen. Jól van, Fruzsi, gratulálunk, jól fölveszünk, még mindent megírjuk, és akkor hát használd egészséggel.
10: Köszönöm,
1: megmondjuk,
10: szépen,
1: mikor mit tudsz átvenni. Szerzünk egy kamiont, ami kiszállítja a nyereményt, és akkor hát reméljük, hogy akkor a decembertől meg jóra fordul a dolog, és
10: reméljük.
1: Lesz állás, meg lesz minden, amit megérdemelsz. Jó, úgyhogy gratulálunk, Fruzsi, még egyszer. Puszi. Drága többi nyertesek, vagy potenciális nyertesek, hát ez most nem sikerült, de gratulálunk nektek is. Ti már nem is nyitottatok, de fel a fejjel. Nagyon gratulálunk nektek is. Jó? Na, nagy a szomorúság?
10: Igen.
1: Igen?
10: Igen.
3: Oh. Kétszer nyertél már, hát most nem lehet mit.
10: De benne volt, 6-os. Másodiknak húztam. Februárban születtem, második hó 6.
3: Oh. Hát most ez így alakul.
1: Gyerekek, ki melyik borítékot húzza? Ezen jövőre meg lesz. Igen, ez a beszéd, látját, jövőre.
3: Nem volt számozva a boríték.
1: Amelyiket húzzátok.
3: Ahova nyúlt. Eliza azért ügyes volt-e.
11: Köszönöm szépen, bennem nincsen szomorúság. Én nagyon-nagyon vagyok. Én úgy voltam vele, hogy 10 közül, vagy 200-valahányon közül bárki megnyeri, biztos, hogy nagyon-nagyon jó helyre fog menni. És tényleg, én úgy kerültem ide, hogy reggel ide eljöttem, pörögtem egyet, majd ide is bekerültem, tehát, hogy ennél nagyobb győzelem szerintem nem.
1: Igen.
11: Én nagyon-nagyon boldog vagyok.
1: De jó, ez tök jó életszemlélet, abszolút. Nehéz lesz így később, de ez jó volt a pozitív. De ez a pozitivizmus, ez nagyon fontos. De milyen jó, hogy valaki így gondolkodik, igen. Örülünk, köszi, hogy eljöttetek a többieknek, és gratulálunk, csajok, Zsanett, neked is, hát ez most így sikerült, jó? Úgyhogy jövünk vissza mindjárt. Még nem tudom, hogy lesznek-e nap legjobb pillanatok, vagy csak elköszönünk, ez annál múlik, de mi mindjárt folytatjuk, jó? Hol a nyertesünk? Már bennül az autóban?
3: Közben, itt van. Ja, itt vannak a kollégák.
1: Megölelgetted, Fruzsit, mindenkit?
10: Igen.
1: Na, egy nagy tapsot még egyszer a nyertesek, gyerekek, így van, örüljön mindenki.
4: És magatoknak is, hogy itt voltatok, és kibírtátok.
1: Kibírtátok, itt voltatok. A hidegben így van. Jövünk vissza mindjárt, gratulálunk mindenkinek, 9:30 van. Fruzsi pedig menthetetlenül sír, de meg is értjük, sírját csak abszolút. Megérdemled, jövünk mindjárt a hírek után. Puszi, sziasztok.
12: Senki ne pánikoljon, bár
0: perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
17: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
16: Mondtam.
17: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
16: Fresh Buddy sosem pipázik.
17: Akkor veszünk mi is egyet?
16: Úgy érted, még egyet?
17: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
18: Hunyavel szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
20: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
22: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
23: Evelyn, ez biztos?
22: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
23: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
22: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
12: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több városban is egészségtelen a levegő. Nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon-Vácon, Salgótarjában, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszélt.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
1: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a Népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet is. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog. 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti, délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ja.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz 5 perc múlva. Még majd a nyertessel szeretnénk egy mondatot beszélni, ha már megnyugodott, csak azért mondom, hogy még örüljön, meg ölelgessétek.
2: Most az oxigén sátorban van.
1: Így van, és egyébként tök megható pillanatokat láttunk itt közben, mert hogy egy csomó mindenki oda ment hozzá, aki kulcsos volt, aki nem volt kulcsos, megölelték, örültek neki, gratuláltak, ketten meghúzták a kuprát, de nem érdekes. Szóval, hogy így nagyon, nagyon megható tényleg, hogy egyrészt ennyien itt maradtak, kettő, hogy oda mentek, és Fruzsinak gratuláltak, örültek neki, és mondták, hogy nekünk kulcsunk sincs, de gratulálunk, tök jó használt egészséggel, megérdemled. Így van?
2: Ugye?
1: Abszolút, igen, igen, igen, igen.
2: Közben Tibi közelebb került a létrájával, kicsit közelebb jöttél.
1: Igen, Tibi közben még itt van a létrás, létrás Tibi.
2: Most fogja bevágni az üvegstúdióba.
1: Igen. Ez a konténernyitás nem semmi volt, túl szép, hogy igaz legyen, áradjon. Ez micsoda, úristen. Együtt sírtam Fruzsival, igazi szerencselánya, gratulálok neki, és nektek is, hogy ezt létrehoztátok. Nagy szívvel kaptuk el től. Úristen, nagyon bőgök, nagyon aranyosan nő, gratulálok neki, használjon mindent. Egészséggel ezt Kriszti írta nekünk. Fruzsi gurult-e? Hát úgy gurult, hogy sírva gurult. Gyerekek, egyszerre sírt, egyszerre gurult, úgyhogy megcsinálta, igen. Ő nem az a típus, aki úgy üvölt, hogy bereped az üveg, de gurult, sírt, nagyon örült.
3: Hát, nyelt a könnyeit. Nyelt a könnyeit, így van.
1: Igen, igen, igen. 100 kilós vagyok, és sírok, megható volt, felé recept lesz. No. Valami sajtosra gondoltam. De jó, úristen, imádom. Igen, igazi rohadék. Igazi rohadék. El is érzékenyültem, írja valaki, így van. Úgy izgulok, hogy kicsit betoltam, szala, hát csak a szokásosat küldte nekünk. Én már attól nyertesnek érzem magam, hogy titeket hallgatlak, de most elmegyek hányni. Így van. Kulcsos voltam, de együtt sírtam, gratulálok. Neki jó helyre ment. De jó, tök jó éneket olvasni, nem?
2: Illetve sokan kérdezik, hogy Fruzsi szinglie.
1: Igen. Úgyhogy lehet, hogy Gyuli ország elméletében, amit tegnap megosztott velünk, valami tényleg maradt, valami jó. És valami kedves, mert hogy sok-sok megható üzenet, köszönjük szépen. Szerintünk is jó helyre ment. A játékosok döntöttek, ők választottak borítékot, húztak, amelyiket gondolják, de jó helyre ment igazából. Szóval, hogy, de látva a többieket, mindenhol jó helyre ment volna. Nagy sikítások lettek volna.
2: Mint egy ilyen külső erő irányította volna az egészet, nem? Hogy volt az egésznek egy ilyen fura, nem?
1: Abszolút.
2: Tehát, hogy az egésznek volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen dinamikája, amiben azt gondoltam, hogy ezt nem vagyunk rá befolyással, hanem ez csak így, ez így miatt a történt. Az
1: igen.
2: Ezt Fruzsinak raktuk ki ezt a játékot.
1: Igen. És hát tényleg sokszor szerencsénk van, van, amikor kevésbé olyannyira körül, de őt sem lehet hibáztatni, hát mindenki a vérmérséklete szerint. Én nem is emlékeztem egyébként erre a történetre, amit ő elmondott, hogy ezt adásba elmesélte nekünk, de hogy ez... Hogy
0: nem ez... ő mesélte el, mi beszéltünk rólad, hogy ugye a magyar autógyártás, hogy ez egy Győr, micsoda dolog, és van egy ilyen cég, ahol nagyon sok száz embert bocsájtanak el, és akkor erről így dumáltunk. Hát nem gondoltam volna akkor, hogy onnan egy valaki nyeri, de pont ez a szép benne.
1: Ja igen, amikor beszéltük a győri gyár, nem a nagy autógyárnak a bezárásáról, hanem hol valamilyen alvállalkozó dolgozik sok száz magyarral, igen, és őket küldték most el a Volkswagen koncern haldoklása miatt.
0: Meg hogy képzeljétek el, én közben, bocsánat, kifaggattam a barátnőket, vagy kolléganőket, ugye kiderült, hogy nem Fruzsi telefonált hozzánk, hanem a kolléganője, de ő nem merte beleszólni, ezért oda nyomta a Fruzsi
2: kezét.
1: Hát ez komoly, ez
0: a ott van ő, az a lila.
1: Majd ha följössz Fruzsival, még a Fruzsival beszélünk, mondta, gyere már föl, te is létszi, ez kemény ez a sztori. Tehát ő telefonált, és oda dobta, hogy szólj bele.
2: Ő ma leiszta magát,
0: mikor,
2: szerintem.
0: Amikor az Anna visszahívta, hogy akkor te vagy a tizedik, és a játék, akkor azt mondta, hogy nem, gyere Fruzsi.
1: De durva, figyelj, akkor menj be a konténerbe, nézz körül, és jól nézd meg mindent, mert semmi nem a tiéd. De cuki, figyelj, ez nagyon jó. És egyébként Fruzsi elmondta, hogy fog kapni, tehát a kolléganők is kapnak. Nem tudom,
0: mit mennek ugye a gyaralásra. Igen. Holpingbe egy hétre, négyes buli lesz, és van, aki a tévére csapott le, van, aki a kanapéra, tehát mindennek megvan a maga gazdája.
1: Eszter ráfogadott-e? Nem, az nem került be a legjobb tíz közé.
2: Nem került be, úgyhogy ennyit a dolgokról, a srácok.
3: Úgyhogy egyelőre. Édes, valahol máshol.
2: Emeltek a naplementébe, elügettek.
1: Igen, a törpelő projekt még egy kicsit várat magára, mert ő nem került. És egy nagyon helyes csaj volt egyébként, jó hangú, vidám, de nem, ő nem jutott be a legjobb tízbe.
2: Szóval úgyhogy... mennyire ezt majd képű hétfőn begurulni majd a bezáró autógyárba egy kuprával?
1: Igen. Az nagyon szemtelen. Nagyon leparkolnék középre, teljesen szabálytalanul.
0: A vezérigazgató helyére.
1: Igen, rápittyentenék és besétálnék.
3: És
1: az nagyon
3: mondja,
1: jó.
3: Ezt nektek csicskát.
1: Igen, ezt nyertük pénteken, igen. Na, hát mondjuk azoknak tényleg, akik egy picit szomorúak, hogy lesz ilyen játékunk, szerintem ez már tavaly is nagyon nagy siker volt idén, és ezt valószínűleg folytatjuk. Szóval, aki lemaradt, az figyeljen, biztos, hogy lesz ilyen konténerjátékunk jövőre.
2: Nagyon kiégett szélszigazgató, aki van nekünk, az most összeszedi magát egy kicsit, hogy újra eladja ezt a játékot.
1: Hát, igen.
2: És aztán felépíti.
3: Egy hónapig feszült.
1: Na, egy mondatra még van időnk, most elmarad a best of, mert igazából nem nem is nagyon témáztunk, de még itt a nyertes meg a kolléganőt azért még egy utolsó mondatra meg tudjuk szólaltatni. Megjöttek a lányok, megjött a női munkaerő egyébként, és hát még egy mondat erejéig őket is megszólaltatjuk, aztán szépen lassan búcsúzunk, de ez a sztori nagyon jó. Hol vagy telefonátadó?
0: Ő az.
1: Hello! Hát fi, ez nagyon jó ez a sztori. Szia! Hogy hívnak?
4: Viki vagyok.
1: Velo Viki. Te tényleg, amit itt elmondtak a csajok, hogy betelefonáltad, de nem mertél megszólalni.
4: Igen. Én elizgultam volna, és elbasztam volna azt.
0: Igen. Jaj, kimondtam!
1: És ott állt Fruzsi, és gyorsan a kezébe nyomtad a telefont, hogy beszélte. Megőrülök. És akkor ez most egy milyen érzés? Vagy mit gondolsz? Hát,
4: örülök neki.
1: Örülsz neki?
4: Igen.
1: De cuki vagy. És akkor te is mész az utazásra, legalább az igen, megvan igen, belőle. Igen. Aha, az valami nagy összegű, valami kerek összeg.
0: Egy teljes hét, teljes ellátással, és egy nagyon menő Colping Hotel, tehát hogy azért az, na.
1: Az rendben,
0: az még meg is fogjátok unni egymást, Fruzsi.
1: Igen.
4: Hát igazából rá fogunk érni, mert munkanélküliek leszünk.
1: Fő a pozitív élet szemlélet,
0: jó kedvünk lett a konténernyitás után.
1: Igen. És egy picit se sajnálod, vagy nem érzed azt?
4: Most ez így alakult.
1: Igen. Ahogy szoktam mondani, egy barátom, nem kell mindig jól járni.
0: Ezek után már hova gyere, érted?
1: Semmit hát nem tudsz, igen. De tök cikű vagy, hogy eljöttél, hogy örülsz, hogy bíztatod. Van, aki
4: valamit csak kapok.
1: Valami csak leesik azért, persze.
3: Figyelj, viszont lesz egy baromi jó sztorid, amit mindig lehet mesélni.
1: Igen, képzel, majdnem nyertem 20 milliót. Igen, csak nem szólaltam meg a telefonba, igen. Hogy vagy, Fruzsikám, kezdesz megnyugodni?
4: Igen, most már talán.
1: Talán,
4: majd gyerekek. Holnap már el is hiszem.
1: Ki csörgött, ki telefonált, ki lépett?
4: Igen, a lányom már csörgött, mondtam neki, hogy most nem tudok beszélni, de megnyertük.
2: Igen. Halló, ki vagy? Igen. Te nem hallom.
1: Hol laksz? Igen, mit szeretnél? Felejts el.
4: Folyamatosan csörög a telefon a zsebemben.
1: Ja, akkor mindenki hallgatott, mindenki igen, drukkolt.
4: Igen, nézték élőben.
1: De durva. És a lányod
4: sőt,
1: is már...
4: a munkatársaim is biztos, hogy nézték élőben.
1: Aha, de jó. És a lányod már akkor hallott azért csörgött be, mert hogy anya nyertünk.
4: Igen.
3: A kanapét oda ne add nekem, azt kell!
1: Azt én viszem el! Nehogy odaad.
2: Itt az egész pénzügy, holnap meg már fizetésnap van, csak mondom nektek.
4: Melyik... Már utaltunk, azon már túl vagyunk. Jó.
1: Melyik lány csörgött három közül? Kicsi, nagy?
4: Középső. Két lányom van és egy kisfiam.
1: Okay, és a legkisebb a fiú. Aha, és a középső hallgatott és becsörgött. De durva, milyen öröm lehet azért a másik oldalon? Ez nagyon klassz.
4: Biztos nagyon örülnek ők is.
3: Édesanyám tehetős asszony lett.
1: Igen, már megy a magánykodás az iskolában. Az én anyám nyert.
0: Tudod, mennyi pénzünk van? 20 millió.
1: Balázsékkel megnyertük, gazdagok vagyunk.
3: Na. Többen kínálják magukat, hogy a négy csaj nem akar esetleg egy hapsit magával,
1: magával vinni.
3: Arra az egy hétre éppen szabadok.
0: Tényleg a férjed nem telefonál?
4: Hát ő még nem.
0: Nem,
1: ő pessimista, úgyse nyer semmit, nem hallgatom, nem hívom fel, úgyse nyerünk semmit. De jó, akkor hát mondd meg neki is, gratulálunk még egyszer. Jól van, csajok, akkor nektek jó nyaralás, meg jó utazás, ha mentek együtt. Azért, ha valami leesik a konténerből, annak nagyon örülünk, te is megérdemled.
0: Jó, ki volt az, aki elkérte már a kanapét, meg a tévét?
1: Elkérted már a kanapét, meg a tévét?
4: Az opportunista.
1: Kisebbi gyerkőcöd. És meg is kapja?
4: Valószínűleg igen.
1: De menő, de cukik vagytok.
4: Leboltoljuk.
1: Leboltoljátok, ez jó, nagyon menő.
0: Valamelyik őknek egy mikrohullámú, vagy egy akuscsavarhúzó.
1: Te mit kértél?
4: Én a hűtőt.
1: Elvitted a hűtőt? Figyelj, szétosztják, az. Nagyon jó.
0: Jó, és az, aki a legszerencsésebb volt, csak aztán nem élt vele.
1: Te mit kértél?
4: Nem tudom, majd még eldöntöm.
1: De legalább kérjél már valamit.
2: Kérdő a csomagtartó ajtaját.
0: Ringa, nem érdekel a bicikli? Nem. Az nem jó. Nem jó. Mikrohullámú? Az se kell. Fie,
1: nem nyerte meg a nyereményt, átadta a telefont, és nem kér semmit. Feleségnek való. Komolyan mondom.
4: Hát a klímát ő kérte.
1: Tényleg? Klímát, hogy kinyílt a szemed a mindenét? Már klímát is.
0: De bátrak vagyunk.
1: Szemtelenek vagyunk egy mint egy klíma. Na jó van, csak nagyon gratulálunk az egész csapatnak, hogy így drukkoltok, hogy így szeretitek egymást, tök menő. Hát Fruzsi, neked meg leginkább, mert ez egy szerencsés hívás volt, úgyhogy nagyon használjátok egészséggel és sok örömet.
2: Ha mentek nyaralni, tegeljetek be, hogy lássuk, hogy jól érzitek-e magatok.
1: Igen, dobjatok, hogy lássuk.
4: Oda is visszük a gint, ami a táskámban van.
1: Van a táskádban? Igen?
0: Nem áll.
1: Ne, hoztál italt?
4: Igen, mert tegnap este már eljöttünk Győrből. Egy órát késett a vonatunk, mert Győrben műszaki hibás lett a vonat, de
1: csak
4: ez az én szerencsém.
2: Jó, figyelj, ennyit a tragédiát már... nem visel ez a helyzet.
1: Igen.
4: És itt aludtunk Pesten, hogy ne kelljen korán jönni Győrből.
2: Na akkor hadd lássuk a győzedelmi italozást.
1: És hoztatok piát. Hoztatok piát, hogy hát akkor figyelj, csak részege haza. Tehát, hogy ezt nem támogatjuk, nem szeretjük, nincs most itt az alkoholos ital. De nem is lehet adásba. Tehát csak víz van benne. Jól van. Oké, na, csajok, nagyon gratulálunk. Puszi nektek, gratulálunk. Tök jó helyre megy. Jó helyre megy, megérdemlitek, úgyhogy mindenkinek gratulálunk. Nagyon ügyik vagytok, használjátok egészséggel. Mi pedig akkor lassan elbúcsúzunk, mert hogy 50 van, és hát recept most nincsen érthető okokból, nem készültünk.
0: Bár csináltam egy jó sajtosat, ahogy kérte.
1: Igen, egy jó sajtosat, ahogy kérte a hallgató.
0: Jó sajtosat.
1: Csajok, nektek is puszi, akkor hétfőn tali.
0: Hétfőn tali,
1: így van. Hétfőn tali. Jövünk akkor mindenkinek szép hétvégét, a nyerteseknek még egyszer gratulálunk. Masszátok egészséget. Puszi mindenkinek, szép hétvégét, sziasztok. Köszönjük, ciao, puszi, sziasztok.

0: Bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
7: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt! Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt nádudvari debreceni páros kolbász csak 979 forint. További segítség a spóroláshoz akciódev.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
13: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scanning Agent Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
15: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
16: Újra itt a borszongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
17: familypark.at.
18: Október 9-én és 10-én immár 6-szorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolámpaboltok.hu.
19: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökön.

0: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
1: Söpört be az ősz legjobb ajánlatait az Emil Frey M5 Centerben október 12-e és 17-e között a nyílt héten. Most új és használt készletmodellek extra előnyökkel. Gyere be és találd meg nálunk a következő autódat. Több márka, több lehetőség, hosszabb nyitvatartás. Az ajánlat részletei az emilfrey.hu-n.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most...
5: Radio 1.

0: Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mi történik! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Gyerekek, nyitva ilyen van a konténer! Az a mindenségi neki! Tessék gurulni, hiába sír! És gurul! És gurul! És gurul! Fruzsikám, hát gratulálunk neked!
1: Fruzsi élet, az autó, a nyaralás,

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az,

mindenkit remélünk. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugyanilyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrspré törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Péntek van, jó hangulatunk van, úgyhogy szóljanak a legjobb zenék.

0: nyugodjon, csak igazi mai sláger megy, és mint a foci VB-n, hát én most elmegyek egy kis ivószünetre, de munkaidőben mit iszunk? Kávét! Coffee break érkezik, a kávészünet után viszont fullos energiával visszatérek, ütős igazi mai slágerekkel a pénteki munka mellé.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Early. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Jenny, te el tudod olvasni az apró betűket?
8: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
7: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
8: Ez varázslatos.
7: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamet 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, ma reggel Balázséknál a nagy konténernyitó partin Fruzsi Győrből kinyitotta a Rádió 1 konténert. Mutat

0: Frugyi, már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
1: Kettes jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
2: Mindig az utolsó a nyerő.
0: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Frugyi? Azt
2: nagyon
0: látom,
2: izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
0: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
2: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
0: Oh. Bezárják a cégeteket. És mi a jövő, vagy hova?
2: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
0: Édesem, hát akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, de bátor! Gyere ide, Frugyi, na nézzük meg akkor.
1: Na.
0: Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik! Nagy sírás van! Frugyi kinyitotta! Gyerekek, nyitva ilyen van a konténer! Az a mindenségét neki! Tessék gurulni, hiába sír! Tessék gurulni!

csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: 0-111-111. Hello!
1: Hello, sziasztok!
0: Szia, ki vagy?
1: Ábel vagyok, szeretnék a Top 500-ba szavazni.
0: Hallgatlak, ugye az elmúlt 20 évből bármelyik zenére szavazhatsz, mondhatod?
1: Így van, kettő is lesz, az egyik az a Cobra Starship és a You Make Me Feel, egy hatalmas nagy kedvenc.
0: Rengeteget ment a rádió egyen, hát szólaljon meg újra, igazad van, mi a másik?
1: És a TV-ráktól az Indiát az Axwell Edit-jével szeretném még hallgatni. Emlékszem, hogy nagyon sokat ment régen nálatok, ezért mindenképpen szeretném bent a listában.

0: és az év egyik legkedveltebb amerikai popdalát is lejátszom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nulla. Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
3: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban.

várunk Önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egyen.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optik Körben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kap szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos!
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Hogy tán az időt?
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: Hunyavel szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
17: Autódaró, Kossvéber.
18: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
19: Belépőddel Ót és Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
7: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autó kölcsönző.
1: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
10: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
9: Mediterrán hangulat a Duna közelében! Találja meg új otthonát a 20. kerületben! Most ajándékgépesített konyhával! avicogroup.hu.
8: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
19: halott pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dome-ban. Jegyek livenation.hu.
20: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautóajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a Rádió 1, ez a Daily Mix, a Rádió 1 konténer nyitónapján. Ma reggel Balázséknál Fruzsi Győrből kinyitotta a Rádió 1 konténert, és elvitt belőle mindent.
1: Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta, gyerekek, nyitva van a konténer, az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír, és gurul, és gurul, és gurul! Fruzsi egyszerre sírva gurulás történik, sírva gurulás történik, Fruzsikám, hát gratulálunk neked!
0: Hatalmas gratula a nyertesnek, Fruzsinak, aki elvitte a Rádió 1 konténerből a magyar rádiózás történetének eddigi legnagyobb nyereményét a kulcsával. Mi pedig köszönjük mindenkinek, aki velünk játszott az elmúlt 5 hétben, még az is lehet, hogy lesz majd folytatása.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
3: November 28. Budapest Aréna.
4: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
3: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
4: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
3: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
4: Jegyek tdf.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: A stílus ott kezdődik, ahol a megszokott véget ér. Arezzo Design. Fürdőszoba kompromisszumok nélkül.
8: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
9: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozza haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
10: BudapestGarden.com.
11: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Daily Mix a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Egy órán keresztül. Daily Mix.
1: Ati is, imádom ezeket a zenéket munka közben. Rádió Egy, csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát Sugar Daddy-vel indítom, Accent következik, és Tóth Abigail. Na, ő azt mondta, hogy nagyon sokat köszönhet a szüleinek, hogy ott van, ahol most. Úgyhogy Románia popcsillaga Accent remélem megköszönte Abigail anyukájának és apukájának, hogy volt kivel elkészítenie ezt a dalt, amivel az órát indítom.
1: Termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
2: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
2: Igen, nordart.hu.
4: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. Toyota Sakura.hu.
5: November 28. Budapest Aréna.
6: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
5: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
6: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
5: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
6: Jegyek tdf.hu.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
8: Exománia. Mi? Mondom! Exománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
12: Halló? Én, Letoly profilkép.
11: Az Óbudai szigeten?
12: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
11: AuraBay.hu.
5: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. BudapestGarden.com.
13: Valami van a levegőben.
14: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
15: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez történt.
1: Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mi történt. Sírás van, Fruzsi kinyitotta, gyerekek, nyitva van a konténer, az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír, és gurul, és gurul, és gurul! Fruzsi egyszerre sír, sírva gurulás történik, sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked!
0: Óriási gratula a Rádió 1 konténer tulajdonosának, Fruzsinak, aki elvitte a magyar rádiózás történetének legnagyobb nyereményét. Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, mindenkinek köszönjük az elmúlt hetek vidám, jó hangulatú játékát, még az is elképzelhető, hogy lesz majd folytatása. Itt

0: zajlik a rádió egy top 500 szavazás. Mondhatod, barátom?
1: Képzeld azt, és én Eric Prydztől a Call On Me című dalra szeretnék szavazni. Ő a kedvenc DJ-m a 2000-es évekből, és szerintem zseniálisan gondolta újra ezeket a 80-as pop slágereket.
0: Micsoda szavazat! Köszönöm!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vit. Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nyúljál bele, nézz bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik. Nagy sírás van! Gratulálunk neked! Látod azt a gyönyörű autót?
1: Igen, melyik lányomnak adjam az autót?
0: Hány gyermek van?
2: Három
0: gyerek? Igen.
3: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök a négy fő részére szóló családi pihenés. Oda is elmehettek. Úgyhogy
1: a kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
0: A családi pihenésre. Igen. Maradnak a gyerekek, igen, mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez nagyon-nagyon helyes.
1: Biztos, hogy oda négyen megyünk.

Szép napot kívánok, itthon vagyok, hallgatok titeket, szeretem a DJ-teket, a jó lemezlovasokat, a Regálili a kedvencem, persze téged is. Rádió 1, csak igazi mai slágernek.

emberek, hello Rádió 1-esek, szuper hétvégét kívánok mindenkinek, bár ez a hétvége nem lesz olyan gyönyörű, mint egy hete, vagy mint két hete, most több lesz a felhő, de lehet így is jó programokat találni az elkövetkezendő napokra, bármit is csináljon az ember, hallgasson mellette Rádió 1-et, itt szólnak a legjobb zenék, és garantálom, hogy a folytatásban is lesz mindenféle stílusból, jön majd nagy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9050-40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
0: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Ja, és a top 500-at szeretnék szavazni.
0: Oké, okay, legyen. Kire és mire szavazol?
1: Szigalától a Melódira.
0: Szavazat. Miért pont erre a dalra voksolsz?
1: Hallgattam a Rádió Egyet, és nagyon megtetszett nekem, és azóta ez a kedvenc számom, úgyhogy...
0: Szuper, köszi szépen, hogy minket hallgatsz. Aktuális zenékre, de akár az elmúlt 20 év dalaira is lehet szavazni a Rádió Egy Top 500-ban. Telefonon, SMS-en, Viberen a 20-as 311-111-en, Facebookon, Instán, TikTokon, mindenhol, és e-mailen top500@radio1.hu. Hamarosan érkezik október top hétvégéje, nem sokára lejátszuk a hallgatók 500 kedvenc dalát.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és szeretném megkérdezni a főnökséget, hogy jár nekem most egy kávé?
1: Igen.
0: Nem baj, ha picit hosszabb lesz a szünet a kelleténél?
1: Nem.
0: Köszönöm szépen, főnök úr. Akkor jön...
1: Szívesen.
0: Jön a coffee break, hölgyeim és uraim, a kávészünet után viszont visszatérek újult erővel és igazi mai slágerekkel.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ötvösi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: mindent.
1: Rúzsi, már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
2: Kettes jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
3: Mindig az utolsó anyerő.
1: Ezt gondolod? Izgulsz, Rúzsi? Azt
3: nagyon
1: látom.
3: Izgulok, nagyon izgulok, nagyon fázok.
1: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
3: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
1: Oh, bezárják a cégeteket. És mi a jövő, vagy hova?
3: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk. Oh. Hogy nagyon szeretnénk megnyerni.
1: Édesemet, akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne, ide is jó helyre megy, nyúljál bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik. Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Gyerekek, nyitva van a konténer! Az a minden segít neki! Tessék gurulni, hiába sír! És gurul! És gurul! És gurul! Ez nagy gurul! Fruzsi egyszerűen sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Édesem, te nagyon sírsz! Abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna!
0: Mondanám, hogy mi mindent nyert Fruzsi, autót, nyaralást, szerszámgép csomagot, sok-sok háztartási gépet, klímát, okos tévét, folt- és gőztisztítót, kanapét, kerékpárt, hatalmas nyeremény 20 millió forint körüli értékben. Nagyon-nagyon gratulálunk Fruzsinak. Hölgyeim és uraim, mindenki másnak pedig nagyon köszönjük az elmúlt 5 hét játékát. Nagyon sokan szeretnék, hogy legyen folytatás, látjuk az SMS-eket, a Viber-eket. Még ez is lehet. Itt a Rádió 1-en.

egy csak igazi mai slágerbe. Továbbra is változatosan, hogy nagyon jó hangulatban teljen ez a péntek délután. Hozok majd ilyen nagy Rádió 1-es klasszikusokat is, mint ez Avicii-től.

0: legfrissebb rádiós dance dala is érkezik az infók után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
2: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
3: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A Reventil Orspray törődik az orrával.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék tőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy, 5 órától a Mixben Juhász Gergő mellett. Jamina zenél majd, addig töltsünk el együtt még egy zenei órát. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok. Jöhetnek a közlekedési infók, SMS, telefon, Viber, 23 111 111. A következő órát Taylor Swift-tel indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Felelősségbiztosítás jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
4: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyorstöltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék tőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 5 órától Jamirával és Gerivel Live Mix. Most 16 óra 17 perckor közlekedési infók. Norbi írta, hogy az M6-oson Budapest felé haladva Nagytétény magasságában az M0-ás csomóponthoz közel volt egy baleset, és csak a leállósával lehet haladni miattuk. Jóci pedig az M1-esről írt, Budapest felé Szárliget és Bicske között van a külső sávban lassulgatás. Kérek még híreket az utakról, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, cserébe autós barátaim a VB himnuszt kapják most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
2: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
3: Sosem ültem a kispadon. Mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött. Most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
4: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt! Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó tejital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Nyisd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: öltözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Juhász Gerivel és Jaminával live mix. Most 16 óra 48 perckor közlekedési infók. Perke írta, Pest megye, Cinkot a Zsámbok összekötő út. Volt egy baleset Dány és Szentkirály között a 25-ös kilométernél. Áldogál mindenki, érdemes kerülni Vágszent Lászlónál. M1-es Budapest felé Szárliget és Bicske között a külső sávban van lassulás, nemrég tudtuk meg. Na hát Szabó azt írta, szintén az M1-esről, hogy Szárligetnél egy kamion áldogál a 46-os kilométernél, már 4 kilométer miatt a sor az M1-esen. Még egy hír Babartól, ő balesetet látott a 26-os főúton a 11-es kilométernél, Csajó-Szentpéter felé áll miatta a forgalom. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! Közben én át is adom a stúdiót Juhász Gergőnek és Jaminának. Ezután a

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze, és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
5: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
6: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos.
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
16: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
17: Elektromos fűtőpanel.
18: Igen, nordart.hu.
17: Gyors és ingyenes kiszállítás.
18: Igen, nordart.hu.
17: 5 év csere garancia.
18: Igen, nordart.hu.
17: Rendeljünk.
18: Igen, nordart.hu.
19: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz.
20: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
21: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
22: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem!
2: Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítőmester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
22: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautóajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
23: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor.

0: Este hétkor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: mögött két teljes órán át életünk eddigi legjobb borulós videóját készítettük el. Nagyon büszke vagyok rá. Hello, Jani!
1: Hello, Geri! Üdvözlök mindenki! Sziasztok! Így van, ez tényleg olyan, hogy... És az az érdekes, hogy akármikor ellesel én

szerencsére nem kaptam hírt, viszont 3 kilométeres dugó van az M1-es autópályán Budapest felé egy műszaki hibás autó miatt Tatabánya térségében az új terelésnél. Türelem, kitartás, mindenkinek jó utat! És hát azt látjuk az SMS-ekből, hogy nagyon sokan megnéztétek az új videónkat, amit pár perce posztoltunk Jaminával.

0: Szerdán 5-től 7-ig a Rádió egy live mixet halljátok, majd Jamina élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, Jami és Geri, a kollégámnak üzenem, hogy kicsit több átéléssel, ha már ilyen felemelő zene szól. Állati a műsor, köszi, puszi, Hajnalka.
1: Az kinek üzente?
0: A kollégájának.
1: De a kollégájának. Na, akkor a kollégának én is üzenem, hogy kicsit több átéléssel.
0: Így van, pörögjetek fel minket hallgatva. Szia, Jami és Geri, a Jamina Next-es DJ szetek fent lesznek valahol, mondjuk a YouTube-on legalább a döntősök. Nagyon kíváncsi vagyok rájuk, üdv a térműtött Ádám Miskolcról.
1: Igen, én nagyon hálás vagyok itt a Rádió egy dolgozóinak, ugyanis Csabesz és Levi voltak kint a helyszínen, az eseményen, és ők abszolút olyan profin, élőben közvetítették, három kamera állással tényleg az egész eseményt, és az összes szett megvan nekik, és mindegyiket ki fogja konvertálni nekem, vagy nem tudom, ezt jól mondom, de hogy mindegyiket majd szeretné a Csabesz nekem elküldeni, leválogatva úgy, hogy versenyzőkre, és ki szeretném őket mindenképpen tenni, úgyhogy a válasz igen.
0: És a finalisták guest mixei is érkeznek majd a World is My Radio Show-ban hamarosan, természetesen lendülünk tovább.
1: Így van, jön a finálé lassan az első órában, úgyhogy megyünk tovább, még hozzá Robin Schulz és a Better Times. Egy kicsit fesztiválozunk meg itt az őszi időben. Jövünk itt tovább, rátöltjem.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Ma a lemezjátszóknál Jamina két órán át a Rádió Egy Live Mixben. Geri, beszéltes kérlek jó sokat a művésznőt, bitag szexi hangja van. Üdvözlettel, Téboly.
1: Igen, az évek alatt képzétek, egy picit mélyült a hangom. Szerintem is előnyömre, mert elképesztő ilyen nyivákoló voltam szerintem, és nagyon jól áll az, hogy mélyült, mert azért bele kell erőteljesen szólnunk ugye a mikrofonban a fellépéseken, úgyhogy én szerintem előnyömre vált.
0: Abszolút egyetértek. Egy SMS, sziasztok, úgy hallottam, elindult egy Gerilla Rádió, egy DJ szavazás, hogy ne maradjon ki Jamina sem, ezért Jaminára szavaznék a DJ szavazáson. Üdvözlettel, Attila, imádom. Képzeljétek el, ez mindig akkor van, amikor Pulmex zenél nálunk, vagy délután a Live Mixben, vagy este péntekenként a Birdies My Radio Show-ban. Mindig elkezdetek írni üzeneteket, hogy Pulmex-re szeretnétek szavazni a Rádió, egy DJ szavazáson, ami még el sem kezdődött. Úgyhogy Pulmexnek eddig van egy csomó szavazata, most már neked is van egy, úgyhogy egyelőre ti vezettek.
1: Van egy rossz hírem, Zsomi, még nem indult el a verseny. Szóval nehogy elfáradjanak addigra itt a követőid. De igen, valószínű lesz, hogy idén is ugye Rádió egy DJ szavazás, úgyhogy mindenki fel van rá készülve lelkiekben, és remélem, hogy ti is, és akkor várjátok majd, amikor elindul, nyilván akkor kellene akkor még 200%-on ezt nyomni.
0: Bizony, viszont egy másik szavazás gőzerővel megy, ez pedig a Top 500 szavazás. Nagyon szépen készül Magyarország legnagyobb slágerlistája, 500 dalból áll, minden évben ti állítjátok össze, bármelyik dalra voksolhatok, például Jamina zenére is, top500@radio1.hu, nincs már sok időtök, küldjétek gyorsan a voksolhatok. Minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen szerepel majd.
1: Jó? Na, de szuper, mindig kíváncsi vagyok egyébként, tényleg ez sokat elmond egyébként szerintem a magyar rádiózásról majd, hogy kinek mi a stílusa, és hogy mégis mik végeznek majd elő mondjuk a top 10-ben.
0: Így van, hamarosan tehát jön nálunk a Rádió egy top 500, most egy rövid hydration break, egy kis hidratációs szünet, amivel iszunk egy csomó vizet, ti is tegyétek ezt, aztán pedig jövünk vissza.
1: Ne menjetek sehova, ne kapcsoljatok sehova, hamarosan jövünk.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
12: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
13: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
14: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
15: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt! Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
16: Szuper ajánlat!
7: ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
17: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
18: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
19: Befél minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kghungary.hu-n.
20: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
21: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
23: Felelősségbiztosítás jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
24: Reklámot hallottak.
25: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Reklám.
26: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
27: Újra itt a borzongás, és idén igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
28: familypark.at.
29: Mi lenne, ha új autója végül 5 millió forinttal kevesebbe kerülne? A Duna Autónál most erre is van esély. Vásároljon új autót november 30-ig, és öné lehet az 5 millió forintos nyeremény. Válasszon 24 márka kínálatából Óbudán, Budakalászon vagy Szegeden. Részletek és játékszabályzat dunaauto.hu per 5 millió.
30: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan.
31: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkát,
0: körkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
1: BudapestGarden.com.
2: Söpörd be az ősz legjobb ajánlatait az Emil Freyem 5 Centerben október 12-e és 17-e között a nyílt héten. Most új és használt készletmodellek extra előnyökkel. Gyere be és találd meg nálunk a következő autódat. Több márka, több lehetőség, hosszabb nyitvatartás. Az ajánlat részletei az emilfrey.hu-n.
3: Valami van a levegőben.
4: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
5: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
6: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi autó kölcsönző.
8: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
9: Mert

0: hétvégét kívánunk mindenkinek, sziasztok még egy órán át, Jamina mellettem a lemezjátszói mögött. Most szavaztam Jamina és Tolvaj Reni közös számára a Rádió egy Top 500-ban. Nagyon drukkolok, üdvözlettel Ádám!
1: De szuki vagy Ádám, köszönjük szépen!
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-100.

0: remixében. Wow! És bravo!
1: Igen, gratulálok neki, azért nem volt nehéz nem szembefutni ezzel a dallal, mert nagyon-nagyon jól menedzseli a social médiáját a Zsombi, és nagyon sokszor láttam már tőle, és hallottam, hogy készül egy ilyen remix, úgyhogy gratulálunk, Zsombi, tényleg nagyon jó lett.
0: És Pulmex ma este itt lesz élőben, 11-től a World is My Radio Show-ban, közlekedés. Röviden, az üzeneteitek alapján csak az M1-esen van baj, ott viszont két helyen is, lassú a haladás a terelt szakaszon, Tatabányánál, Bicskénél és Herceghalomnál Budapest felé, van egy lerobbant autó is az M1-esen, ami feltartja forgalmat Tatabánya térségében, szintén a főváros irányában, az M7-esen pedig egy őzikes sétál az út mellett a velencei kihajtó előtt, nagyjából 600 méterrel Balaton felé. Ezt most küldte valaki, mindenkinek jó utat! DJ meg Top 100 néhány órája tegnap jött ki a legfrissebb lista, az első helyen maradt David Guetta, Martin Garrix maradt a második, Anima a harmadik.
1: Így van, igen, azért nyilván meglepetés nem ért minket szerintem az első két helyén, ugye talán beszéltünk is róla, viszont az

0: Lady Ami. Jön egy újabb Hydration Break, iszunk egy csomó vizet, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van, megtöltöm a kulacsom, és gyertek ti is még a következő 20 percre mindenképpen.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
5: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scanning, aging, sleeping and living.
6: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
7: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
6: Mondtam.
7: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
6: Fresh Buddy sosem hibázik.
7: Akkor veszünk mi is egyet?
6: Ugyertad, még egyet?
7: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
9: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
10: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupá!
12: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
13: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Hunja be a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Söpörd be az ősz legjobb ajánlatait az Emil Frejem 5 Centerben október 12-e és 17-e között a nyílt héten. Most új és használt készletmodellek extra előnyökkel. Gyere be és találd meg nálunk a következő autódat. Több márka, több lehetőség, hosszabb nyitvatartás. Az ajánlat részletei az emilfrej.hu-n.
17: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal.

0: volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
1: Halló, én, Letuj profilkép.
0: Az Óbudai szigeten?
1: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
0: AuraBay.hu.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu. Valami van
6: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
7: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu. Miért?

0: rádió egy konténerhez.
1: Húha, ez két olyan kérdés volt, amire nem tudom, valahogy lehetetlenség most ebben a percben válaszolni, mind a kettő.

volt, gurulás minden, úgyhogy nagyon jó volt. Vissza tudjátok nézni ezeket az igazi nagy pillanatokat a Facebook és az Instagram oldalunkon. A mai fellőkös videótokat nézve felvisítottam. Ha így folytatjátok, szerintem a Gerit hamarosan a takarítónéni mossa majd fel.

0: és nagyon sok üzenetet küldtetek onnan, úgyhogy ott is találkozunk, és Komárnóban, ugye Szlovákiában.
1: Jani, jó bulikat, mi pedig folytatjuk jövő héten.
0: Így van, jó hallgatózás, jó kívánságműsort nektek, Gerivel, szevasztok!
1: A Rádió egy kívánságműsor Alex Kenji-vel indul mindjárt. Jön a Bamboli, hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
11: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
13: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
14: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
15: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
2: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
18: November 28, Budapest Arena.
19: Berobban a Total Dance Festival évzáró megasója.
18: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
19: Venga Boys, Dr. Alban, Head of A, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
18: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
19: Jegyek tdf.hu.
1: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
5: Budapestgarden.com.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben.
20: minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
21: Újra itt a borszongás, és idén igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
22: familypark.at.
23: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergő

0: nézek ki, mint egy olasz.
1: Ah, egy olasz csődör vagy?
0: Hát azért az nem, de igen.
1: Oké. Okay. Milyen dalt kérsz olasz?
0: Hát elújítom családomnak.
1: Na, akkor jön is Loi, egy új német szupersztár, az oldalán az ugyancsak német David Puentes-szel. Ez egy igazi nyárvégi hangulat.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Beatrix a vonalban, parancsolj!
1: A Lost Frequencies szeretnék.
0: Lost Frequencies, de jó választás van, egy baromi zseniális új zenéje, készítem elő, kinek menjen?
1: Küldjük a fiamnak.
0: Ő hány éves és hol van most?
1: Itt van, 3 és fél.
0: Jaj, de kicsi, mit üzensz neki?
1: Szeretem.
0: És mit csináltok most egyébként?
1: Hát, játszunk szemmel.
0: És ki az a szem, vagy az milyen játék?
1: Ilyen tűzoltós játék.
0: De jó, hát akkor szuper péntek estét kívánok, és ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Lost Frequencies, Leave It All.

0: vasárnap pedig már csak 20 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Dávid, hallgatlak.
2: Péter, szeretném kérni, mondjuk páromnak most még edzeni.
0: Ketten mentek együtt edzeni, nagyon menő.
2: Igen, úgyhogy még aki a teremben alakú nyugodt, azt mondja mindenkinek.
0: Hát akkor adjuk a tempót meg az energiát az edzéshez. Fitless, BB Rexa, New Religion, hamarosan ez jön. És persze a további kéréseket is várom, a telefonszámokat tudjátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. Premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ersztést lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
12: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n, csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kívánságműsor. Halló, halló.
1: Andi vagyok. Ja, Blondistól szeretnék kérni egy dalt, és Petinek küldöm a páromnak.
0: Szia, Andi, és mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem.
0: Jól van. Szomorú vagy?
1: Nem, csak már este van.
0: Ja, akkor csak elfáradtál?
1: Igen.
0: Mivel foglalkozol, mi a munkád, ami ennyire kiszívta az erődet?
1: Hát, HR-en dolgozom.
0: Mindent értek.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert egy Ray Daltont készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
1: Szia, Ibolya vagyok.
0: Hello, Ibolya, kinek menjen?
1: Katána.
0: És ki az a Kata?
1: Egy barátnőm, majdnem a legjobb.
0: És mióta vagytok barátnők?
1: Nagyon régóta, gyerekkorunktól.
0: Üzensz neki valamit?
1: Legyen szép estéje.
0: Ezt tehát most neki játsszuk itt a Rádió 1-en. Ray Dalton, do it.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A következő MOL-os vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, ab nélkül is olcsó.

0: használati utasítást.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Felelősségbiztosítás jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
14: Indiai hetek a Pad Thai Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal.

0: az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Indulunk.
1: Disco.
2: Disco shit. Disco shit.
3: Role, con voi PG Bell e Faragno di Lavo.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok, jellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja a diszkosít lejátszói mögött ma este Bárány Attila, de a stúdióban itt van DJ Junior és Hanvai PG is.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, a Báránynak nagyon kell a segítségem, mert egész héten rászorul, úgyhogy itt vagyok. Ő fog mixálni, én csak hozzáteszem, amit kell. Tartsatok velünk FM-en, weben, applikáción keresztül.
6: Ladies and gentlemen, madame, a Herman, a mesél, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megérdem a publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
4: Én pedig 2 óra múlva már szinte biztos, hogy Demecseren, mert hogy ott játszom a Káposztás Fesztiválon. Most pedig kezdünk Robin Schulz és Barbs lemezével. A Better Times-szal köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és indul a ma esti diszkosít a rádió.

0: Biztonságú magas BPM tartalom, majd rendszín előtt diszkocsit a rádió, egy ember ennyi a mixer, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior. 2 hét múlva, október 24-én soron következő diszkocsit aktivizáció Békés Csabán, a nagyszínpadon kezdünk majd, ugyebár egy nagyszabású koncert után pont van 22 óra 15-kor.
1: Decemberben pedig kétnapos születésnapi örület, Pécsen kezdünk a diszkocsit Legends-el, szombaton pedig a fővárosban, valószínűleg back-to-back-et is játszunk majd, vagyis egyszer állunk majd a lejátszók mögött a program egy bizonyos időszakában. Ha valaki érdekel, keresse rá, az esemény tudomásom szerint már kim van az interneten. Most pedig menjünk tovább a Falsz lemezével, ez a Late Night 2026-os Biztonsági Mixe.

0: hétvégét és az ünnepeltek-e?
1: Ránéztem a naptáromra, én november 7-én az olasz napot ünneplem. Made in Italy lesz Budapesten. Dempon Schulze fogunk játszani Italo House-t és House feldolgozásokat egész este. Már korán kezdünk, egész nap olasz gasztronómia, és mindez Budán egy bevásárlóközpont éttermében. Az esemény kint van egyébként a rajongói oldalon, a barátaimnak a privát oldalon is megosztottam, úgyhogy jelentkezzetek be, és találkozunk majd november 7-én.
0: Most pedig az egyik ünnepeltnek, Szegedi Tipikének küldöm a következő dalt, mert hogy ő rám írt a hét elején, hogy mi lenne, hogyha ezt pénteken lejátszanám. Hát tessék itt.

még egy harmadik is, a Bauza-féle Magnetic, ezek mind kikerülnek két héten belül, és a Made in Ibiza mixem is kikerült, azt viszont nagyon sokan nézik, ez egy videoklipes verzió, 2 óra 20 perc mix, úgyhogy csekkoljátok. Már csak egyet kell aludni, és holnap találkoztatunk méghozzá három helyszínen is, Gyöngyös.

0: tisztaság, magas BPM tartalom a Dance Nerd Disco a rádió egyen, a Bárányjal a hangvai van meg a Juniorral, október 24-én viszont együtt játszunk majd az éjszakában, mert a Disco City Legend lesz, találkozhatunk Békés Csabán a nagy fesztiválon, a nagy színpadon, Magna Cum Laude koncert lesz, és utána korán 22-től 15-kor kezdünk, és egészen hajnali 2-ig pörgetünk majd felváltva.
1: Jut eszembe a TikTok csatornám, ugye napról napra mondhatni, hétről hétre fölteszek ilyen zenei kérdéseket, ahol három vagy régi, vagy új dalt minősíteni kell. Köszönöm ezúton is mindenkinek, aki részese mondhatni ennek a játéknak, mert nagyon-nagyon jó visszajelzések, és ebből mindig csinálok egy mondhatni egy ilyen top 10-et vagy slágerlistát, ezeket majd hamarosan kiteszem a Facebook oldalon, tessék csekkolni.
2: A héten három fellépésem lesz ma, Demecseren játszom, holnap pedig hajógyári klasszik a fővárosban, illetve persze a Jesus Fias csibészek, Balaton Mária fürdő.

Well, I wish I was born 1,000 years ago.

Trédőső búcsúzik ma estére DJ Junior, Bári Attila és Jómagam, Hamvai Fiji. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, a Facebookon pedig megosztottam a nyáron készített remixeimet, illetve a Day by Day dalom is bekerült ebbe a pakba. Ezt megtalálhatjátok a Facebook rajongói oldalamon. Holnap este szombat lesz, akkor remixelek majd itt a Rádió 1-en, akkor is tartsatok velünk. Én búcsúzom, szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hamvai Fiji voltam, a saját utcaim iránt, hogyha valaki érdeklődik, írjon e-mailt a hamvaifiji@hamvaifiji.hu-ra. Köszönöm a követéseket a TikTok, illetve az összes social media felületemen. Azzal búcsúzom, hogy holnap este, az a szombaton Gyöngyösön, Bátaszéken és a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel.

0: Bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
7: BudapestGarden.com.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Rudzsi már kettes, most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
9: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
10: Mindig az utolsó a nyerő.
8: Ezt gondolod? Izgulsz, Rudzsi? Azt
10: nagyon
8: látom.
10: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
8: Nagyon fázok. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
10: Igen, Győrből érkeztünk.
8: Igen.
10: A nőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
8: Megemlítettük adásba. Igen.
10: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
8: Wow.
10: Úgyhogy,
8: és mi a jövő, vagy hova?
10: Hát igazából még nem tudjuk, pár hónapunk még van. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
8: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide pártod! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tudod. Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta, vele ment a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta, a gyerekek, nyitva van a konténer.
11: Nem,
8: az a minden segít neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
10: Köszönöm szépen.
8: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
10: Igen.
8: Az is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk. Megérdemled.
9: Örülünk. Esz rá magad a kocsira.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Tökéletes fináléja leszünk egy elképesztően izgalmas napnak itt a Rádió 1-en. Ma megváltoztattuk egy hallgatónk életét, 20 millió forint az összértéke az ajándékoknak a Rádió 1 konténerében, amit ma reggel Balázséknál megnyert egy szerencsés hallgatónk. Volt itt minden nevetés, sírás, gurulás, óriási öröm, nagyon jó helyre ment a főnyeremény, és hát innentől buli lesz méghozzá a legjobb magyar DJ-kkel. Lotfi Begi indítja a pénteki különkiadásunkat. Hello Begi!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok, és pont ide felhallottam a reggeli kis bejátszót, hogy aki megnyerte, az pont most veszítette el a munkáját, jól hallottam?
0: Igen.
1: Milyen a sors, nem? Hogy jó
0: bizony,
1: helyre ment, jó
0: bizony,
1: helyre ment, nagyon sokan és hát a legjobb helyre ment, úgyhogy innen is gratulálunk a nyertesnek.
0: Szívből gratulálunk, hamarosan folytatjuk, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, totál élő az adás, amit tudtok nézni is innentől kezdve a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Menjünk!
1: Az órát pedig már is Alex Kenji-vel és a Bambolé-val fogom indítani itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: valami jó kis karácsonyi remixet, és már utalom is a 20 ezer forintot, írja Dani. Mennyire együtt élnek a hallgatóink a műsorral? Nagyon szeretem.
1: Igen, mondd el, hogy mi történt.
0: Volt egy ígéretem a Rádió 1 Live Mixben a héten, amikor a Begi játszott, mondtam, hogy az első Rádió 1 DJ-nek én fizetek 20 ezer forintot, aki még októberben játszik egy karácsonyi remixet. Begi még abban a megszólalásban nagyjából 13 másodperccel később alám kevert egy kis ilyen csingilingi száncsengőt, úgyhogy és én még nem tudom, hogy fent vagy a Revoluton. Nem felejtettem el, utalni fogok.
1: Fent vagyok a Revoluton, de hogy igazságos maradjak én is, valójában azért nem játszottam le a dalt, csak egy kicsit beköszöntem. Egy kicsit belecsilingeltem a fülétbe és a kedves rádió hallgatók füleibe.
0: Akkor legyen 10.
1: Én azt gondolom, hogy most ezt a labdát feldobtad, és legyen az, aki tényleg elsőre

0: a Revo nagy varázslat az éjszakában is, ki kell rakni a QR kódot a zenekulcsorba.
1: Úristen, de jók vagytok tiktokerek! Nagyon szeretem!
0: Szeretném kérni a bulibárat, csak így mutatod a QR kódot, hogy oké,

0: DJ-vel. Mellette ma elsőként szokás szerint Lotfit Begi, mindig ő indítja be nálunk a péntek estéket. Szevasz Begi még egyszer!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiókatokat és mindenkit, aki esetleg a YouTube-on vagy a TikTokon követ minket. Szavaztok TikTokosok!
0: Ez volt az Another és a Talk to You találkozása a Destiny's Child nagy 2005-ös slágerével, a Lose My Breath-tel. Rengeteg üzenet minden felületen. Imádom Begi, amikor te vagy, mert mindig használsz különleges effekteket. Üdvözlettel Pali. Aztán még egy gyakorlatilag ugyanilyen üzenet. Sebészi pontosságú filterezgetés. Ez jó, írja valaki.
1: Imádom és köszönöm, hogy ezeket észrevesztek. Nagyon hatásosak, jól működnek, és hát a legtöbbet szó szerint ki lehet csavarni a dalokból.
0: Ezt a következő SMS különösen szeretem. Sziasztok, ebben az órában lehet nyerni kulcsot? Kérdezi Alfred. Nem tudom, visznek szántaja, vagy komolyan. Ha komolyan, akkor Alfred nagyon rossz hírem van. Ma reggel meg volt a konténer nyitó parti. Fantasztikus adás volt. Nagyon jó helyre került a főnyeremény.

0: Most mondjuk, ezer egy éve nem hallottunk róla, de jó, hogy itt vagy és követsz minket, és hát akkor boldog születésnapot. Nem tudom, melyik az igazi, valószínűleg az egyik az valami életponthoz, vagy egy életeseményhez kötődik. Minden azonáltal legyen most is boldog, meg majd decemberben is az a születésnap.
1: Így van, Isten éltessen, SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111, gyerünk tovább!
0: Maradunk ennél a nyári hangulatnál, a folytatásban egy különleges remixel megyünk tovább, érkezik Kanye West és a Flashing Lights itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11-ig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: ő lett a világ első számú DJ-je, a héten került nyilvánosságra a DJ Mag magazin legfrissebb listája, ami ugye a világ vezető DJ-t rangsorolja évről évre. David Guetta továbbra is az első, Martin Garrix maradt a második helyen, a harmadikra viszont ugye feljött az amerikai Anima.
1: És a díjnak a lényege az, hogy ez egy közönségszavazás, tehát hogy azért az internetet most ketté törte ez a hír, és hát vannak, hogy is mondjam, megfejtők, akik

0: rádiókban és a többi, ez egy nagyon-nagyon komplex művészet most már. De javíts ki, ha tévedek.
1: Abszolút így van, és ez nem kicsinyli le azokat a DJ-ket, akik az underground műfajban tevékenykednek, és akik mondjuk inkább a kisebb 2-300 fős klubokat preferálják, és azt a közönséget szolgálják ki. Tehát, hogy egész egyszerűen szerintem az almát nem lehet összehasonlítani a körtével, de egy kicsit messzebb akartam menni. Mondjuk az almát nem lehet összehasonlítani a krumplival. A krumpli is egy nagyon finom dolog. Tehát, hogy ennyire,
0: abszolút,
1: ennyire távol van a kettő egymástól szerintem.
0: Begének üzenem, hát egy légkondi nélküli panelból én szíves örömest elengedem a nyarat, 26 fokos éjszakák nyom.
1: Igen, megértem a helyzetet. Oké, te nyertél.
0: Legyél egy légkondit. Na, Begé, menjünk tovább.

0: SMS, ez az összeállítás méltó lezárása ennek a hétnek. Végre péntek, már csak egy jó Free From Desire hiányzik, üzeni Hajni.
1: Hát Hajni, az a bosos elég, főleg, hogyha a meccsre készülünk, úgyhogy megnézem, hogy mit tehetek az ügy érdekében, bár mindig szoktuk mondani, hogy ez nem kívánságműsor. De mondjuk a Free From Desire.
0: De a Free From Desire kivétel, szerintem. Azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon szeretitek. Geri, ebben a megfázós időben hogy vigyázol a hangodra? Van praktika, ha beüt a baj, kérdezi valaki TikTokon. Képzeljétek el, nekem most már nem megy el néhány éve a hangom egyáltalán, de hogyha érzem, hogy valami baj van, akkor apukám házi pálinkája, az egy csoda, minden barátomnak ajánlom, utána semmi bajom, igaz, hogy két napig nem tudom, hogy hol vagyok, és mindenki esik.
1: Tehát akkor kerítésszaggató?
0: Igen, és hát abban, hogy másik kerületben ébredek fel. Kerítésszaggató, de minden bacit kiűz. Úgyhogy mindenkinek ajánlom apukám házi pálinkáját. Neked is ajánlanám, de tök jó, hogy már nem is szólt.
1: Én már nekem már majd a következő életemben, de hogy egyébként a Gerinek akkor szokott elmenni a hangja, amikor lenyomunk egy háromnapos fesztivál hétvégét, és végig kommentálod a bulit is, meg előtt a rádióműsort is nyomod, és hát vasárnap hajnalban már nem ismerek a hangodra.
0: Én sem, meg az anyukám sem.
1: Meg rád sem.
0: Hiányoznak ezek a nyári fesztiválok. 0623111111, ez az SMS és Viber szám.
2: Ott is nem minket írtottsék, hát ezt majd nem beolvastam.
1: Igen, néha én is fennakadok itt. Nagyon viccesek a TikTokereink, úgyhogy érdemes oda is benézni, már csak elolvasni a hozzászólásokat. És egyébként itt az adás alatt, ami nem megy ki az adás mikrofonon keresztül, itt a TikTokon azért halljátok, hogy mi méget beszélgetünk, úgyhogy egy vidám péntek este zajlik.
0: Nagyon,
1: itt a
0: de stúdióban. Tényleg ez most csak a TikTokereknek egy nagy taps, de tényleg.
1: Igen. Köszönjük, hogy vagytok.
0: Néha itt csont nélkül beolvasok üzeneteket, itt most majdnem beleszaladtam.
1: Igen, ebbe. Figyelni kell.
0: Nagyon-nagyon jók vagytok. A Rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is tudjátok nézni, hallgatni a műsor tökéletes kép és hangminőségben. Megyünk tovább.
1: Maradunk a nyári hangulatán, hogyha már ennyit beszéltünk róla, a folytatásban érkezik Last Frequencies és a Live It All itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban egészen 11 óráig élőben mixelem az igazi ma is.

0: Már csak 77 nap karácsonyig. Ezen a héten 40 ezer forintot szedett ki tőlem a Megi. Egy kis karácsony, október 8-án. 9-én péntek este.
1: Nincs még karácsony, csak itt most már a TikTokon is elkezdtek, hát hogy is mondjam, hogy mondják ezt?
0: Követeli mindenki, hogy legyen valami karácsony.
1: De nem inkább azért, hogy nem mered. De hát igen, fog meg a sorom.
0: Hát így van. Erős formabb jelleg, de fini-mini a műsor üzeni valaki. Nagyon szépen köszönjük. Beginek mennyi idő volt az edzés, amíg látszódott?
1: Hát az edzés az... várjál, kifutott a zene, hallgass csak!
0: Kapcsolj ki a mikrofont, és menjen ez egy perc.

0: lépésben vagy lépésben látszódik a változás, de azért látszódik. De az, amikor már azt mondtam, hogy igen, ez már hasonlít arra, amit szeretnék látni, eltelt egy jó fél év.
1: SMS és Viber számunk 0623111111. Nálatok a 4-es csatornára van kötve a Master, kérdezi Patrik, nem a 197-esre.
0: Nem, a 4-es csatorna egyébként az adás van rákötve, tehát én a fülesbe azt is hallom, hogy tehát ilyenkor, amikor beszélgetünk a mikrofonban, akkor azt én a 4-es csatornán hallom, különben pedig a két lemezjátszót használom a 2-es, 3-as csatornán, az 1-esen pedig hiszterika kapcsolom.
1: Igen, nagyon szép.
0: Hiszterika az 1-esen.
1: Nagyon szeretjük az ilyen kérdéseket. Nincs október Kevin nélkül, írja valaki. Mi lesz itt még ma? Egy perccel elmúlt este 10. Pihenünk egy rövidet, le kell adnunk egy reklámblokkot, aztán pedig folytatjuk és jövünk vissza, jó?
0: Ne menjetek sehova!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozza haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
6: BudapestGarden.com.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Rudzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
8: Jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
9: Mindig az utolsó a nyerő.
7: Ezt gondolod? Izgulsz, Rudzsi? Azt
9: nagyon
7: látom.
9: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
7: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
9: Igen, Győrből érkeztünk,
7: igen?
9: Kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
7: Megemlítettük adásba, igen.
9: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
7: Wow.
9: Úgyhogy,
7: és mi a jövő, vagy hova?
9: Hát igazából még nem tudjuk, pár hónapunk még van. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
7: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de egyre nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jössz? Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tudod. Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Vele ment a lakat, azért ellenőrizzük, lenne-e másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer. Az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír! Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
9: Köszönöm szépen.
7: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
9: Igen.
7: Az is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk. Megérdemled.
8: Örülünk. Esz rá magad a kocsira.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Miért

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: perccel múlt este 10, bulizzatok velünk, itt vagyunk egész este élőben. Hello mindenkinek, mellettem Lótfi Begi a lemezjátszóknál. Szevasz Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiohallgatókat. Szevasztok a YouTube-on, szevasztok TikTokerek, szevasztok mindenhol.
0: Sziasztok, ez egy SMS. Ha nem mondjátok meg az előző Coco Loco remixnek a címét, nagyon nagy bajban lesztek. Imádom, és csak a Begi játsza, írja Attila.
1: És pont ezért csak a Begi nem fogja elmondani. Ezt már annyiszor kértétek, egész járom, mindenhol kértétek. És...
0: Bocs Attila, nem mondjuk meg titok.
1: Maradjon titok, nem?
0: Nagyon fontos, hogy az embereknek legyenek titkai.
1: Remixír így vagyok.
0: Remix féltékenység. Ez tök jó, de egyébként érthető.
1: Nem, egész egyszerűen olyan oka van ennek a dolognak, hogy csak fel kell menni a rádió1.hu-ra. És ott a tracklistek között ott van.
0: Pontosan. www.radio1.hu. Na jön Begivel a második kör, hajrá!
1: A második körát már is Hypaton felvételével fogom indítani, érkezik az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Egészen 11 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: David Guetta a hatodjára is a DJ meg Top 100 élén. Ez volt tőle Hugo-től, valamint French Montanától a Shine, a Verb is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.
1: Hogy mondtad? Hogy mondtad?
0: Bausa.
1: Nem. David Guetta, French Montana, és ki?
0: Hügel, bocsánat.
1: Nem.
0: Hügel. Francia nyelvtelten Hügel, amúgy pedig nagyon durva, de Hügel a helyes kiejtés.
1: Hügel, légy szíves, jó?
0: Akkor Hügel.
1: Hügel, mert hogy nálunk van egy francia, aki egyébként rögtön a körmödre néz.
0: Ez így van.
1: Jó, de ha valakit akkor a kuki tiszteletbe tartva, Hügel volt.
0: Hügel, így van.
1: French Montana.

0: volt a szép karácsonyt. Nagyon szeretem.
1: Én nekem ezzel kapcsolatban azért van élményem, mert ugye tavaly Rúzsa Magdival már elkészítettük a Karácsony mindenhol című dalt, ami az első verziók és az első demók augusztus végén készültek, tehát kisgatyába, fürdőgatyába és flip-flop papucsba ültem a stúdióba, és száncsengőt és karácsonyi hangulatot próbáltam átérezni, hogy mindent bele tudjak tenni a dalba. És aztán októberben még voltunk nyaralni, és a török tengerparton a pálmafák alatt hallgattam, hogy mit kéne még rajta változtatni, és nagyon nehéz volt úgy átélni és átérezni a dolgot, de aztán sikerült, mert hogy állistenek nagy siker lett, úgyhogy hamarosan újra Karácsony mindenhol, Rúzsa Magdi és Lotfi meg.
0: De jó. Közben csak mondom, a Christmas FM-en elindult a bandétől a Do They Know It's Christmas.
1: Geri,
0: jó zenéket játszanak ők is.

0: Robot Fibegi a lemezjátszóknál egészen 11-ig. Üdv a most érkezőknek, szevasz Begi, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok, és hello mindenkinek, aki a YouTube-on vagy a TikTokon követ minket és néz minket. Milyen jó, hogy deréktól fölfel látszom, csak mert különben látszodna, hogy játszos melegítő.
0: Ja, nincs az semmi
1: baj. Rúgdalózó vagyok. Nem öltöztem ki.
0: Ha Cookie Freestyle-ban nyomhatja a magyar nyelvet, fordítva ez a legkevesebb írja valaki, és tök igaza van.
1: Ezért mondtam, hogy Hüzsel és French Montana.
0: Sziasztok, lehet karácsonyi számokra is szavazni a Top 500-ban? Kérdezi a TikTokon Vox, vagy Rami. Abszolút lehet. Karácsony mindenhol, például Lotfébegi, Rúzsa Magdi.
1: Ez egy jó tép. Abszolút. Szavazzatok.
0: Igen. Bármelyik dalra voksolhatok. Az elmúlt 20 év legnagyobb slágereit keressük. Rádió 1 Top 500, a ti szavazataitok alapján hamarosan a Rádió 1-en. Begi, mostanában a bulikon milyen stílusban nyomod? Ezt Patrik kérdezi.
1: Attól függ, hogy a buli melyik részen játszom. Hogyha az elején, akkor megpróbálok egy warm-up szettet játszani, hogyha főműsoridőben, akkor természetesen ehhez mértem főműsoridős, de ismert dalokat játszom, és hogyha a végén játszom, akkor előveszem én is a kalapácsot, és szeretek kalapálni. Erre azért nyáron volt jó pár szó példa, akár Szegeden, vagy Zamárdiba a Rádió 1 fesztiválon, és elképesztő hangulat volt. Főleg a strandfesztiválon az utolsó nap, utolsó, Jauri előtt játszottam, az utolsó előtti slotban játszottam. Elképesztő energiákat mozgósított mindenki beleadott apait, anyait, érezhető volt, hogy tudják, hogy lassan és biztosan véget ad a fesztivál.
0: Bizony, de jó volt veletek fesztiválozni. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább, Begi?
1: A folytatásban érkezik a Defected kiadó koronázatlan királynője, ő nem más, mint Sam Divine és a Paradise. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: az komoly lesz.
1: Igen.
0: Kerítés szaggató kettő.
1: Igen, jó hétvégétek.
0: Tehát, hogy nem is próbálja
1: Ennyi. Én szeretem, hogy ilyen őszinték vagytok. Köszi, Begi, hogy múltkor kiengedtél a Pozsonyi úton, írja a TikTokon Pityu.
0: Hát végre pozitív komment, mert hogy fel van mazicázva a kocsim, és nagyon sok olyan kommentet szoktam kapni, hogy üzenetet, hogy Jobbkezes utcáról nem hallottál? Nagyon örülnék neki, hogyha körforgalomból kifele menet indexelnél.
1: Kell neked jobbra ilyen kocsival járni.
0: Hát igen, megvannak a hátrányai a szponzoroktól, de nagyon szeretem, és végre kapok pozitív kommentet, úgyhogy köszönöm szépen. Pityu,
1: így van.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Sziasztok, az lenne a kérdésem Begitől, nyomja-e még a boxot?
0: Abszolút, megmutatnám.
1: Igen. Ez egy Fradis felső.
0: És mi van odaírva?
1: Ökölvívás! Hoppá! Ez a boxos felső. Nem is láttam ezt a feliratot rajta. Új, de jó. Szóval a válasz abszolút igen.
0: Igen. Megmaradt nekem.
1: Tök jó.
0: Beszéljünk hosszabban róla? Majd mondd el a telefonszámot.
1: Nem.
0: Beszélhetünk róla, hosszabb gondolod.
1: Hány kilót fogytál? Szerintem arra mindenki nagyon kíváncsi.
0: 25-nél járok. Az nagyon sok. Igen, az nagyon sok.
1: Nagyon komoly.
0: Az olyan, mintha megettem volna magamat negyedében.
1: Kemény.
0: 150-nel, most 80-nál járok, és nagyon jól érzem magam, és szeretnék menni tovább.
1: Tök jó. Hajrá, Begi, így tovább. Na, menjünk mi is tovább, hajrá.
0: Az előző órában már játszottam egy Swedish House Mafia notát, a folytatásban pedig érkezik Axwell szólóban, ezzel nem más, mint a Whatever Turns You On, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio-ban. Kicsit magasabb fokozatra kapcsoltunk, de én úgy látom, hallom, hogy ez
1: imádják.
0: A hallgatók kedvére van, úgyhogy csapjunk oda, itt a World is Mine Radio-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, Lotfi Beggy kiszálló trackje, ez volt ma a Word is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy legutóbb láttalak Beggy parkolni a Fradi meccs előtt. Én mosolyogtam annyira a parkolóban, holnap is hajrá Fradi, írja Dorka.
1: Hello Dorka, akkor holnap is találkozunk, mert hogy holnap is megyek, és egész valószínű, hogy parkolni is fogok, hiszen onnan fogok majd fellépésre menni, és pont azt számogatom, hogy lehet, hogy a meccs végéről el kell, hogy menjek. De jut is marad is, mert hogy Fradi meccs is lesz, és fellépés is lesz.
0: Na ezért kell több esti mixet hallgatnom, nem csak a délutániakat, üzeni Rami, abszolút így van. Olyan jó a műsor, hogy ezektől a zenéktől a Geri szűrt vize visszapiszkosodik. Írja valaki, nagyon jó dolog. TikTokerek, óriásiak voltatok ma, és maradjatok mindenféleképpen, itt van már Pool Max a házban. Abszolút maradunk, megyünk tovább élőben, Pool Max a lemezjátszóknál a következő egy órában. Nálad fellépések még a hétvégén?
1: Én holnap megyek Bölcskére, méghozzá a Lotfi Beggy & Friends formációval, úgyhogy elkísér majd Kolányi Zsuzsi és Nagy Adri, úgyhogy támogatnak, és nem csak támogatnak, hanem énekelni is fognak a színpadon, úgyhogy holnap este Bölcskén találkozunk.
0: De király, Beggy, jó bulit kívánok, és mi pedig folytatjuk jövő héten.
1: Köszönöm a figyelmet, szevasztok, találkozunk jövő héten.
0: És maradjatok, jön Pool Max élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: 2 perc múlt este 11. Hello mindenkinek, itt vagyunk továbbra is, még mindig élőben. Begi olyat játszott, hogy innentől 333%-on lesztek Pulmex-el? Kérdezi valaki a TikTokon. Ez pontosan így van, szevasz Pulmex!
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit. Óriási volt az elmúlt 2 óra, hallottam Begi mekkorát, mert úgyhogy ezt próbáljuk majd ugyanilyen lendülettel tovább vinni.
0: Így van, tartjuk a tempót, a hangulatot, tudtok minket nézni továbbra is a YouTube csatornánkon, az applikációnkban, valamint a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján. Hát akkor jöjjön ez a következő 1 óra, hajrá!
1: Kezdésként egy igazi mai stáger, Alex Genji, Bumble itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban. World Is Mine Radio Show.

0: vagytok és minket hallgatok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet. Nálatok a rádió egy szól is benne, a First is Mine Radio Show élőben. Pulmex a lemezjátszóknál rengeteg az üzenet. 7 órája várok Pulmexre. Itt a TikTokon repül az idő. A rádió egyen üzeni Stiger vagy Steiger. És tényleg így van, ő már itt volt délután 5-től, amikor elkezdett nálunk játszani Amina.
1: Ez egészen elképesztő, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire kitartó voltál, és hogy még engem is hallgatsz. Ez nagyon-nagyon sokat jelent, és tényleg megtisztelőnek tartom.
0: Pulmex, mondták már, hogy nagyon hasonlítasz Martin Gerixre? Kérdezi Rami. És tényleg?
1: Egyébként mondták már, képzeljétek el, többször is mondták, és nem tudom, hasonlítok?
0: Abszolút.
1: Most jövök Gerinek.
0: De

0: tesók. Tényleg.
1: Örülök, ha ezt mondod. Mert amúgy lehet, hogy a kedves Rádió 1-es hallgatók nem tudják, hogy ő az egyik legnagyobb példakép, sőt, ő az, aki inspirált az elejétől kezdve, úgyhogy a legnagyobb példaképem így zenileg, és ez egy tök jó érzés akkor, hogyha azt mondjátok, hogy hasonlítok rá. Egyébként tényleg van egy olyan fotónk 2018-ban, amin két ilyet, nagyon fiatalok vagyunk még, és tényleg hasonlítunk szerintem egymásra.
0: És továbbra is Pulmex az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Lesz-e saját dal a közeljövőben?
1: Abszolút, képzeljétek el, hogy a héten kezdtünk el dolgozni egy, hát van egy nagyon tehetséges női énekes itt Magyarországon, aki szerintem nagyon underrated, az alul értékelt, tehát hogy sokkal ügyesebb annál, mint ahol most tart, tehát már nagyon-nagyon tehetséges, na ezt a szót kerestem, és képzeljétek el, van egy olyan zené, amit kiragott, és gondoltam, hogy abból abszolút szeretnék egy remixet csinálni, úgyhogy ez van tervben, hogy az jön először, és utána viszont van vele már egy közös ötlet is, úgyhogy lehet, hogy kettővel is bekezdünk majd az idejében még.
0: Egy SMS, Zsombi, írtam a TikTokon, de küldöm itt az SMS falon is, szavaztam rád ma is a DJ szavazáson. Üdvözlet, Rik! Óriási szépen! Mindig, amikor Pulmex itt van, elkezdtek rá szavazni a Rádió 1 DJ szavazáson, úgyhogy az még nincs is, még el sem indult. A Rádió 1 DJ szavazáson továbbra is Pulmex vezet magabiztosan.
1: Így van, így van. Egyébként pont hallottam délután, hogy a Jaminánál is volt erről szó, és mondta, hogy visszalép, viszont nem tudom, hogy hallgat-e minket, de üzenem neki, hogy én nem azt szeretném, hogy visszalépjen, hanem azt szeretném, hogy majd én megelőzöm őt.
0: Adja az ég,
1: úgyhogy majd így versengünk szépen. Jó, de tök jó, hogy így ezt már ilyen komolyan veszitek, úgyhogy várunk majd titeket, amikor elindul, nem tudom, hogy mikor lesz ez.
0: Én tudom, még nem mondhatom el, de hamarosan.
1: Jó,
0: úgyhogy nem sokára Rádió 1 DJ szavazás újra. Na, lendüljünk közben tovább.
1: Na, lendüljünk tovább, hozok még egy sajátot, ez a Szent Keszöl, egy 2003-as Tech House Classic. Nagyon-nagyon szereti fogjátok, ha még nem hallottátok, ha meg igen, akkor hallgassátok újra szeretettel itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál Pulmex! World is Mine Radio Show.

0: és éjfél között. Szevasz, Pulmex, még egyszer.
1: Hello, Geri, sziasztok, köszöntöm a kedves Rádió 1-es hallgatókat, remélem nálatok is olyan jó hangulat itt nálunk itt a stúdióban.
0: Abszolút, kézzeljétek el, én most direkt nem pillantok oldalra, sőt még a szememet is letakarom, Pulmex rám karancsolt, hogy még csak véletlenül sem nézem a kijelzőket, hogy

0: mondjuk a legmagyarabb francia. Nagyon jó duma.
1: Jó, tényleg.
0: Sziasztok, ettől a hajókürt szintitől kicsit mindig matróznak érzem magam, írja ESB.
1: Ez végül is egy ilyen utazásra vittelek jel titeket itt az elmúlt percekben, és a következő is ilyen lesz majd.
0: Geri, a mai adás

0: line-up. Fullos lett a Strandfest videó, Pacsirte Pulmex, üdvözlete Balázs.
1: Köszönöm szépen, így van, megjelent a Strandfesztivál live mixem a YouTube csatornámon. Ott tudjátok elérni az Under Control feldolgozásomat is, illetve ugye ezt a mixet is, ami egy órás, a Gerivel nyomtuk. Szerintem tök jó lett, tök jó a képanyag, a képi világ, és a zeneileg is tudtam hozni szerintem azt, amit szerettem volna, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok le a YouTube csatornámon.
0: SMS és Viber számunk pedig 0620 311 111, hát akkor jöjjön az a meglepi.
1: Na és kedves rádiós hallgatók, képzeljétek el, hogy egyébként én mindig is egy óriási World is My Radio-sos fan voltam, és még a mai napig vagyok is, egy csomószor hallgatom itt a kedves

és kerestem egy olyan verziót, amit most le lehet egyet nyomni, lájtos, kicsit aprós, úgyhogy karácsonyi hangulatot varázsolunk nektek itt a rádióban, és akkor szerint remélem, hogy megnyertem a fogadást, Geri.

0: este. Ez az. Full Max nyerte ezt a challenge-et.
1: Micsoda
0: úristen.
1: Challenge.
0: Igen. Felrobbant a TikTokunk. Valaki tudja, hánykor kezdődik a reszkessetek betörők ma?
1: Ez a közös filmvezítés, ugye indítunk.
0: Úristen, mi minden van még? Úristen, most elképzelem, hogy kóma után felébredek a kórházban, és nem értek semmit a rádiót hallgatva, írja ESB.
1: Ez a
0: de
1: top.
0: Jó,
1: hát, ez a top komment, de nagyon jókat írtak. Szakadunk Edivel. Köszönjük szépen. Szerintem ez egy tök jó kis vicc volt. Kellenek ilyenek a mindennapokban, amikor nem minden olyan, amire számítunk, és ez egy kicsi varázs, reméljük, hogy tudott adni nektek az estében.
0: Basszus, 8 órája hallgatom a rádió egyet, és már is karácsony van. Hol vagyok?
1: Ez is, ez is, ez is.

0: Tudunk egy külön díjat.
1: Abszolút, köszönjük szépen ezeket a kedves üzeneteket, és tényleg reméljük azt, hogy most nyilván több százezre, hanem millió hallgatok minket, és fel tudtok dobni itt a péntek estéteket ezzel a kis prankkel, és hát igen, nyertem gyerekek, úgyhogy

hogy elhagyjuk ezt a karácsonyi vibe-ot, és visszatérünk a minőségi, nagyon-nagyon jó kis house zenékhez, és akkor az időbe is ugrunk vissza egy több mint 10 évet, 2014-re, ugyanis akkor született meg ez a fantasztikus Under Control, amit én most feldolgoztam, úgyhogy rádióegyesek, jön egy Pulmax verzió, Pulmax Under Control, World is my

0: Szilveszter, ez régi hagyomány nálunk, hogyha ezzel a dallal zár, ugye az Interstellárból, a Csillagok között című filmből, akkor egy idézetet mindig elmondok ebből a filmből. Ú, de jó volt ez ma!
1: Örülök neki, igen. Ez egy megszokott dolog nálunk, viszont eddig csak a Leszó Interstellárból hoztam nektek verziót, és rendszeresen szoktam kutatni, hogy találok-e ilyenfajta különlegességet, és most találtam. Egyébként említettem itt a rádiós hallgatóknak, itt TikTok live-ban, hogy lehet egy kicsit erősebb volt itt a végére, de azért mindenképpen akartam egy olyan zenét hozni, amire emlékezni fogtok, hogy miért érdemes visszajönni jövő hétpénteken.
0: Így van.

0: rádiósó DJ-je a karácsonyi dologgal, írja valaki.
1: Nagyon jó. Ha valaki lemaradt volna, kedden tettem egy ígéretet, vagy egy kijelentést, hogy annak a rádió DJ-nek, aki októberben legelőször lejátszik egy karácsonyi bármilyen remixet, annak adok 20 000 forintot, Pulvex nyerte ezt a fogadást. Alapból a hátam közepére se kívánom a karácsonyi számokat, de ez a Last Christmas remix nagyon jó volt, írja Kinga.
2: Jaj, köszönöm szépen. Így van, szerintem ez egy tök fán volt, ahogy említettem nektek korábban is, és remélem mindenkinek átjött ez a vicc. Már hát gyerekek, nyertük 20 ezeret, nem?
1: Így van, így van. Cashben adjam, vagy elkajáljuk, vagy eligyuk, ahogy
2: elkajáljuk.
1: Küldjem Revoluton, vagy...
2: Az is. Nem, elkajáljuk, hogy elisszuk okay. Valamelyik.
1: Geri, több karácsonyi sweepert kérünk, és süsüleg közelebb a vendégem egy úti falatra, írja Rik. Akkor Rik, csak a te kedved, ez a kedvenc karácsonyi sweeperem, jó? Csak Rik, a te kedved, ezt figyeljetek. Tök jó, hogy kezdődik.

0: neki veszitek a poént.
1: Végre péntek, végre pull max. Nagyon vártuk az estét itt a Scrap táborban. 35 nő hallgat titeket, nagyon jó zenét nyomtok, imádunk titeket, írja valaki, és két szép koktélt melléketek. Mi ez a Scrap tábor?
0: Nem tudom, így kérdezted, hogy ez valami alkoholista tábor, tehát látod, itt nagyon szép a...
1: Szép alkoholtisztek,
0: de nem tudom, hogy viccet félretéve, ez egy ilyen kreatív alkotói tábor, ahol egybe kötik ilyen kis kikapcsolódással, tehát kreatívoskodnak a 35 női személy, köztük nagyon sok ismerősöm, és elvileg hallgatnak is, úgyhogy akkor jó alkotást, és amúgy egészségetekre itt.

0: akkor izgi sem hangzik.
1: Jó kis tudsz.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat. Pulmex, mikor leszel újra 2 órában? Kérdezi Csaba. Én tudom.
1: Én is tudom, megmondhatom?
0: Meg.
1: November 6-án.
0: Így van, az egy szép pénteki nap lesz. Ezt már jó előre beírtuk. Van még kb. 1000-nyi üzenet, de soha nem mennénk haza, hogyha ezeket mind beolvasnánk. Menjetek a fenébe, muszáj így megrikatni éjfél előtt 2 perccel, kérdezi valaki, bocs.
1: Bocs, igen, ezzel gondolkoztam.
0: Ne haragudjatok.
1: Hogy itt a limit, a Lost Frequencies után lehet kicsit erős, de és akkor, aki már majdnem beállult a mixre, azt felkeltettem, de erről van szó. Én itt az 1 órában próbáltam mindent hozni nektek, remélem átjött ez az energia, és találkozunk jövő hét pénteken is majd, szerintem. Biztosan.
0: Így van, le a kalapos, zseni volt ez az elmúlt 1 óra, jövő héten folyt köv.
1: Így van, akkor is találkozunk, és kellemes szép hétvégét nektek. Kiránduljatok, töltsétek a családotokkal ezt a gyönyörű kis szabadidőt, és akkor találkozunk a jövő hét pénteken.
0: Így van, és maradjatok, jön a Stadium X.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: Magyarország, Hello Radio, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem más, mint The Anahita közös dalunk, a Dangerous Cuisine. Utána Westentől következik a Feels Better, majd Eva Lauren és Martával megyünk tovább, ez lesz a Kickback. Ez az X-Hour velünk, az

még mindig minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Air. Egy saját dalunkat pörgettük az előbb, ez volt a Vibe Right. Most pedig megyünk tovább a jobb-nagyobb zenékkel. És érkezik Sidepiece újdonsága, a Can I Ride, majd B

és saját felvétel pörgött az előbb Puro címmel, most pedig Max Tyler és Greg Joe-val folytatjuk, és érkezik az Old School Flavor, majd Deadmau5 klasszikusával, a Not Exactly-vel megyünk tovább egy új Rinzer remixben. Ez Zexire velünk a Stadium X-el.

saját felvételt pörgetünk az előbb Automatic címmel, most pedig Broken Hill-lel folytatjuk, és jön a Zero Tolerance, majd Don't Blink-tól szól a Left to Right, ezzel szer velünk a Stadium X-el.

ismétes saját felvétel pörgött az előbb Vibration címmel. Most pedig Cascade és Lighton Giordanitól pörgetjük a Meet Again-t, utána pedig ismétes saját dal fog szólni, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, a dal címe pedig Last Pose, majd a műsort Axel újdonságával zárjuk, és a Whatever Turns On fog szólni. Ez az Exile velük a Stadium

0: Is My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy, éjszaka is, Accent és a Don't Leave a folytatásban, és hát én is mindenkit arra biztatok, Rádió Egyesek, senkit ne tekergessen sehova, mert az igazi mai slágerek az éjszakai műszakban is szólnak bizony. A legmenőbb DJ-k, producerek, arénákat megtöltő szuper csapatok, énekesek, énekesnők, DJ-k, azt hiszem, hogy senkit nem hagytam ki a listáról. Most Accentet hozom, az egykori román fiú csapat alapítóját, Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió Egyen.

egy csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Robin Schulz például a német Star DJ, aki a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljainak nagy színpadain már, mint turnézó Tomorrowland, Parukaville, a Pacsa Ibiza, ott egyébként épp a héten lépett fel utoljára ebben a szezonban, ott is rezidenskedett. Ez a Barbzal közös Better Times.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Meg vannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert ő nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll, kérem távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom, Shakira, bár picit gondolom azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, amikor felismerte először a tévében Shakirát. Burn Out Boy-jal közös dala, az idei foci VB himnusza szól, a

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert, ha